0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfékínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek Fonyód strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki: a piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaproncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vet fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező Tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem pont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park

0: kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balatonfelvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balatonfelvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás.

résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a Hunren vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balatonrendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

0: Elindul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hím harisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyedszámát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió.

visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés. Ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem akkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlan fejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg. De

0: Azonnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.

Retro balatoni nyarak eleve lennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is vett fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori

0: is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton Rádió.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékel.

0: lehetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonzza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészekdíjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az ötcsillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte össze tudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilmsorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a Keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a Keszthelyi Televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy rétközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úticélként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezést.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a rókák és aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítés, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
0: Időjárás.
1: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton-Aliga térségében, a Kádár és a Kasztróvilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton-Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balatonaliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a zsidi közösségi ház szociális információs pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között. Balaton Rádió.

0: gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele, a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vízes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a rókák és aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezményeket kedvezőtlenebb termés, ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítés, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a róka és aranysakálállomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: 800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A természetvédelmi szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
4: A legjobbakkal.

Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak, és sekélynek látszik.

0: Élni tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
3: Feladod a leckét, akarod vagy sem. Felrobban, nem halkul a testem. Egyre jobb.
2: Élményére.

természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban,

0: oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a rókák és aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a róka és aranysakál állomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A BalatonHelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazás nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új BalatonHelp letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A BalatonHelp egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víz torkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

0: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vesző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 éves csúcsához közelít a munkanélküliség. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Elindult a rókák és aranysakálok parazita vizsgálata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához, egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. A június-augusztusi 4,8%-os munkanélküliségi ráta már csupán 0,1%-pontra van a 2025 végén látott 10 éves csúcstól. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint nem kizárt, hogy a foglalkoztatottak augusztus havi csökkenése részben a mezőgazdasághoz köthető. Az aszályos időjárás miatti kedvezőtlenebb termés ugyanis nem igényelt annyi szezonális munkaerőt. Minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Péntektől lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtására október 15-én éjfélig van lehetőség. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és nemzetközi szakmai és gazdasági partner kapcsolatok erősítése. Megkezdődött a róka és aranysakálállomány parazitológiai monitoring programja szeptember közepén. A több szervezet összefogásával megvalósuló vizsgálatok célja az emberre is veszélyt jelentő féregfajok magyarországi előfordulásának nyomon követése. A közlemény szerint a több mint 5 hónapon át tartó program során várhatóan mintegy 700 róka és aranysakál vizsgálata történik meg. A monitoring program 2027. február végén zárul, ezt követően lehetőség nyílik az eredmények átfogó értékelésére. A közterületi reklámok tervezett szigorítása miatt az óriás plakátok mintegy 90%-át meg kellene szüntetni, figyelmeztetett Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának vezetője. A szakember szerint a drasztikus korlátozás több száz vállalkozás működését veszélyezteti, és jelentős bevételkiesést okoz az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A kormányzati tervezet jövő nyártól betiltaná az új óriás plakátok kihelyezését, szinte mindenhonnan eltávolítaná az egyéb reklámeszközöket, a szabályozási jogköröket pedig visszaadná az önkormányzatoknak. Élvezzel a lehetőséggel, a fővárosi önkormányzat már korábban meghozta saját radikális korlátozásait, amelyek jelentősen csökkentik a hirdetési felületek számát Budapesten.
1: Időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
3: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: legszebb csalódásom.
1: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.
2: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavarúerő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekélyvíz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

0: még meg is.
1: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetés

0: megállapodásra volt szükség az érintett telek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 7500%-kal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambusz rügykonzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városban látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
1: Időjárás.
2: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyen párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Bibliáról másképpen. Kezdünk!
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak töv is adatott a testébe, kérte a Jóistent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a Jóisten, hanem megmaradt Pálnak végig ez. Így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk. Sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni. Most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a Jóisten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a Jóisten mindig jót akar mindenkinek.
5: A szövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
6: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is volt.
5: Mind a kettő. Igen.
4: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
5: Igen.
4: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
5: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
6: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
5: Ezt nem lenne szabad.
6: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
4: Hát Jézus egyébként.
5: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
6: De hogyan lehet ezt elvárni bárkitől
5: is? Hát úgy tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is, és meggyógyult.
4: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
6: De hát, hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
4: Már is egy példa.
6: Hát kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
4: volt
6: helyre teszi.
4: Volt már részed csodában.
6: Csodában?
4: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
6: Hát most nem tudom.
4: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában. Mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
6: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származ.
4: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek. Hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. De itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni.
6: Gyakorlatilag megkérdezni már, mint a
4: kérni. Nem,
6: mire kérni.
4: Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az imalánc, nem?
5: Hát, szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-be, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
6: Rendelkezik?
5: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít. De nekünk kell segíteni.
6: Megoldani.
7: Hát imával, ez nem az imádságra vonatkozik.
5: Ne imádkozzunk, hanem tegyük rá kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
7: Kéz rátétellel?
5: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Hogy igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen, eltöltse a Szentlélek.
7: De ez ránk akkor is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
5: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem bárki.

0: rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal? Kell a kéz is? Kell
1: mindig visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni. Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem.
0: Nem használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem, hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni. Nagyon szívesen.
1: A kézrátétel, valahogy úgy itt.
0: Igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: De hát Jézus meg a leprást ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az imalánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre biztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunkról.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy és ez feltételezhetően földrajzi helységtől függetlenül eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézusról, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: is, maradsz beteg,
2: hogy
1: és
2: a
1: elég az
2: kegyelmi
1: én
2: ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Én biztos,
1: nem gondolom, hogy ezt gondoljuk.
0: Hát
1: ezt lehet,
0: mondom,
1: hogy ezt gondoljuk.
0: De lehet, hogy
1: tehát
0: akkor is.
1: Mi a betegség? Tehát egy, megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor mi
1: nem,
0: van akkor?
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen. Tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen, de ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami
1: mindent, egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell. Tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a Jóisten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a Jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a Jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
0: Nyereség.
1: Nyereség, így van, ezt mondtad.
0: És vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett Pál apostol, mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: És ebben neki tudatában?
2: De erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, akkor az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: gyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem is tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Dolog. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni, és közben lehet, hogy elmegy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a betegség.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nemrégen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava belé hatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés, mit mutat
2: elsősorban
0: útként a jó Isten. Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszen a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, de meg lehet természetesen is meg is próbálni. Kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így, ezt így van, hogy ezt szépen végig kell, hogy
0: ez jó, nem? Ezért. Ez nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké, de igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: éppen mondjuk nem vagyunk olyan lelki állapotban, hogy úgy éreznénk, hogy rá tudunk hangolódni a Jóistenre, de mondjuk már napok óta nem vagyunk olyan lelki állapotban, akkor is érdemes szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta ráhangolódás, ez egyfajta odafigyelés, és akkor mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: van
0: aznap.
1: Van olyan, hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem
1: sikerült? Honnan tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a Jóisten akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami
1: plusz a
0: gondolatot. De olyankor,
1: amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgyis jó.
0: Hát, jobb, mint
1: és
0: a
1: akkor
0: semmi.
1: Én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a Jóisten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom. Azt mondja, zörgessetek, és megadatik. Tehát egyszerűen csak konkrétumokat is el lehet mondani, és lehet kérni, és nekem valahogy van olyan érzésem, csodálom is azokat, akik olyan jó, mély, erős hittel tudnak mindent kérni, és minden megadatik nekik, mert hát ők kérik, és hát megkapják, mert a Jóisten mondja, hogy kérjetek, megadom, kérnek, megadja.
2: De ezeket nem mindenkinek mondja.
0: Nem?
2: Hát egy-egy embernek
0: igen?
2: Mondja. Hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite.
1: Az annak, hiába
2: hát ezért
1: kér,
2: mondom, hogy hát a Bibliából ne idézünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az az hosszú ígér, hogy miről szól az a mondat.
0: Tehát először is legyen hitem.
2: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondjam Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami más tervezek, akkor azt kérem, akadályozza
1: hogy
2: meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formán.
2: Ugye ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitátkozás, nincs ideíró.
3: Na jó, igen, jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak, így van. Perlekednek szinte igen, a jó Istennel.
2: Sokszor így van Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát tudod, hát, hogyha megkapjuk a szent lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett. Hát, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek, akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy
1: az
3: ilyen
1: nem
3: szintű
1: egy
3: mély...
1: Vita. Ez vitának tűnik
3: hát nem,
1: neked?
3: Egyébként, mert igazából...
1: ez egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
3: Hát, vagy nem értés, vagy... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert ugye Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy uram, akkor én hibáztam valamit. Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg. Igen, nem az, igen, hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem, hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
3: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsem már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
3: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát, magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: jelenléttől lesz mély egy imádság, ez volt a kiinduló kérdés.
1: A jelenléttől lesz.
0: Te ezt mondod, a jelenlét, de hogy imádkozzunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
2: Hát nem, hát én mindig csak azt kérem, igen, ami
0: saját
2: legyen
0: szavakkal.
2: Meg a te akaratod, Uram. Mm-hmm. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, már sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót. Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
2: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, hogy igen, Uram, én mindig gondolok rád is.
1: Soha rád nem. Is?
2: Is.
1: Hát, az ist azt vegyük el.
2: Mert annyira, hát figyelj, ezen a
1: gondolok
2: világ
1: rád is, de magamra leginkább.
2: Hát, nem, hát csak ezen vicce. A világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
2: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy Uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség egyébként, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Igen. Tehát, hogy sosem feledkezem meg róla. Az és milyen nagy dolog.
2: Ez is elég, nem?

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok, tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, dehogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így kellene róla beszélnünk, nem? És nem olyan, mert sokszor szinte örömmel beszélünk a régi bűnös dolgainkról is, hogy hát igen, az, de milyen jó is volt az a korszak, amikor ezt meg azt csináltuk. És szinte ilyen szépként emlegetjük.
2: Beszélünk, hogy meg kell bánjuk bűneinket, a régmúlt bűneinket.
1: De sokszor szerintem a hétköznapi gondolkodásban nem bánjuk azt, amit korábban tettünk, amiket zűlöttünk, ahogyan, mert tudom én, miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
2: Így kellett történni.
1: Na hát, így kellett, igen, de innen nem, nézve, hogy gondolsz
2: rá? Ez nem egy felmentés.

0: így kellett
1: és még csak,
0: hanem egy tudomásul vétel. Vagy elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
1: Oké, eltűnik örökre, a tenger mélyébe kerül,
0: nagyon
1: meggyónunk, vagy így többféle módon lehet hozzáállni.
0: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
1: de
0: meg.
1: De hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
0: miért
1: eszeddel...
0: Miért kellene erre rá gondolni?
1: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk akkor
0: és
1: beszélsz
0: úgy
1: róla.
0: Éltem, ahogyan éltem,
1: és elmondod,
0: ahogyan akkor... az én fejlődtségemhez képest, és az én lehetőségeimhez képest
1: na,
0: megéltem
1: igen, igen.
0: azt a 20 éves
1: de
0: kor.
1: Akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
2: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved. De utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgassd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát még nem is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: Én vagyok az. Ez a fiszkó, én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te is zűlött, pont 20 évig.
1: Hát pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk.
0: Pontosan. És pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk.
1: Az alatt még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyan dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív. Elnézést kérek.
0: Ugyan
1: még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor de... lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár és személy.
1: Mit nevezünk zűlésnek?
0: Hát azt azért hát elég egyszerű.
1: Honnantól, meddől, meddig?
0: Részegeskedés.
1: És akkor?
0: Hát az eléggé kár és szemét.
1: Megtörténhet, megtörtént.
2: A Babilon az is azt jelenti, hogy zűrzavar.
0: Tessé. Az is. És még egyéb bűnöket nem sorolok itt most fel.
1: Miért? Hát megbántottam édesanyámat, édesapámat. Tudnék én sorolni rengeteg dolgot.
0: És maguk ezek a dolgok kerülnek a kár és szemétzsákba.
1: És az egész ezelőtti életem, hát ne
0: nem az egész, mert tettél benne jókat.
1: Nem,
0: és
1: ne haragudj, de nem lehet ilyen.
0: És nem az egész
1: összességet nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én züllött életet éltem. Nem. Én az alatt is szerettem, az alatt is felnéztem az égre, az alatt is néztem a természetet, jártam a természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam is kidobjam.
0: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás. Biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jó Isten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
1: Én meg azt gondolom, hogy a múlt, amit felemlítesz, és az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: koncentráljunk akkor megoldásként a lélek gyümölcsére, ami egyébként 9
1: igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként, hogy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, csehi, hanem gyümölcse. De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből. Azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele, de hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk. Más. De Isten pont ezt akarja, hogy ilyen szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy a mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kis megkísértőt az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, hogy parázslaságtól kezdve az alkoholon keresztül.
1: Tartja ugyanezt a tortát egy 45 kilogrammos hölgy is.
0: Na tessék, aki meg gondolja, pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az. Nem akkor mégis csak értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, ezért
1: és
0: öröm.
1: Akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
2: Öröm kell hagyni.
1: És az imában úgy van, hogy ne vigy minket a kísértésbe.
2: Jó, beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
1: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
2: Mindenkit el tud érni, szerintem, mindenki ott kísért, a kísértő.
1: De nem sikerül.
2: De mindenkinél sikerül, szerintem az lehet egy dühösség, sikerülhet, és ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
1: pedig... Ezt mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést, vagy szenvedést, akkor mit értenénk erről a világra? Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
1: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és itt ezért örvendjünk a kísértéseknek.
2: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
1: Szabolcs.
2: Na, ez fontos rész, tehát, elmentünk mellett, tegye tökéletessé.
1: Az ige, ugye, és a másik ige meg az, hogy mi atyánk, és ott azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
2: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége. Jó. Itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 7500%-kal a határérték felett mértek aszbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas aszbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
0: Időjárás.
1: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyen párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok közé emelkedik.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

0: ártatlan voltam.
1: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ha elcsendesedik egy barátság az életedben, hagyod?
3: Nagyon jó kérdés. Megmondom miért, mert én nem vagyok olyan barátkozó típus, tehát én nekem nagyon kevés igazi barátom volt az életben.
4: Varga Miklós, előadó művész.
3: Nagyon sok jó haver, meg talán barátnak is mondanám, de ami igazi, mély barátság, olyan talán kettő volt az életemben. Az első, az egy középiskolai barátság, az sajnos kihűlt. Az szépen elfelejtődött, évtizedek elteltek, találkoztunk újra, össze is jöttünk, beszélgettünk, de már abból a találkozásból egyikünk számára sem következett az, hogy akkor ezzel fölé lett volna az a régi barátság. És attól függetlenül az egy nagy barátság volt, mert együtt mentünk el mindenhova, együtt kezdtünk el zenélni, együtt mentünk el Bulgáriába egyszer motorral nyaralni, tehát az egy nagyon-nagyon tartalmas és mély barátság volt, mégis kihűlt. Váltak az útjaink a középiskola után, akkor úgy még nyilván egy jó ideig tartottuk a kapcsolatot, meg az ő családjával is, hiszen az öccsével is nagyon jó lett a viszony, aki aztán később sajnos meghalt. Tehát szép lassan kihűlt, anélkül, hogy azt észrevettük volna.
1: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az ember saját maga sem veszi észre az, hogy egy barátság így el tud, ha nem is múlni, akkor csak így elcsendesül.
2: Vastag Tamás, előadó.
1: De ilyenkor, amikor eszembe jut ez a barátom, akkor azonnal fel kell hívnom, és azonnal beszélnünk kell.
3: Meg is teszed?
1: Meg teszed. Tehát az mondjuk úgy, hogy ha ez mondjuk éppen egy másik baráti társaságban van, egy nem hideg szénsavmentes ásványvíz, mert hajnal kettőkor, akkor arra is képes vagyok, hogy hajnal kettőkor hívjam fel azt a valakit, és ha nem veszi fel, akkor megírok egy üzenetet, hogy csak éppen rólad beszéltünk, nagyon jó szívvel gondolok rád, és valamikor fussunk össze, aztán soha többet nem futunk össze, vagy össze sikerül hozni azt, hogy találkozzunk.
3: Hát van ilyen is, látod, igen, hogy fussunk össze, és tulajdonképpen az ember néha könnyen mondasz ilyen mondatokat, hogy igen, akkor majd hívjuk egymást, találkozzunk.
1: A lehető legkönnyebben.
3: Köszönhetek, meg is teszed, tehát komolyan gondolod, amikor mondod, vagy pedig?
1: Komolyan gondolom. Szerintem az idő az, ami a legnagyobb probléma ebben.
3: De ez már csak egy utólagos magyarázat önmagunknak is, tehát, hogy amikor ott vagyunk és találkozott a két barát, akkor annyira jó volt most, hogy összetalálkoztunk, csináljunk ilyet, és ne hagyjuk, hogy így elhanyagoljuk egymást és a többi. De akkor találkozunk, de akkor fogsz hívni? Persze, hogy hívlak, oké, hívlak. Könnyen mondod, és utána nem úgy lesz.
1: Hát az én szakmámban ez nagyon könnyen és nagyon gyakran előfordul, tekintve, hogy az elmúlt 10 évben az ország különböző színházaiba úgy játszottam, hogy mondjuk ott voltam 10 hetet, és akkor utána pedig egy évig nem találkoztunk, és egy másik színházban, tehát akár Békésőben, akár Győrben, vagy Sopronban. Ebből adódóan viszonylag a mi nem csak az élethelyzetünk, hanem ezekkel az emberekkel pontosan tudjuk, hogy így működnek ezek a barátságok, hogy a közös munka alatt, meg az, hogy egy szociális térben élünk, és hogy együtt dolgozunk, az mindig abban az évben a barátságot előrehozza, viszont azt is tudjuk, hogy amikor meg máshol dolgozunk, akkor meg azokkal az emberekkel vagyunk szűk barátságban.
3: Van búcsú, amikor mondjuk véget ér egy szakasz, 10 hónap letelt, akkor a végén néha kimondjátok szavakkal, hogy most akkor eddig tartott, most nem fogunk találkozni évekig, az is lehet, úgy örülök, hogy eddig itt együtt bókáztunk. Szevasztok, drágáim!
1: Szerintem búcsú sosincsen, mert az ember valahogy azt gondolja, hogy ez most másmilyen lesz. Inkább azt gondolom, amikor egy darabnak az utolsó előadását játsszuk, akkor van az emberben egy ilyen rossz érzés, hogy belül már tudod, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy most egy évig nem találkozunk. De ezek inkább ilyen kimondatlanul ott vannak az emberben, és az utolsó ilyen társasági összejövetelben, az utolsó előadás után szerintem akkor van egy olyan, amit így mindenki tud, meg mindenki érez, de úgy kimondani nem mondjuk ki.
4: Nagyon intenzív baráti és művészi együttműködésem, ami például azután, hogy megszakadt a munka viszony, azután a baráti is nagyon leépült.
2: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
4: És egyébként ezt a mai napig is egy ilyen furcsa érzés fog el emiatt, de van ilyen. Volt az életemnek egy nagyon fontos szakasza, amikor ő egy nagyon fontos ember volt.
1: Túl sokszor hagyta már el a számat az a mondat, hogy bárcsak ez az este, vagy bárcsak ez a nap, vagy bárcsak ez a próbaidőszak örökké tartana, vagy ez az előadás, vagy bármilyen olyan dolog, ami jó, mert azt gondolom, hogy bárcsak örökké tartana. És éppen ezért valahol azt is érzem, hogy örökké tartanak ezek a barátságok.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Emberportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Családban is meg tud történni, hogy családtagok barátságot is kötnek egymással, olyan jól elmélyülnek a kapcsolatok.
2: Hát igen, igen.
1: És
2: igen,
1: néha ez... azok is tudnak esetleg távolodni és közeledni, távolodni.
2: Igen, igen, igen. Nekem valahol legbelül egy nagyon mély szív fájdalmam, hogy ahogy én említettem, hogy mi öten vagyunk testvérek, és mégis nagyon-nagyon-nagyon ritkán találkozunk.
3: Varga Miklós, előadó művész.
2: Azért adunk évente egy alkalmat, amikor a karácsonyt együtt töltük. És azért ez megmaradt, legalább ez az egy érintkezési forma. Hát azért évente ritkán felhívjuk egymást. Van az egyik testvérem, aki ilyen szempontból sokkal intenzívebb, mint bármelyikünk más. És ezt a lelkem legmélyén én is érzem, hogy ez az nem igazán van jól. Tehát ennél azért szorosabbra kéne, de ugyanakkor én sem veszem fel a telefont. Tehát hiába érzem azt, hogy jó lenne ennél intenzívebb kapcsolattartás, hogy ezért tudjunk egymásról, mikor mi történik a másikkal, de mégis valamiért nem történik meg.
1: Hát lehet, hogy csak a módját kell megtalálni, hogy hogyan. Nem, hogy néha úgy kigondolni olyan jó kis megoldásokat, hogy hogyan rászabott megoldásokat, hogyha mondjuk gondolsz az egyik testvéredre.
2: Igen, akkor... igen. Ez egyébként sokkal egyszerűbb lenne annál. Tehát az ember itt elbonyolítja, és sokszor van az, hogy eszembe jut, hogy na, hát csak úgy spontán rá kéne telefonálni, de éppen abban a pillanatban, mit tudom, bejön egy másik telefon, vagy valami történik, leesik az asztalról egy tárgy, ami elvonja a figyelmedet, és akkor kimegy a fejedből, és akkor legközelebb már nem jut eszedbe.
1: Na de, hogy ne csak ennyiben maradjunk, hogy és legközelebb már nem jut eszedbe sajnos, és aztán kisétálunk az életből, és már nem is hallottuk egymást.
2: Hát igen, és ahogy nézem, hát azért a legfiatalabb testvérem is már 60 éves, a legidősebb pedig 70 is elmúlt.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 7500%-kal a határérték felett mértek azbesztet Kőszegen. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Bambuszrügy konzervet vontak ki a forgalomból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívül magas azbesztrost koncentrációt mértek a levegőben Kőszegen. Egy vizsgálat szerint az egyik érintett utcában köbméterenként több mint 76 ezer rostot mutattak ki, miközben az egészségügyi irányérték 1000 rost. A városvezetés ezért több helyen sebesség és behajtási korlátozásokat vezetett be, és azt javasolta, hogy az érintett felületeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben a területek elkerülését, valamint azt is kérték, hogy gyerekek ne játszanak az érintett helyeken. Az osztrák kurier szerint a problémás kőanyag burgenlandi bányákból kerülhetett Magyarországra, és Kőszeg mellett Szombathelyen is több intézmény környezetében találtak szennyezett területeket. Az ügynek már büntetőjogi következményei is vannak, miközben a kormány külön alapot hozott létre a kárelhárítás finanszírozására. Szolnokon folytatódik Magyar Péter országjárása. A miniszterelnök szombaton délután 4-kor a Kossuth téren fog beszélni, jelentette be a Facebookon. A kormányfő augusztus 20-án a Tisza-szigetek találkozóján erősítette meg korábbi ígéretét, hogy megint országjárásra indul, amelynek keretében 15 városba látogat el. Arról már akkor tájékoztatott, hogy Pécs és Veszprém mellett Dunaújvárost, Kisvárdát, Miskolcot, Gyulát, Szegedet, Veresegyházat, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyet, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és végül Budapestet keresi majd fel. Royal Orient márkájú bambuszrügy szelet, illetve bambuszrügy csík konzerveket vontak ki a forgalomból bisphenol A, azaz BPA ipari vegyület kioldódása miatt. Az érintett termékekből egy holland forgalmazón keresztül magyar vállalkozásoknak is szállítottak. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. A bisphenol A egy széles körben használt ipari vegyi anyag, amelyre a hormonális működést károsító potenciális hatása miatt jelentős kutatási és szabályozási figyelem irányult az utóbbi években. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon, Bács-Kiskun megyében és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és nagyon gyorsan terjed. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is.
2: Időjárás.
3: Szombaton reggelre nyugat-észak-nyugat felől kiderül az ég, napközben időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütés, de csapadék nem várható. Hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös helyen párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem várható, a hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fok.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amikor mondjuk családos lesz az ember, akkor óhatatlanul is egy csomó baráti kapcsolat háttérbe szorul.
2: Igen, korábbiak, és jönnek esetleg újabbak.
1: Hát vagy jönnek újabbak, akik szintén családosak, vagy örülsz, hogy egyáltalán feldolgozott, hogy lett két gyereked, vagy egy.
3: Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, előadó művész.
1: És akkor valahogy kialakul egy új dinamika, valahogy próbálsz mindenkinek adni magadból, közben a háztartás, a főzés, egy kis játék, a férjed, a nem tudom én, párkapcsolati részt is ápolni, és ezek egyszerűen előtérbe kerülnek. Úgyhogy én azért érzem azt, hogy nyilván mióta főleg két gyermekes édesanya vagyok, azóta azért nagyon leredukálódtak a baráti találkozásaim, de egyébként akivel meg jóba voltam, azzal mindig van valami kommunikáció. Vagy egy kis Facebookon egy kis üzenetváltás, vagy egy kis telefonálás, amikor mondjuk autóban viszem a gyerekeket óviba és vissza. Általában az ilyen nagy barátnős beszélgetéseimet a vezetésre időzítem, mert akkor úgyse tudok mit csinálni. És akkor legalább az az idő is hasznosan telik, és mégis foglalkozok egy picit a baráti viszonyaimmal is, de az biztos, hogy életciklusokra bomlik ez a dolog, tehát a 20-as éveidben a barátaid jelentik a mindent. Szórakozás, buli, koncertek, ide menjünk, táncoljunk. Aztán amikor tényleg családos leszel, akkor ez egy picit átalakul, és nem tudom, nem tudnám azt mondani, hogy lemorzsolódtak, nem morzsolódott le senki. Csomó olyan barátom van, akivel például nem tartom heti szinten a kapcsolatot, de ugyanonnan tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk.
2: Ez a normális szerintem is, viszont hogyha véletlenül a mélysége a barátságnak megkopik, tehát akivel mondjuk nem tudjátok ugyanonnan, korábban mindig annyira megvolt az a közös összhang, de valahogy egyszerűen elcsendesedett ez a mélység, akkor azt például hagyod, vagy megpróbálod visszahozni?
1: Nekem nincs ilyen képzelete.
2: De jó.
1: Tehát ha már találkozok egy barátommal és örülök, hogy végre vele vagyok, akkor már beszélgessünk normálisan.
2: De ezt valószínűleg akkor te is tudod alakítani, hogy akkor te már eleve hozod azt a mélységedet, ami már a másikból is kiváltja a mélységet, valószínűleg ennyi.
1: Szerintem is ilyesmi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Ez a te stílusod.
0: Balaton Rádió.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: Életportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ami a mai napig tart, egy mély barátság, ott is voltak olyan hónapok, hosszú hónapok szinte, amikor egy fél évig, háromnegyed évig nem beszéltünk egymással.
2: Varga Miklós, előadó művész.
1: Mert az ő élete is olyan volt, más irányt vett. Érdekes módon ő vele is a zene kapcsán jöttünk össze. De ez a barátság azért a mai napig tart, mert azért két hetente felhívjuk egymást, és amit én egy kicsit szégyellek is, hogy az esetek 90%-ába ő hív engem, és a maradék 10%-ba hívom én őt, és nem azért, mert el akarnám engedni ezt a barátságot, vagy nem volna rá szükség, hanem nyilván ez abból is fakadhat, hogy az én életem sokkal intenzívebben zajlik, és az ember ilyenkor hajlamos arra, hogy fölemelje a telefont, hogy rászóljon a legjobb barátjára, hogy na, hogy vagy.
2: És ha mondjuk itt például ennél a barátságnál a barátság mélysége csendesedne, akkor mi történne?
1: Mind a kettőnknek van rá igénye, hogyha látjuk, hogy ez kihűl, vagy kihűlni látszik, akkor azért azt nem hagyjuk. Ez most már biztos, hát így 60 fölött most már az ember azt a barátját, ami megmaradt hosszú évtizedek óta, ezt most már nem fogja elengedni. Még hogyha arra utaló jelek is lennének, hogy ez kihűlne, ezt szerintem egyikünk se hagyná.
2: Viszont a másik esetben, ami a középiskolás korszakban volt, fiatal korotokban, és ott egy életszakaszra szólt, ott az kihűlt, utána később próbálkoztatok összetalálkozni, és ott aztán már nem lobbant fel a barátság.
1: Igen.
2: Ilyenkor azt te kimondod hangosan, a szavakkal is, hogy jó nem. Volt itt most együtt.
1: Sajnos nem. Tehát tulajdonképpen ilyenkor saját magunkat is becsapjuk, mert úgy váltunk el.
2: Áltatjuk.
1: Igen, áltattuk egymást, ő is engem, én is őt. Azzal, hogy azért gyakrabban kéne találkozunk, mint 20 év. És akkor ebben maradtunk, hogy akkor persze, majd akkor hívjuk egymást. Hát igen. És bizony ez a találkozás, hát már nem is tudnám felidézni, hogy mikor volt, és akkor megbeszéltük, hogy hívjuk egymást, és azóta se történt meg.
2: Hát be van kapcsolva a telefonod, lehet, hogy most fog pont hívni. Vagy...
1: lehet, hogy megcsörren, igen. De hát aztán mondjuk az én telefonszámom az most már időtlen idők óta változatlan, de hát mit lehet tudni, lehet, hogy az övé már megváltozott, mert hogy...
2: De az is lehet, hogy nem, meg az is lehet, hogy lett megint egy motorja, meg lehet, hogy neked is, és akkor megint motoroztok egyet majd.
1: Hát előfordulhat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Korábban egy ikerházba laktunk, akiknek az iker tulajdonosaival nagyon jó barátságba keveredtünk. Tehát tényleg ott szinte naponta összejártunk, jókat hűltünk, és az egy igazi barátsággá változott.
2: Varga Miklós, előadó művész.
1: Aztán, amikor mi elköltöztünk, és építettünk egy házat, nem sokkal kijebb. Tehát távolságban abszolút az a barátság megmaradhatott volna, és meg is maradt egy jó ideig, mert én nem sokkal kijebb. Tehát távolságban abszolút az a barátság megmaradhatott volna, és meg is maradt egy jó ideig, mert én, amikor hetente kétszer járok be focizni a Magyar Színészválogatottal,

0: hölgynek a társa, ő egyedül maradt, még akkor vele még tartottuk a kapcsolatot, de most már eltelt megint egy olyan másfél-két év, hogy róla sincsen hír. Tehát az a barátság is ilyen formán kihűlt.
1: Pont, mert tehetünk pontot is, de tulajdonképpen a történetnek csak akkor van vége, amikor mi már kiléptünk az életből, nem? Mert addig minden formálódik, tehát...
0: Hát igen, és ezeket a dolgokat újra lehet melegíteni. Tehát ez csak elhatározás kérdése. És ugye, hát ilyenkor ugye föltevődik az a kérdés, hát hogyha neked ez fontos, akkor meg fogod tenni, akkor fölírod. Ha nem fontos, akkor nem fogod. És ilyenkor, amikor eszembe jut, hogy tényleg miért nem hívtam fel, akkor lelkiismeret furdalásom van, mert én fontosnak tartom őt, és mégsem történik meg. Fontosnak tartom őt. És mégsem történik meg.
2: Volt az életemnek egy nagyon fontos szakasza, amikor egy nagyon fontos ember volt.
3: Túl sokszor hagyta már el a számat az a mondat, hogy bárcsak örökké tartana. És éppen ezért valahol azt is érzem, hogy örökké tartanak ezek a barátságok.
0: Hát csak úgy spontán rá kéne telefonálni, de éppen abban a pillanatban, mit tudom, bejön egy másik telefon, vagy valami történik, leesik az asztalról egy tárgy, ami elvonja a figyelmedet, és akkor kimegy a fejedből, és akkor a legközelebb már nem jut eszedbe. Csak úgy spontán rá kéne telefonálni.

0: Sportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: turista.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb

0: Hőportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Gyakran vannak jónak tűnő ötleteid?
2: Igen.
1: És azokat komolyan is szoktad venni?
2: Amiben beleszeretek, azt abszolút komolyan veszem.
3: Fenyő Miklós.
2: És de hát az nem azt jelenti, hogy az ötlet, ami jó, az feltétlen kidolgozásra is kerül, az még sok mindentől függ. De általában, ha beleszeretek, akkor nem hagyom békén sem magamat, se az ötletet.
4: Kritikus vagyok az ötleteimmel, meg magammal.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
4: Úgyhogy ritkán érzem úgy, hogy na ez most az igazi, az igazi.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
5: Az ötletek azok csak úgy jönnek maguktól. Jönnek maguktól.
6: Évente nagyon jó ötleteim, kb. 3-4 darab van.
1: Hát az is jó, dalötlet.
6: De legalább van, igen.
3: Kecskés Tibor, kefír, énekes, dalszerző.
1: De ezt dalötletre mondod.
6: Ja igen, tehát másra is gondoltál? Tehát akár üzleti jellegűre?
1: Igen.
6: Hát figyelj, nekem édesapám azt tanított, hogy több lábon kell állni mindig.
1: Azt tudom,
6: és nekem egyfolytában ezen jár az agyom, de olyan szinten, hogy konkrétan aludni se tudok néha.
1: Tehát, az ötletelés miatt egyébként,
6: igen,
1: ugye?
6: Igen.
1: Na erről, igazából erről.
6: Nagyon nehéz, nagyon sok válaszút van az ember előtt.
1: Hát, és mindegyik jó ötlet.
6: De ha már eldöntöd, hogy belevágsz valamibe, akkor is. Aha. Hogy abba pontosan hogyan. És általában ezekbe a gondolatokba keveredek bele.
1: És emiatt nem alszol esetleg éjszaka?
6: Igen, de amúgy megéri, mert jó az arány. Tehát, hogyha visszanézek a elmúlt 43 évemre, akkor mondjuk 10 ötletből mondjuk 3 azért bejött.
1: Na és például szétcincálni, engeded az ötletet másoknak is, meg saját magad is megteszed, hogy van egy csodálatosnak tűnő ötlet, fel vagy villanyozva tőle, akkor engeded másoknak, hogy esetleg rosszat mondjanak róla, hogy hát az mégse lesz úgy jó. Vagy pedig hallani se akarsz ilyesmiről?
2: Hát önálló vagyok, de amikor már úgy megformálódott a dolog, és úgy más is érti, hogy mire megy a játék, mert bennem természetesen ez megvan, de hát azért nem árt, hogyha egy kidolgozottabb valamit mutatok meg olyan embereknek, akiknek általában adok a véleményére.
1: És hogyha ők szétcincálják, akkor engeded, hogy akkor viszont hadd peregjen szét, hadd essen szét, hadd derüljön ki arról az ötletről, hogy mégsem jó.
2: Nem hagyom.
1: Nem.
2: Viszont figyelembe veszem, elgondolkozom rajta, és eldöntöm.
4: Régebben sokkal kényesebb voltam erre, meg azt hittem, hogy minden gondolat az maga a csoda, ami belőlem jön. Persze nem, de nyilvánvalóan volt valamiféle ilyen érzés bennem, hogy mi jogon szól bele bárki abba, amit én kitalálok, de most már azért én is sokkal jobban szét tudom szedni, tehát sokkal kritikusabban néz, és bizonyos mértékig a beleszólást.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mennyire veszed komolyan egyébként az ötleteidet, a saját ötleteidet, hogyha az egy mondjuk egy üzleti ötlet, és egészen furcsa ötlet, amivel ugye az emberek nem szoktak foglalkozni, de van egy ötlet, neked mondjuk egy ötleted, akkor azt mennyire veszed komolyan, hogy először is mondjuk felírsz minden ötletet, hogy nehogy elfelejtsd?
2: Hogyha ötletem van, akkor az nagyon-nagyon át kell gondolni, mert tehát előveszem nyilván a számítógépet, beütöm a keresőbe, hogy létezik-e már ilyen, gondolta már rá valaki más, és az esetek 99,9%-ában azt már, amit én kitalálok, azt már valaki más ki is találta.
3: Kecskés Tibor kefír, énekes dalszerző.
2: Úgyhogy ha üzletről beszélünk, ez most szigorúan üzletre értem, akkor nálam az történik, hogy hál' Istennek világot látott ember vagyok, mai napig is nagyon szeretek világpolgár lenni, tehát amikor tehetem, utazok, és hát elnézem az ötleteket. Nyitott szemmel járok mindenhol, és nézem, hogy mi az, amit esetleg itthon meg lehet csinálni, vagy esetleg gondolkodok azon, hogy itthon van-e olyan valami, amit ott, ahol éppen járok, meg lehetne csinálni.
1: Tulajdonképpen folyamatos ötletelés.
2: Folyamatos ötletelés. Folyamatos ötletelés.
1: És amikor jön egy ötlet, akkor azt mondjuk te is elkezded szétcincálni, megvizsgálni, hogyha az nem jó ötlet, derüljön ki róla, hogy az nem jó az az ötlet, és másoknak is engeded, hogy szétcincálja?
2: Természetesen, tehát ezért mondtam az előbb azt, hogy állandóan ezen jár az agyam, tehát ez maga már a cincálgatás folyamat, amikor jár az ember agya rajta. Amit minden esetben megcsinálok, csinálok egy Excel táblát, legrosszabb esetőség és a legjobb esetőség. És hogyha volt vagy van olyan barátom, aki abban az üzletben vagy olyan típusú üzletben jártas, akkor azt vele megbeszéltem én.
1: Ha te adsz egy ötletet valakinek, egy konkrét, mondjuk egy zenei ötletet, akkor jól esik neked, hogyha utána emlegetnek is téged azzal az ötlettel kapcsolatban?
4: Hogy igen, ezt... az jól esik.
3: Fenyő Miklós.
4: Az jól esik.
1: Szinte rosszul esik, ha nem emlegetnek?
4: Szinte rosszul esik, így van, mert gondolom, hogyha abból esetleg valaki másnak lett egy sikere, és hozzátartozik az ő maga pályájához, akkor bizonyos esetben a megemlítő Fenyő Miklóssal való összeismerkedésem, haverkodásom, vagy akármi, netán, hogy Fenyő megkeresett azzal, hogy milyen jó lenne, ha te elénekelnél egy dalát, akkor, hogyha ezt később megemlegetik, akkor nem bánom.
5: Történt velem egy ilyen, hogy elmentem egy házi buliba, ahol egy ilyen jam session volt, vagy hallgattunk dalokat, amit éppen készített az a zenekar, akik ott bulisztak, meg játszották fel a dolgokat, és ott például az egyik dobos fiú elkezdett dúdolni valamit, amit én továbbfejlesztettem, és akkor így kész lett a dalom, és akkor mindenki megvette, és mondták, akkor énekeld már föl.
3: Galambos Dorina, énekes dalszerző, szövegíró.
5: És fontos nekem, igen, hogy kitől származik az ötlet. Mondtam is, hogy ő kezdte el, én csak tovább vittem, de én a csapatmunkában hiszek.
1: Közös ötletként tartjátok számon egyébként így a születő dolgokat, dalokat?
5: Hát igen, én például az egyik, az Izzó zenekarban ott úgy működik általában, hogy a Szabó Laci barátom csinál egészen majdnem készre demókat, amit utána én továbbfejlesztek, akkor jön rá az énekdallam, meg a szöveg, és utána a harmadik személy, Pete, a basszusgitárosunk, Kolosi Peti, ő pedig, mint egy producer, még teker az egészen egyet, vagy mondjuk a szerkezetbe bele tudunk nyúlni, hogyha úgy jobban jön ki a szöveg. De így ott akkor ez a folyamat.
1: Így tudja mindenki sajátjának érezni.
5: Igen, és felosztjuk a jogdíjat természetesen igazságos módon. Én ebben is hiszek, a jó barátság alapja a fontos elszámolás.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Üzletben nincs barátság, tehát nem sajnálom én az ötleteimet, nyilván, ha ezért megkapom a...
2: Tényleg? Csak úgy nem adsz ötletet?
1: Üzletben nem. Üzletben nem, de dalban igen.
3: Kecskés Tibor Kefir, énekes dalszerző.
1: Tehát most pont van erre is egy jó példa, összehozott az élet a Raúl nevezetű úriemberrel, rapper gyerekkel, és csináltunk is egyből két dalt, ami majd remélhetően még idén meg fog jelenni, és teljesen közösen írtuk. Tehát most, hogyha le kéne írnom a Artisius bejelentőre, hogy melyik sort kiírta, vagy éppen melyik részét a dalnak, magam sem tudnám eldönteni, úgyhogy ilyenkor nem is foglalkozunk vele. Lejelentjük, hogy együtt írtuk, és kész.
4: Az Artisius kifejlesztett egy módszert, mármint van egy ilyen sablon, de abba bele tudnak nyúlni a zenészek, és hogyha mert egyébként a szövegért már jár automatikusan 50% a jogdíjnak, és hogyha azt úgy gondolom, hogy oké, de a többiek még többet melóztak, és akkor így én abból leadok, akkor szóval meg lehet egyezni igazságosan.
3: Galambos Dorina, énekes dalszerző, szövegíró.
2: Bőkező és adakozó vagy egyébként ötletekkel? Tehát ha van neked egy ötleted, akkor azokat felírod, mindig jegyzetelsz, magadnak elteszed, és magadnak megtartod, vagy pedig nyugodtan adsz másoknak is, hogy ugye itt egy dallam, nem tudom, használd nyugodtan, tessék.
4: Egyébként szívesen adok át dallam ötleteket, vagy például a Szilárd barátom, a Balanyi Szilárddal, a Queen bizongoristájával, egy csomószor írunk közösen dalokat, de van, hogy ott besegítek mondjuk ének témában. Mondjuk ő is ad nekem jogdíjat, szóval az nem olyan, mint hogyha valaki tök másnak írnék, olyat még nem csináltam, hogy egy másik embernek írtam zenét. De nem ellenkezem, simán előfordulhat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják.
2: Időjárás.
3: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

0: Tárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Honnan és hol jönnek a legjobb ötletek, azt figyelted már?
2: Hát valahonnan, ugye az univerzumból.
1: Honnan?
2: De hogy aztán, hát másképp nem tudom ezt kifejezni.
3: Fenyő Miklós.
2: Ha nem is az alapötlet, de a folytatáshoz szükséges ötletek nagyon gyakran a vízből jönnek. Tehát ülök egy kádban, fürdöm, és milyen érdekes, hopp, itt beugrik, és ezt megfigyeltem. Nem tudom, hogy van ennek valamiféle jelentősége.
1: Hát az is lehet, ez is lehet. Annyira jó helyen van a fürdőszoba, hogy ott áll.
2: Akárhol laktam, mindig jó helyen volt a fürdőszoba.
1: Tényleg egyébként?
2: Fürdőkádban mindig jött ötlet.
1: Csodálatos.
4: Nagyon viharos idő volt, ilyen villámlás, meg minden, amit nem szeretek. És csak egyedül voltam otthon, és akkor így mindent lekapcsoltam, áramot ki, és leültem a pianinóhoz, és akkor akkor jött életembe először olyan durva ihlet, hogy egyszerre jött a dallam is, meg a szöveg is.
3: Galambos Dorina, énekes dalszerző, szövegíró.
4: Ami nagyon ritka, mintha egy ilyen kis csatorna megnyílt volna fölülről, és így áramolt rajtam keresztül, és így azt tök gyorsan megírtam azt a dalt.
5: Ez érdekes, ez is egy közös élmény a kreatív embereknek, hogy ez valahogy így egybe megkapjuk.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
5: Tényleg, hogyha valami elindul, akkor az nagyon-nagyon gyorsan tud formát kapni, nagyon érdekes módon.
1: Szép kerek forma, ilyen gömbölyű formát mutattál.
5: Kerek egész.
1: Egy picit így innen húztad le, tehát valójában egy kicsit fentről, gömbként.
5: Igen, mindenképp van benne valamiféle transzcendens élmény szerintem, igen.
6: Erre nagyon jó példa a Lexen Vallomás című dalom.
3: Kecskés Tibor, Kefir, énekes dalszerző.
6: Hogy egyszer csak otthon ülök a teraszon, és így bevillant a dal. Tehát az tipikusan az a dal, ami ilyen 10 perc alatt elkészült szöveggel, dallammal, zenével együtt.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
7: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye? Már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Fontos, hogy magányba legyek.
2: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
1: Tehát ugye ez például, hogy igen, hogy...
3: De nem lelki magány, hogy elhagyatva egyedül, vagy ki vagy rúgva, mondjuk minden.
1: Akár az is.
3: Néha az is kell.
1: Néha az is.
3: Szívfacsaró helyzet, hogy mindenki mondjuk, vagy valaki megszidott, vagy haragudott rád, hogy Bence, hagyjál minket békén, lehet, hogy ez kell neked.
1: Igen, lehet.
3: Tényleg?
1: Lehet.
3: Szívjunk egy kicsit.
1: De nem, de mindenképp valamiféle elvonultság, egyszer? Szerintem nekem, meg ezt sokaktól így hallom, hogy például John Cleese mondja, hogy a csend a csendből jön
3: a valami.
1: Hát igen. Uh-huh. Tehát ez nálam is így van, hogy kell valamiféle kis elvonultság, akár több napos talán. Azt is még hozzátenném, illetve észrevettem azt is, hogy jó, ha van valamiféle folyamatos cselekvés, ami lefoglalja az agyamnak a...
3: Igen, amihez nem kell gondolkozni, igen, egyébként, egy monoton cselekvés.
1: Egy monoton dologból szokott jobban jönni, vagy erősebb folyamban élni a gondolat.
3: Ezt én is megfigyeltem, még hogy konkrét séta is lehet, hogy lehet akár egy biztonságos helyen történő biciklizés, ahol nem kell figyelni a biciklizésre.
1: Szoba biciklizés. Amiről beszélünk, az a tudatos horgászás az ötleteknek, de sokszor maga a véletlen, vagy elkezdesz valamit, rossz ötletet, és abból a rossz ötletből esetleg
3: elkeseredsz, jön egy lelki keserűség.
1: Így van, az elkeseredésből megjön valami, ami használható. Tehát sokszor ilyen szempontból talán túl misztifikáljuk, mert nagyon gyakorlatias dolog is tud lenni az alkotás. Tényleg elkezdesz szöszölni valamin, ahogy mondjuk én mindig a legózáshoz hasonlítom, mondjuk kidobsz, megfogsz, belenyúlsz csukott szemmel, kidobsz egy pár Lego darabot, igen, és akkor az van, ami van. Tehát tudatosan is, ez is egy érdekes játék, tudatosan is tudod korlátozni, hogy na akkor most csak erről írsz, vagy csak ezeket a szavakat használva. Például nekem van egy ilyen előkészületem mindig a szövegírásnál, hogy ami tetszik szó, ilyen jellegzetes szó, azt így fölírom magamnak, hogy na ezt érdemes lenne valahol ellőni, vagy valahol használni. Tehát ilyen kis ötlet gyűjtögetés megelőzi mondjuk azt a horgászást, azt a magányos elvonulást.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van neked olyan álmod, amiben dallam van? Jól emlékszem, hogy mondtál ilyen. És olyan dallam
2: már is... Már nincs, képzeld el.
1: Nem, van, már, nem, pedig nem, te voltál, aki azt mondtad hosszú évekkel ezelőtt, hogy van egy dallam, felébredsz és nem tudod lejátszani.
2: Meg, igen.
1: De ott megvan az álmodban. És akkor évekkel
2: ezelőtt az az álmom már rég nem jelent meg, de az a hangulat itt van a fejemben is, hogy az a dal, ami az álmom van, az milyen dal. Nem sikerült meg megírnom.
3: Kecskés Tibor Kefir, énekes dalszerző.
2: Valószínű, hogyha egyszer megírnám, akkor biztos, hogy tudnám, hogy na ez volt az.
1: Azaz.
2: Vagy legalábbis köze van az
1: meg ötletnek. Álmodban hozzá. Is megismernéd, hogyha megint jönne az az álom, hogy ez az.
2: Persze.
1: Tehát tudnád?
2: Persze.
1: De érdekes ez. Képek is vannak az álom körül?
2: Fura módon színek. Tehát, hogy nekem a hangulat azok színek.
1: Mondasz most konkrét színeket?
2: Hát annak a dalnak a színei azok ilyen zöldes, lilás, szürkés, valami, ilyesmi volt. Tehát ha most így hirtelen rá kell gondolom, akkor...
1: De jó lenne azt kihozni honnan. De
2: lehet, hogy innen hazamegyek, és ma éjjel ezzel álmodok majd.
1: Jó lenne.
2: Jó lenne.
1: És akkor az ott kié az a dal, hogy ott van az álmodban, az a tiéd? Lehet, hogy ott mondjuk rájössz, meglátod, hogy az a fickó, aki ott van, az mondjuk nem is te vagy, meglátod az álmodban, hanem valami teljesen másik ember.
2: Nem, az álmomban azt én éneklem, egy komplett dal.
1: Te vagy
2: ez. Tényleg nem is értem, hogy nem tudtam lejátszani soha utána. Fura.
4: Az ötletek azok csak úgy jönnek maguktól.
5: Csendből jön a valami.
6: Általában, ha beleszeretek, akkor nem hagyom békén sem magamat, se az ötletet.
2: 10 ötletből mondjuk 3 azért bejött.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: leszünk, senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják.
4: Időjárás.
5: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
4: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-napról legjobbakkal ez a Balaton Rádió. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves rádió hallgatónknak. Ma is lesz sok érdekes információ a tudomány és technika világából, na meg helyi balatoni info, hogy a jól tájékozottságotokat kellően alátámasztjuk. De egy szónak is száz a vége, zenével megyünk tovább most az éterben.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek, túlbecsülik azt. Írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei, érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani. Hey,

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az infokommunikációs eszközök mindennapos használata, oktatásban való rohamos elterjedése feladja a leckét a 21. század emberének. A közösségi média hatása a gyermekek és főként a serdülők érzelmi fejlődésére nem elhanyagolható. Fontos valóban foglalkozni azokkal a bizonyos nagy kérdésekkel. Manapság szinte bárhol, bármikor elérhető szociális média jelentős befolyással van mindenki életére. Temérdek kutató foglalkozik a jelenséggel, különböző aspektusokból, más-más hatásmechanizmust vizsgálva, feltárva ezzel olyan veszélyforrásokat, melyek a tudatos világháló használattal könnyedén elkerülhetőek lennének. Egy 2016-os, a Glasgow-i Egyetemen folytatott kutatás szerint a 11 és 17 év közötti korosztálynak több mint 90%-a folyamatosan használja a közösségi média bizonyos csatornáit. A felmérés alátámasztotta azt a korábban is vizsgált teóriát, hogy a késő esti fokozott aktivitás a szociális hálón rosszabb alvás minőséggel párosul. A tudat, hogy ezekben az offline órákban lemaradunk valamilyen lényeges információról, frusztrációt kelt, ami megnehezíti a testünk és agyunk számára elengedhetetlen, relaxált állapot elérését. Azok a serdülők, akik emocionálisan jobban függnek a szociális hálótól, gyakrabban küzdenek szorongással és depresszióval is. Az ezekbe a platformokba befektetett energia, a társadalom folyamatos negatív vagy pozitív visszacsatolása jelentősen befolyásolja az önértékelést. Nem meglepő, hogy a kutatók jóval alacsonyabb önbecsülési szintet mértek fel a közösségi médiától érzelmileg erősen függő fiataloknál. A kutatások bebizonyították azokat a rizikófaktorokat, negatív hatásokat, amelyek kialakulásában döntő szerepet játszhat a helytelen közösségi média használat. Az ártalmaknak érzelmi fejlődésre gyakorolt hatása azonban oda-vissza elven működik. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e hamarabb. A tiltás helyett érdemes más megoldási lehetőségekkel élni, melyeknek fókuszában nem az idő áll. Gondoljunk csak bele a saját szemszögünkből. 30 perc céltalan timeline görgetés nem egyezik meg 30 perc idegen nyelvű cikk olvasásával, ahogyan nem hasonlítható például fél óra zenehallgatáshoz sem. A gyermekek, serdülők egyaránt rengeteg hasznot szerezhetnek a 21. század vívmányaiból, amelyektől nem szabad megvonni őket. A teljes eltiltásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a korlátlan, felügyelet nélküli használatnak. Ezek a kütyük, akár tetszik, akár nem, ma már az életünk részét képezik. A mennyiségre fókuszáló korlátok helyett próbáljuk meg okosan használni őket, prezentálva ezt a fiatalabb generációnak is.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: never be heard. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Kellemes rádiózást kívánok nektek. A következő pillanatokban a munkaerőpiacra fogunk kalauzolni egy kicsit benneteket, ahol a kiégésről, azaz angolul a burnoutról fogok pár szót ejteni. Ez egy sokat kutatott és egyre népszerűbb téma. A munkahelyen az erőforrások azok, amelyek segíthetik a munkavállalót abban, hogy a munkahelyi elvárásoknak eleget tegyen, illetve a személyes fejlődését előmozdítsák. Tehát, hogyha a munkavállaló érzi a cégen belüli személyes fejlődés lehetőségét, rendelkezésére állnak a problémák megoldásához szükséges eszközök, és ezeket fel is tudja használni, általában egy erős munkahely iránti elköteleződés mutatkozik meg. De hogy egy kicsit segítsünk nektek a mindennapi életben, főleg a vezetőkhöz szólok a most következő percekben, pár támpontot nyújtanék, amely abban tud segíteni, hogy elősegítsük a beosztottjaink egészséges mentális állapotát, és fenntartsuk ezt. Ilyen például, hogy engedjünk teret a munkavállalóinknak a személyes fejlődésre, amelyet saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak ki. Sok cég félelme, hogy a munkavállalókba fektetett energia elvész, mert az illető a tudás megszerzése után más helyen kamatoztatja azt. Az eredmények azonban azt mutatják, hogyha a mérleg serpenyői legalább kiegyenlítik egymást, és a személyes fejlődés lehetősége adott, akkor ez sokkal inkább az aktuális munkahely iránti elköteleződést segíti. Vezetőként nem könnyű a felelősségvállalás mellett a beosztottaknak adott visszajelzésre is odafigyelni, de érdemes. Nagyon fontos, hogy ne csak a munka eredményére, hanem annak folyamatára is reflektáljunk, mert így, ha bár az eredmény nem is tökéletes, a befektetett energia elismerésével tovább motiválhatjuk a munkavállalót, hogy jól hajtsa végre a javításokat. A visszajelzésnél fontos, hogy az hiteles legyen, ismerjük el azokat a pontokat, amelyekkel elégedettek vagyunk, de emeljük ki a változtatásra szoruló elemeket is. Ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg, és kérjünk visszacsatolást arról, hogy a munkavállaló valóban úgy értelmezte a neki címzett üzenetet, ahogy mi azt gondoltuk. Egy másik ilyen javaslat, hogy a jutalmazás általánosságban kimondhatjuk erősíti a kívánt viselkedést. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak a pénz bír jutalmazó erővel. A csoport vagy szervezet előtti elismerés, vagy a presztízs növekedésként értelmezhető munkakör kibővítés szintén jutalmazó jellegű. Azokban a munkakörökben, ahol lehet munkafeletti kontrollról beszélni, érdemes megnézni, hogy a dolgozó jól éle ezzel a lehetőséggel. Az időmenedzsment és a priorizálás nem feltétlenül mindenkinek az erőssége. Adjunk lehetőséget az ebben való fejlődésben. És utolsó javaslatként, a felettestől jövő támogatás nagyon fontos a beosztottak munkahelyi jólétében. Vezetőként nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, ha sikerül értő figyelemmel fordulnunk feléjük, ha problémával küzdenek. A tőlünk jövő hivatalos és nem hivatalos visszajelzések egyaránt hatnak arra, hogy milyen alkalmazottnak tartják magukat, ezért a kötetlenebb helyzetekben is gondoljuk végig, hogyan reflektálunk a munkájukra és a személyükre. Továbbá az erőfeszítésre és kitartásra irányuló dicséretek jó hatással vannak a teljesítményre, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Most már csak alkalmaznunk kellene ezeket a jó kis elveket. Azt gondolom, hogy az élet ad rá lehetőséget, hogy gyakoroljunk. Most pedig tartsunk a zenék irányába.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
1: A legjobbakkal.
0: Éjjel-nappal.
1: A legjobbakkal.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: lesz tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Vissza is jöttem a ritmusos zenei slágerek után, és az utóbbi évtizedekben a modern tudományok vizsgálatával kapcsolatban a fejlődés lélektan területéről hozok most nektek egy kis érdekességet. Rengeteg új információ van ezen a területen. Bár ugye hosszú éveken át uralkodó nézet volt, miszerint a csecsemő tehetetlen és a környezetének kiszolgáltatott passzív lény, ez mostanra már kimondhatjuk bátran, hogy hivatalosan is megdőlt. Nézzük meg, hogy a legmodernebb kutatások mit gondolnak a legkisebbek viselkedéséről. A látási észlelés területén végzett kutatások azt mutatják, hogy az újszülött először 20 cm-es távolságon belül lát élesen. Majd az első hónap végére már a különböző távolságra lévő tárgyakra is jól tud fókuszálni. A természet csodái közé tartozik, hogy a szoptató édesanyák ösztönösen úgy tartják gyermeküket, hogy az arcuk körülbelül pont 20 cm-re legyen kisbabájuk arcától. Az újszülöttek az első pillanattól kezdve meg tudják különböztetni a színeket és a különböző mintákat egymástól. Hosszú éveken keresztül az a téves felfogás uralkodott a csecsemőkről, hogy születésükkor semmit sem hallanak. Ma már tudjuk, hogy valójában már méhen belül is észlelik a magzatok a hangokat, és születésükkor pedig előnyben részesítik a már jól ismert anyai hangot. Az újszülött képes különböző szagok és ízek megkülönböztetésére már az első napokban is. Az édes ízt már születésünktől kezdve előnyben részesítjük a savanykás ízekkel szemben. Az újszülött képes megkülönböztetni édesanyja tejének illatát egy másik anya tejének illatától, valamint 5 és 6 napos korára a már az ízek tekintetében is az édesanyja tejét preferálja. A modern csecsemőkutatások egyik hatalmas felismerése, hogy születésünktől fogva rendelkezünk alapérzelmekkel. Vagyis a félelem, az érdeklődés, a csodálkozás, a harag, az undor, az öröm és a szomorúság átélésére genetikailag meghatározottan képesek vagyunk. A modern fejlődés pszichológia pedig a kutatási eredményekre alapozva szembe is ment a klasszikus pszichoanalízissel. Már nem az ösztönöket gondoljuk az emberi viselkedés fő mozgató rugóinak, hanem ezeket az alapérzelmeket. Nagy tudományos hozadéka volt a kutatásoknak az érzelmi kötődési kapcsolat szisztematikus leírása is. Régebben tévesen úgy gondolták, hogy a kötődési kapcsolat biológiai rokonság alapján jön létre, és szüleinkhez való kötődésünk már a szülőszobán is megfigyelhető. Valójában viszont a kötődés az első életévben fokozatosan alakul ki, a mindennapi kommunikációs és interakciós tapasztalatok által. Az interakciók mennyisége és minősége pedig valójában sokkal jobban bejósolja a kötődési kapcsolat megjelenését, mint a biológiai rokonság. Az érzelmileg biztonságos kötődés pedig az egyik legfontosabb alapfeltétele a későbbi egészséges lelki fejlődésnek, írja a mindsetpszichologia.hu weboldal. Egy fiatalos zeneszámmal fogom folytatni a Balaton Rádió adást.

éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőekben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bien.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Az átalakító vezetésről fogok beszélni a következő percekben. A vezető sokak számára példakép, sokak számára pedig a mindennapi gyomorgörcs forrása. Valljuk be egy csoportnak, legyen az kislétszámú vagy ezreket számláló, legyen hivatalos vagy informális, kell, hogy valamiféle feje legyen. A szociális dominancia elmélete ezt a jelenséget evolúciós gyökerekre vezeti vissza. Egy hierarchiába szerveződött élőlénycsoport nagyobb eséllyel marad fenn, mint az, amelyikben fejetlenség uralkodik. Egyértelműbb a javak elosztása, világos, hogy kit kell figyelni és követni veszély esetén. Egy szóval valamilyen rendszer van a viselkedésben. Ahány vezető, annyiféle módszer, eszköztár és személyiség létezik. Vannak, akik nagy nyerességgel dolgoznak, sikeresek és remekül irányítanak. Vannak, akiket a szakértelmük tett nagyjá, a többi jött magától, és olyan is van, akit egy közösség választott ki önmaga élére. Természetesen az, hogy a gazdaságtudományok, a szervezetpszichológia vagy a vezetéstudomány elméletekben gondolkodnak arról, hogy milyen a jó vezető, vagy milyen típusú vezetők léteznek egyáltalán, a legtöbb esetben messze állnak a valós helyzettől. A húsvérfőnökök általában nem hoznak egy leírt típust feketén-fehéren. Az ilyen elméletek nem is azért születnek, hogy örökérvényű kinyilatkozásként álljanak a vezetők előtt, vagy hogy pontról pontra követhessék a leírtakat. Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a tendenciákat. A sikeres vezetéshez nem elég a tárgyi tudás, a lexikális ismeret és a szakértelem. Ahhoz, hogy valaki jól működjön egy szervezet vagy csoport élén, szükség van bizonyos személyiségvonásokra és készségekre is. A külföldi szakirodalomban egyre inkább elvált egymástól a menedzser és a líder kifejezés. Bár szívesen fordítjuk mindkettőt vezetőként, a kettő közt azért különbség van. Míg a menedzser irányítja a folyamatokat a hierarchia tetejéről, a líder jó példával jár elől, terelgeti, vezeti a többiek munkáját és a visszajelzésekből is dolgozik. Így idővel a modern vezetés elméletekben nem önmagában a vezető személyt boncolgatták, hanem középpontba került a beosztottakkal való kapcsolata. A főbb vizsgálati témák közé került, hogy hogyan motiválja beosztottjait egy vezető, hogyan delegálja a feladatokat, vagy milyen a szervezetben az információ áramlás. Távolságtartó, szakértő döntéshozó helyett az ideális vezető képe egy közvetlen, életerőtől duzzadó, emberi alak lett, akinek mindig van egy biztató szava beosztottjaihoz. Aztán van egy másik típusú vezetés, ez a transformációs vagy átalakító vezetés. Ez egy manapság igen népszerű elméleti keret. Ez azt mondja, hogy az egyik legnépszerűbb vezetési modellként alkalmazható, elsősorban a vezető karizmatikus személyiségéből és olyan készségekből fakad, amelyek fejleszthetőek. Az átalakítást mégsem úgy kell érteni, hogy az egyszál vezető a cég élén minden ott dolgozó világnézetét meg tudja változtatni. Az átalakulást egyszerre kell érteni a beosztottakra és vezetőre. A transformációs vezetés során a dolgozók egyre inkább magukénak érzik a szervezet céljait, lelki ismeretesebben dolgoznak és innovatívabbak, hiszen jól ismerik a vállalati értékeket és szívesen is tesznek érte. Valamennyire a vezetőnek is át kell alakulni. Fejlődnie kell és alkalmazkodnia a változásokhoz, egyként lüktetnie a szervezettel, együtt éreznie a dolgozókkal. Ez egyértelműen jól hangzik, de sötét oldala is van ennek a vezetési stílusnak. A vezetőket jobban fenyegeti az érzelmi kimerülés és a kiégés veszélye. A középvezetők kilépési szándéka is megnövekszik, és ezek a hátrányok bizony mérvadóak lehetnek az átalakító vezetés hatalmas előnyeivel szemben is. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Azok után, hogy megnéztük, hogy a modern vezetés elméletek mi alapján determinálják a jó vezetőnek a képességeit, skilljeit, ezek után nincs más hátra, mint hogy ismét a zenei válogatásból játszunk le egy újabb darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. Benne pedig most a barátságról lesz szó. Barátok azok az emberek, akiket családunkkal ellentétben megválasztatunk magunknak. A kapcsolat éppen ezért önkéntességen alapul, és informális keretek között zajlik. Felnőttként szabadidőnket, életünk meghatározó boldog vagy éppen nehéz pillanatait osztjuk meg velük. Sok barátság gyermekkorban szövődik, hiszen elsődlegesen ez az az életszakasz, amikor a legfontosabb funkciót tölti be, elősegíti a játékon keresztüli tanulást és ismeretelsajátítást. A létezés során különböző bio, pszicho, szociális fejlődési szakaszokon megyünk keresztül, ilyen például a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba való átmenet. Ezeket normatív krízisnek is szoktuk nevezni, természetükből eredően, hiszen az élet legtöbb területén jelentős változást hoznak. Ezzel szemben a paranormatív krízis nem fejlődésből, hanem hirtelen bekövetkező esemény hatására keletkezik, mint amilyen a baleset vagy a válás. A barátságok alakulásánál is elmondható, hogy a legtöbb normatív krízis során vagy megszűnnek, vagy adaptálódnak az új helyzethez. Ez az egyik magyarázat annak, hogy a gyermekkori társas kapcsolatok sokszor csak kedves emléknek maradnak meg. A felnőtté válás során megjelennek a munkavállalással és a családalapítással kapcsolatos nehézségek, amelyek rengeteg energiát és időt igényelnek. A fókusz áttevődik a szerelmi partnerre vagy az új családra, hiszen ennek az életszakasznak már nem a társas kontaktusok építése, hanem a reprodukció a fő feladata. Mégis vannak olyan barátságok, amelyek mind a normatív, mind a paranormatív kríziseket túlélik, és egy életen át kísérnek bennünket. De mi ezeknek a titkuk? A hosszú távon fenntartott kapcsolatok egyik közös jellemzője, hogy igénylik a folyamatos energiabefektetést mindkét fél részéről. És ez sok esetben egy nehezen kivitelezhető feltétel. Előfordul, hogy egyszer az egyik, másszor a másik fél ad bele többet annak érdekében, hogy a kontaktus ne sérüljön. Az igazi barátság két pszichológiai dimenziója, a reciprocitás és az érzelmi közelség. A tartós kötelék szempontjából tehát mindegy, hogy társunk több ezer kilométerre lakik, vagy a szomszédban. A lényeg a viszonzás és hogy beszélgessünk. A leghétköznapi dolgoktól kezdve a mély, személyünket érintő komoly témákig egyaránt. A kutatásokból tudjuk, hogy minél több kommunikációs csatornát használunk egy barátságban, annál inkább nő a kapcsolati közelség mértéke. Az interneten küldött vicces mémek, videók is ezt a célt szolgálják. Az igazi barátot még könnyen fel lehet ismerni onnan, hogy ott van a bajban. A már említett paranormatív krízisek során kiemelkedő szerepe van a társas támogatásnak. Egy nehéz életesemény olyan szempontból is fordulópont lehet a barátságokat tekintve, amelyen, ha átsegítjük egymást, megerősödik a kapcsolat. Több vizsgálatban tanulmányozták a személyiség és a barátság összefüggéseit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a velünk több tulajdonságban osztozó embereket kedveljük meg elsőre. Ennek lélektani háttere abban rejlik, hogy magunkat alapvetően szeretjük jó embernek tartani. Ha összetalálkozunk egy hozzánk hasonló személlyel, feltételezzük, hogy ő is ugyanolyan szeretetre méltó, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a hatás azonban nem befolyásolja, hogy hosszú távon tényleg kialakul-e tartós kapcsolat. Ha már barátság. Örök dilemma, hogy vajon létezik-e nő és férfi között őszinte barátság. A kérdés valójában nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy mikor. A vizsgálódásban segítségünkre lesz a nemi szerepek fogalma. Ez egy olyan konstruktum, amely tartalmazza mindazokat az elvárásokat és magatartásformákat, amelyek meghatározzák, hogy a legtöbb szociális helyzetben hogyan kell, vagy hogyan kellene viselkednünk. Magában foglalja a társadalom íratlan szabályait arról, hogy mi számít nőies, illetve férfias viselkedésnek egy adott helyzetben. Tanulmányok szerint a femininebb fiúknak és maszkulinabb lányoknak jellemzően több ellenkező nemű barátja van. Gyermek és kamaszkorban, valamint felnőttként is sikeresebben építenek ki baráti kapcsolataikat a másik nem tagjaival. A saját nemi szerepeikkel erősen azonosuló férfiak és nők számára ezért például nehezebb lehet egy ellenkező nemű mély barátság fenntartása. Hiszen abban a helyzetben pont nem a nemiség kihangsúlyozása az adekvát. Klisének tűnhet, mégis igaz, hogy barátaink boldogabbá, pozitívabbá tesznek bennünket és növelik életminőségünket. Éppen ezért óvjuk, ápoljuk ezeket a fontos kötelékeket, hogy fejlődjünk általuk, és osztozzunk az élet meg annyi szép pillanatában.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásukat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével, akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóőrs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket. A következőkben a Balaton legjobb zenéi közül fogunk játszani egy párat.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A most következő percekben 4 tív, tehát fogok a boldogságról megosztani, amitől úgy néz ki, hogy csak boldogtalanabbak leszünk. A mindsetpszichologia.hu weboldal információi alapján a modern társadalomban jelentős üzenet, hogy a boldogságra kell törekednünk, az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. Ez jól is hangzana, csak épp ne lennének ott azok a negatív érzelmek és gondolatok, ugye? Csak ne szoronganánk annyit, ne rágódnánk a múlton, nem aggodalmaskodnánk a jövőn, ne lennének fájdalmas veszteségeink, hiányaink, és akkor boldogok lehetnénk. A modern boldogságkultusz több olyan tévedésre épül, amelyek miatt valójában kevésbé vagyunk boldogok. Az általános körülmények, életfeltételek javulása oda vezetett, hogy ma egy átlagember él úgy, mint a középkorban egy nemes ember vagy király. De boldogabbak lettünk-e? A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Az egyik olyan boldogság mitosz, hogy a boldogság az ember természetes állapota. Nos, a kultúránk azt üzeni, hogy alapvetően boldognak kellene lennünk. Ennek köszönhetően sokszor azt is gondoljuk, hogy mindenki más boldog, csak mi nem, ami persze még inkább csökkenti a boldogságunkat. Az alapvető tévedés ebben az, hogy a boldogság nem volt az evolúció célja, csak egy kellemes mellékterméke. Az emberi agy nem arra fejlődött ki, hogy boldogok legyünk, hanem hogy elhárítsa a veszélyeket és megoldja a problémákat. Ebben nagyon jó is, de közben számos negatív érzelmet és gondolatot is generál, hogy megóvjon minket. Az is természetes hát, hogy időnként félünk, izgulunk vagy szorongunk, ahogy mindenki más is. Másik ilyen boldogság mitosz, hogy ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Hát, ha a boldogságot veszük normális állapotnak, akkor azt gondolhatjuk, a boldogtalansága nem normális. Tehát amikor elkerülhetetlenül az élet részeként szembesülünk nehézségekkel, például veszteségekkel vagy félelemmel, akkor nem elfogadással viszonyulunk a saját érzelmeinkhez és gondolatainkhoz, hanem mondjuk hibáztatjuk, kritizáljuk, gyengének nevezzük magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem az a normális reakció, hogy boldogok legyünk, és többet árt, mint használ ilyenkor is magunkra erőltetni a boldogság látszatát. A következő tévhit, boldogság tévhit, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, meg kell szabadulnunk a negatív érzéseinktől és gondolatainktól. A pozitív pszichológia leggyakrabban félreértelmezett üzenete, hogy iktassunk ki minden negatívumot az életünkből és koncentráljunk csak a pozitívra. Ezzel az egyik legnagyobb baj, hogy a fontos dolgok az életben mind pozitív, mind negatív érzelmeket hoznak magukkal. Nem tudunk úgy teljes életet élni, fejlődni, szeretni, megvalósítani a vágyainkat, hogy közben tartózkodni akarunk minden negatívumtól. Az utolsó, általam ismertetésre kerülő boldogság mítosz, hogy tudnunk kellene irányítani az érzéseinket és gondolatainkat. Gondolkodj pozitívan, szedd össze magad, csak akarni kell, ismerősek lehetnek mindenkinek az ilyen és az ehhez hasonló jó tanácsok. Az igazság az, hogy jóval kevésbé tudjuk irányítani, milyen érzelmeink és gondolataink jelennek meg, mint szeretnénk. Nyilván sok mindent megpróbáltunk már, hogy ezt megtegyük, de gondoljunk bele, működtek ezek a stratégiák hosszú távon? Meg tudtunk szabadulni a negatív gondolatainktól és érzéseinktől? Ideiglenesen el tudjuk ugyanérni, hogy jobban érezzük magunkat, ha akarjuk, de ahogy valószínűleg tapasztalhattuk, idővel a negatív gondolatok és érzések újra meg újra megjelennek az életünkben, pont azért, mert természetesek. Erre a tévhitre egyébként nagyon sok önsegítő könyv és praktika épül. Olyannyira népszerű, hogy azt a gondolatot is elülteti a fejünkben, hogy bennünk van a hiba, ha nem tudunk mindig pozitívak, boldogok lenni. Felszabadító azt felismerni, hogy a negatív érzelmeimtől és gondolatainktól nem kell megszabadulnunk ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Hogy nem kell mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy összességében elégedettséget érezzünk az életünkben. Ha tehát a boldogságot keressük, tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen ember szeretnék lenni? Milyen életet szeretnék élni? Mely értékek fontosak a számomra? Talán egy kicsivel jobban körbe tudtuk járni ezt a témát, így természetesebbé válhat az az élet, ahogy éppen élünk,
Most pedig irány a legjobb zenék birodalma itt a Balaton Rádióban.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Jött egy ügyvéd, mert volt rá lé. 2 millió a védőbeszéd.
1: A lány drogos volt, a fiú drogos volt, az elme állapot korlátolt. Nincs gyógyszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
1: Időjárás.
2: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. A következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát az érzelmi válaszkészség kulcsfontossága ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszert a kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk, ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is. Óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé, vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tudtál segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz. Képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra, és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban, hogy közösen sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat.
A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébi Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébi Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébi eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni hallgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: amo uvidzete, čau. Buonanotte.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance.

Kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek! A sokat emlegetett brit tudósok naponta szállítanak olyan megdöbbentő eredményeket, amikre nem is sejtettük, hogy kíváncsiak lennénk. De ha már tudjuk, akkor is rejtély, mert lehetnek hasznosak számunkra. Viszont néha egészen hasznos és érdekes hírek segíthetik a mindennapjainkat. És most például egy olyan csokrot gyűjtöttem nektek össze, olyan tudományos vizsgálatok eredményét, amelyből az derül ki, hogy hogyan lehetünk jó szeretők, hogyan lehetünk jók az ágyban. Az már majdnem evidencia, hogy azok, akik jobban élvezik, és a másik számára élvezetesebbé teszik a szexet, az élet más területein is előnyökhöz jutnak. Azon kívül, hogy elégedettebb párkapcsolatban élnek, jobban keresnek, jobb az egészségi állapotuk, és kevésbé hajlamosak szorongásra vagy depresszióra. A kutatási eredmények első és nagyon fontos megállapítása, hogy éreztesd a másikkal, hogy vonzó. Egy 2010-es kutatás, ami a szexuális elégedettséget vizsgálta, nagyon hasonló következtetésre jutott. Minél negatívabb valakinek a saját testképe, annál valószínűbb, hogy nem élvezi a szexet. A következő eredménye a kutatásoknak és megállapítása, hogy ismerjük meg a terepet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mivel a vágy maga ösztönszerűen adott, a partnerek nemi szerveivel kapcsolatos ismereteink is magától értetődőek. Sajnos azonban ez nem így van, és az sem segít, hogy még mindig viszonylag tabunak számít a szexről való párbeszéd, vagy az edukáció. Tisztában lenni a másik, és egyébként saját testünk adottságaival biztonságérzetet ad, és bővíti a lehetőségeinket egy olyan tevékenység érdekében, aminek élvezetéhez mind a kettő nagyon fontos. A harmadik megállapítása a kutatásoknak, hogy figyeljünk oda a partnereink preferenciáira. Nem ugyanazokat az ételeket esszük szívesen, nem ugyanazok a filmek nyűgöznek le minket, és nem ugyanazokat az embereket tartjuk vonzónak. Miért lenne ez másképpen éppen a szexben? A negyedik megállapítása a kutatási eredményeknek, hogy legyünk változatosak. A kutatási eredmények alapján azok, akik jók az ágyban, pontosan tudják, hogy partnerük kielégítésének kulcsa a változatosság. A nők számára lényegesen könnyebb az orgazmus megélése, ha nem csak egyféle pozíció kerül elő szex közben, hanem váltogatja a pára lehetőségeket. Az ötödik és egyben utolsó hasznos megállapítás, hogy ne becsüljük le az előjátékot. Bár sokan lebecsülik a csókolózás jelentőségét a jó szexben, a University of Alabama kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy lehet-e összefüggés a kettő között. Hát azt találták, hogy a csókolózásmentes szexuális együttléttel a nők kevesebb, mint 15%-a lenne kibékülve, míg a férfiaknak több, mint a fele. A kutatók szerint a csókolózás szerves része a kielégítő együttlétnek, és létfontosságú szerepet játszik a párválasztásban. Elősegíti a kötődés kialakulását egyrészt, mert azzal, hogy valakit megcsókolunk, kockázatot vállalunk. Másrészt pedig kedvező hormonális választ vált ki. Növeli az oxitocin szintünket, amit szeretet vagy ölelés hormonnak is becéznek, és csökkenti a kortizol szintünket, ami pedig a stresszérzet kialakulásában játszik szerepet. Ezen kívül a csókolózás az egyik leghumán specifikusabb módja az arousal növekedés elérésének, tehát az izgalmi állapot kiváltásának. Írja a Mindset Pszichológia. Most pedig a lendületes, ma is lágerek közül játsszuk egy újabb dalt, itt a Balaton Rádió.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom, nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják.
3: Időjárás.
4: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton Rádió. A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Szerinted a valóságra szomjaznak az emberek, vagy a látszatra?
4: Hú, erről aztán igazán tudnék mesélni, hogy mit látok én mondjuk egy tévéműsorban, hogy mi folyik a kulisszák mögött.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
4: Ami a valóság, és ahhoz képest mit látnak az emberek mondjuk
3: vízió.
4: Egy tévésóban.
3: Hát benne van a nevében is, televízió.
4: Igen. Hát néha voltak olyan gondolataim, hogy egy tévéműsor forgatása során, hogy így ezt nem akarják látni.
3: Azt nem?
4: Az biztos, hogy nem akarják látni, mert nem néznének hát, többet ugye, tévét.
3: Ki tudja, itt is mi történik egyébként? Hát, felvétel előtt, meg után.
5: Voltam is ilyen műsorokban, kereskedelmi televíziókon, ahol pontosan ez lett volna a dolgom, hogy mondva csinált dolgokba álljak bele, vagy viselkedjek úgy, ahogy nem viselkednék, és rendszerint az volt velem a probléma, hogy velem nem lehet eladni a műsort, mert nem csinálom.
3: Nem lehet kamusztatni.
5: Én nem csinálom a fesztivált, én nem vagyok egy konfliktus ember, én konfliktus kerülő vagyok, és inkább megbeszélem a problémáimat, mint hogy leordítsam a másik fejét.
3: Kecskés Tibor, kefír, énekes, dalszerző. Hát tulajdonképpen mutatod a valódi arcodat, mindig, mindenhol, ami van, vállalod.
5: Igen, nagyon remélem, hogy ez így van.
3: A valóságra szomjaznak szerinted az emberek, vagy a látszatra?
6: A valóság látszatára, a valóság látszatára.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
7: Hát, ha csak a kettő közül választhatok, akkor azt mondom, hogy a látszatra inkább.
3: Fenyő Miklós. Szépre, vagy a nyers valóságra?
7: Ez néha egy és ugyanaz.
8: Mindenki az autentikus, hiteles dolgokat keresi. Ha valamiből kiderül, hogy mű, vagy hogy műanyag, ha kiderül róla, akkor azt az emberek nem feltétlenül szokták szeretni valamiért.
3: Vagy azt is esetleg szívesen nézik utána, hogy ha-ha, látszik rajta, hogy mű. Nézzük csak tovább, te. Mennyire mű, hogy lehet valami ennyire mű? És akkor azt is nézik, nem?
8: Tehát, igen, van ennek is művészete. Van. De az a lényeg, hogy a látszat mögött egy önazonos dolog legyen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Fenyő Miklós. A látszatba tudok belezúgni, beleszeretni.
2: De értem, igen.
1: Jó, de ami a látszat mögött van, az is érdekel, és nagyon sok esetben a látszat mögötti valóságok modulálják magát a látszatot is. És akkor egyszer csak kialakul bennem egy olyan kép, amely ugyan nem biztos, hogy a valóságot teljes mértékben fedi, de teremt egy új valóságot, és azt az új valóságot, amit teremt, azt igenis szeretik azok, akik az én, hogy is mondjam, műveim, alkotásaimat, szabad ilyen nagyképű kifejezést használni, szóval akik fogyasztják, befogadják, megszeretik.
3: A valóságot ezerféleképpen lehet bemutatni, és ez egy nemes dolog.
4: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
3: Hogyha egy szép valóságot próbálunk mutatni, csak az a lényeg, hogy mögéje terebélyesedjünk, vagy nem akarok ilyen bonyolult
2: szót
3: használni, hanem hogy az nem baj. Tehát, ha egy kisfiú egy erős, hős ember akar lenni, ugye végülis erről van szó.
2: Te?
3: Igen, ugye a mesékben ezt tanuljuk meg, hogy utánozzunk, hogy valami látszatot keltsünk. De a látszat egy idő után, ugye ne hülyéskedj, mert úgy maradsz, a látszat egy idő után valósággá válik, vagy azzá válik, ami. Szerintem ez nem baj, hogyha felfelé és szebb dolgok felé törekszünk, és az jutott eszembe, hogy a snob emberek, ugye az Eszterházy Péternek volt az egyik szép gondolata, hogy igazából az ízlés a snobsággal kezdődik, ugye azt a látszatot kelted, hogy te értesz a minőséghez, aztán egy idő után lehet, hogy érteni is fogsz hozzá.
2: Igen, és hogy a kisfiú példáját mondtad, ő tényleg hőssé tud válni, hogyha rendszeresen mondjuk ő beleéli magát, és készít magának hős ruhát, és felveszi, és gyakorolja, és...
3: És igen, akkor valószínűleg bevallott módon én is próbálom mindig a legjobb arcomat mutatni. Természetes.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Kecskés Tibor kefír, énekes dalszerző.
2: Fiatal koromban voltak ilyen dolgaim, amikor még nem volt elég pénzem, akkor nyilván én is megvettem a kamupólót.
3: A drágának tűnő.
2: Igen, a drágának tűnő, de arra azért hamar rájöttem, amikor szembesültem egy olyan emberrel, akin az igazi volt, hogy ez elég gáz ez rajtam. akkor cseréljük le. Azóta az van, hogy vagy eredeti, vagy semmi.
3: És annak pedig nincs reklámja ráírva. Vagy ha igen,
2: volt
3: nem
2: idő.
3: Ingyen.
2: Volt idő, mikor kellett, amiről az előbb beszéltem, de hát akkor azt nyilván megfizették.
4: Azt szerintem soha nem jó, hogyha valaki másnak akar látszani, mint aki ő önmaga, mert nem lesz önazonos.
1: Galambos Dorina, énekes dalszerző, szövegíró.
3: De mégis mindenki tulajdonképpen szeret egy szép látszatot kelteni, nem? Tehát tulajdonképpen nem a legrettenetesebb állapotodban fotózod le magad, ja, és utána teszed közé,
4: okay, hanem... De na, vannak emberek, akik így elvetik a súlykot, és az Instán így teljesen megmennek, és köze nincsen már valósághoz az, amit felraknak magukról. Én inkább az igazságban hiszek.
3: A nyers valóság?
4: Ja, vagy teljesen? Maximum ennyi, minimál filter, amikor meg, vagy akkor inkább nem posztolok, mert ezért én nem fogok kisminkelni, hogy csücsörítgessek, pedig néha a menedzserem mondja, hogy nem ártana már posztolni valamit.
3: Dorina csücsörés.
4: Ja, ezek a dolgok engem nem érdekelnek. Ráadásul magamat is utálom fotózni, inkább tájat vagy kajákat szeretek fotózni, és azt felrakni az Instára.
3: És abból is a szépet, tehát tulajdonképpen valószínűleg nem egy paprikás krumplit, bár lehet, hogy azt is le lehet.
4: Ja. Vagy mondjuk elhívjuk a jó fotóst a koncertre, és akkor én vagyok az, aki végignézi és kiválogatja.
3: És egy szép látszatot keltve, hát, bemutatjátok a szépet.
4: Attól még az én vagyok egyébként, csak mondjuk lehet, hogy az egyik fotón bénebben állok be, és akkor nem azt választom, hanem a másikat, ami jó.
2: Jövőre 25 éve lesz, hogy a színpadon állok. Arra tudok visszaemlékezni ez ügyben, hogy a menedzsereink azok mindig mondták, hogy milyen ruhát kéne fölvenni.
3: A látszat.
2: Igen. Hogy kéne, image-et próbáltak teremteni nekünk mindig, és mi mindig mondtuk, hogy ez nem fog menni, gyerekek. Tehát, hogy én ebben a ruhában lehet, hogy holnap elmegyek a boltba, de ugyanúgy szombaton felmegyek a színpadra is benne. Tehát, hogy nekem ez sosem ment. Sőt, van, hogy melegítőbe mentem színpadra, mindig ahogy kényelmes.
3: De nem szerintem... szóltak meg érte, hogy hát már legalább egy rendes ruhát felvett volna a művész úr.
2: Nem, mert az a melegítő, meg... az rendes melegítő volt. Tehát nem
3: egy... Képes melegítőben
2: nem
3: felmenni
2: egy,
3: a színpadra.
2: Nem egy szerelős melegítő, nem egy garázsból hozott, hanem igen, normális. Igen. Hogy mindig mondtam, hogy attól működik a vétek, hogy mi önmagunk vagyunk.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztusban is folytatódott a népességfogyás. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít. Karbantartás miatt vasárnap hajnaltól délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró, közölte a BKK. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között M2-es jelzésű pótlóbusz jár. Déltől már ismét a teljes vonalon közlekednek a metró szerelvények. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják.
3: Időjárás.
4: Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Délutánra 21 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Volt már úgy, hogy másnak akartál látszódni, mint ami voltál?
2: Sokszor.
3: Fenyő Miklós.
1: És minek például, minek akartál látszani?
2: Hát ezt így nem tudom konkrétan kifejezni, hogy minek vagy kinek, hanem inkább ami ennek én szeretném magam látni, olyannak próbálom magam láttatni. Uh-huh. És akkor, hát, hogy ez ellentmondásba kerül-e egymásra ez a két dolog, és mások számára ez zavaró, esetleg zavarba ejtő, ezt én nem tudom megmondani. Szerintem nem is vagyok illetékes ebben. Uh-huh. Én egy őszinte embernek tekintem magam, de nem mindig nézek örömmel a tükörbe. És ezt most szimbolikusan is lehet érteni, de akár tényszerűen is.
1: A rend. Elég neked egy látszatrend, vagy pedig az kell, hogy teljesen olyan patyolat legyen körülötted, hogy a por is mindenhonnan le legyen törölve?
4: Ez egy jó kérdés, mert én általában rendes vagyok, főleg miután már többször költöztem, és most kisebb lakásban élek, és nagyon szeretem, hogyha rend van, mert különben átesek a dolgokon, hogyha ott hagyom az út közepén.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
4: Volt már, hogy megjegyezték haverjaim, hogy úristen, nálad mindig ilyen rend van.
1: Nem nyitották még ki a szekrény ajtóval.
4: Hát nem, egyébként tényleg rendet tartok, mert tök jó, hogy kiskíróban lakok, és kb. Másfél óra alatt még klotyópucolással is, tényleg ilyen csili-vili rendet tudok tartani, még amikor 133 négyzetméteren laktunk az ex-férjemmel, akkor két vagy három napig tartott, mire tényleg ki volt takarítva az a kíró.
2: Adok a látszatra, de amikor igazán kitárulkozom, és ezek általában a dalszövegeimben vannak így, vagy hogyha például írok egy életrajzi visszaemlékezős, mondjuk így könyvet, ami ugye abszolút próza, szóval, hogyha ezeket az én követőim, vagy akiket érdekel a személyem, olvassák, hallják, akkor eléggé, ráadásul tudják dekódolni, akkor eléggé levetkőzöm, majdnem mesztelen az emberek előtt.
1: Kell dekódolni? Egyébként lehet, hogy nem is nagyon kell dekódolni?
2: Sok mindent, igen. Igen. Van egy sajátos nyelvezet, amelyben én gondolkozom, amelyben én írok, amelyben kiadom magam, és ott bizony-bizony elég sok olyan utalás van, amelyet dekódolni kell.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Vannak olyan dolgok, amikben a látszat, a kinézet alapján szeretsz dönteni? Választani?
2: Nőügyekbe?
1: Hát, de egy példa, igen. Tehát például...
2: Előfordult már az életemben.
3: Fenyő Miklós.
1: Ételből ugyancsak szerintem egy szépet választanál te is, nem? Tehát elé tesznek valami ételt, ami egy nagyon finom étel.
4: Na jó.
1: Meg ott van egy másik, egy gyönyörűen tálalt valami, ami egyébként nem is olyan finom. Tulajdonképpen igazából vacak. De gyönyörűen van tálalva. Dorina, melyiket kéri? És akkor...
4: Hát egyébként nem feltétlenül a nagyon megkomponált ételt választanám, mert egy csomó házi finomság is van, vagy például régen a nagyanyám nem törődött azzal, hogy úristen, most így megszerkessze a tányért, hanem az ízek viszont olyanok voltak, amitől így elaléltál.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
1: Melyik étterembe mennél vissza, ahol csak úgy kiteszik egy tányéron az akármit? Ott lennél törzs vendég, vagy pedig ahol gyönyörűen díszítik, és kedvesen szólnak, mondjuk közben is olyan a körítés?
4: Mondjuk tudok egy nagyon király éttermet.
1: Ahol
4: az Őrségben, ami az egyik kedvenc élményem volt, ami egy, konkrétan szerintem egy Disneyland az az étterem, mármint olyan dolgok történtek, hogy a végén vatta cukorfákat is kihoztak, meg ilyenek, szóval így.
1: Na tessék, és azt jegyezted, ez, meg látom.
4: Jó, persze, mert az egy olyan élmény volt, hogy nem csak gasztronómiai, hanem az ilyen minden érzékszervre ható
1: ez az
4: élmény.
1: Igazi látszat, tehát csodálatos, tulajdonképpen teli találat, és végül visszamész a látszat miatt, hogy azt mondod, vatta cukor és Disneyland, és minden, és az ember visszamegy a gyönyörű látszat
4: hát
1: miatt.
4: Ja.
5: A szerelembeesés is egyébként ilyen, nem akarok pszichologizálni, de ugye Gustav Jungnak az egyik teóriája volt ez, hogy nem abba a nőbe szeretünk bele, akit látunk, hanem a bennünk élő, tökéletes nőideált vetítjük ki.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
5: Ugye ez, amikor a vak szerelemről beszélünk, akkor erről beszélünk, hogy nem látjuk, ugye, nem látjuk azt az embert igazából annak, aki, hanem a bennünk élő maszkot próbáljuk meg rápaszítani.
1: És ő benne szeretni.
5: Igen.
1: Még nem aztán lehull a lepel, és akkor ott a lehetőség megszeretni azt a valakit is.
5: Igen, vagy...
1: Vagy?
5: Addig formázni, míg azzal tökéletes szerelemmé nem válik.
1: Ó, van olyan?
5: Hát nem, biztos, hogy nincs. Csak valamiféle nagyon diktatórikus
1: gyerek. De majd lehullott a lepel, és akkor utána pedig lehet formázni, azt mondod, vagy valami egészen újat, vagy elkezdeni gyönyörködni, hogy ha már most lehullott a lepel, de még itt vagyunk, akkor nézzük csak, hogy jé, ki az a másik ember, ismerjük meg, nem? És akkor lehet, hogy még ahhoz is van kedvünk. Nem is gondoltunk.
5: Hát és ha szerelembe estünk, akkor valószínűleg valamiféle morzsái kell, hogy legyenek.
1: De ha már a morzsája sincs, mondjuk, mert teljesen lehullott a lepel, akkor is megeshet, nem? Hogy viszont már most minden szétperget, de ott van az a másik személy. Emlékszem még rá, hogy ő volt az, és akkor hát kezdjünk valami újat. Második felvonás.
5: Második felvonás.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
2: Nem szabad bedőlni a látszatnak. Nem szabad bedőlni a látszatnak.
3: Nem abba a nőbe szeretünk bele, akit látunk, hanem a bennünk élő, tökéletes nő ideált vetítjük ki.
1: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
2: Azt szerintem soha nem jó, hogyha valaki másnak akar látszani, mint aki ő önmaga, mert nem lesz önazonos.
1: Kecskés Tibor, kefír, énekes, dalszerző.
4: Fiatal koromban voltak ilyen dolgaim, amikor még nem volt elég pénzem, akkor nyilván is megvettem a kamu pólót.
5: A drágának tűnő.
4: Igen, a drágának tűnő, de arra azért hamar rájöttem, amikor szembesültem egy olyan emberrel, aki az igazi volt, hogy ez elég gáz ez rajtam.
1: Fenyő Miklós.
6: Amilyennek én szeretném magam látni, olyannak próbálom magam láttatni.
3: De a látszat egy idő után valósággá válik.
6: Teremt egy új valóságot. Teremt egy új valóságot. Egy új valóság. Egy új valóságot.
3: Szerintem ez nem baj, hogyha azt a látszatot kelted, hogy te értesz a minőséghez, aztán ennyi idő után lehet, hogy érteni is fogsz hozzá.
6: A látszat mögötti valóságok modulálják magát a látszatot is. És akkor egyszer csak kialakul bennem egy olyan kép, amely ugyan nem biztos, hogy a valóságot teljes mértékben fedi, de teremt egy új valóságot. Teremt egy új valóságot.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
7: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrögoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentős. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a Játszma elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-e éjfélig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bankmonitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több száz új automatát is jelenthet.
3: Időjárás.
4: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: szórakozást! Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Háromdimenziós nyomtatók segítségével készítenek többek között fogászati koronákat és hidakat. Menhelyi kutyák stressz hormon szintjét vizsgálták kutatók. A legnagyobb ismert rengéseket mérték a Marson. Újraindult a nagy hadron ütköztető, melynek 2018-ban kezdődött a karbantartása. 1700 éves lábbeli került elő a jégből. Megkezdte működését az első lift a világon, amit csak robotok használhatnak. Ennyit elöljáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként háromdimenziós nyomtatókat mutatunk be, melyek hasznos eszközei lesznek a Magyar Egyetem orvosképzésének hatékonyságában. A Pécsi Tudományegyetem két korszerű 3D nyomtatóval lett gazdagabb. Az új nyomtatók folyékony műgyantát szilárdítanak meg lézerfény segítségével, ami az egyik leginkább költséghatékony és legmodernebb eljárás a 3D nyomtatók világában. Az új eszközökkel többek között fogíny modelleket, fogív modelleket, fogászati sebészeti fúrósablonokat, fogászati koronákat és hidakat, valamint fogszabályzó és harapás emelősíneket is tudnak készíteni. A nyomtatást követi az utómunkálat, melynek fontos elemei az alkoholban való mosás, mely eltávolítja a modellen maradt felesleges műgyantát, valamint az UV-kamrában való utókezelés, ami által a modell eléri a végső szilárdságát. Korábban öntéssel, szilikonból hozták létre az ínyt, mostantól az új nyomtatókat használva nyomtatni is tudják majd a lágy részeket. Első hírünkben fogászati segédeszközök gyártását elősegítő 3D-s nyomtatókról számoltunk be. Következő tudományos témánkban a szórakoztatásra szánt robotvázakról lesz szó. A robotvázak célja akár ipari, akár egészségügyi felhasználás esetében az emberi erő növelése, hogy a gyenge és sérülékeny test extra képességekkel és védelemmel felturbózott géppel kombinált verziója bárki számára elérhetővé váljon, és segítse a nehéz súlyok emelésével, hosszú távú meneteléssel, vagy veszélyes környezetben való munkával kapcsolatos tevékenységét, esetleg a betegség sérülés miatt nem megfelelően teljesítő szervezete normál működésének visszaállítását. A robotvázak olyannyira hasznos kísérői lehetnek a mindennapi életnek, hogy Japánban az előregedő lakosság problémájának egyfajta orvoslását is látják bennük. Több cég is kifejezetten az idősebb, esetleg nyugdíjas korú, de még állást vállaló dolgozók számára készít mesterséges vászszerkezetet, hogy azok tovább tudják végezni a fizikailag megterhelőbb munkákat akkor is, ha a saját erejük már nem lenne elég hozzá. Egy 2013-ban alapított japán vállalat azonban távolról sem kemény munkára, hanem valami sokkal szórakoztatóbb foglalatosságra szánja az általa fejlesztett, furcsa kinézetű robotvázakat. A cég leírása szerint a váz kapcsolódási mechanizmust használ elektronika helyett, amellyel a vázszerkezet mozgását a viselője mozdulataival hozza szinkronba. A motorok hiánya lehetőséget ad a súly minimalizálására, így a szerkezet extra könnyűnek számít a nagyságát tekintve. A legutóbbi 2018-ban bemutatott verzió körülbelül 40 kg-ot nyom közel 3 méteres magassága ellenére. A váz egyetlen elektronikus eleme a kéz, amelyet 5 nyomógomb segítségével lehet irányítani, és aminek az energiaforrását egy kisméretű akkumulátor biztosítja. A szerkezet a különleges technikai megoldás miatt a hagyományos funkciókra, vagyis az emberi erő nagybani növelésére kevésbé alkalmas, de nem is ez a célja, hanem a szórakoztatás. A robotvázakat ugyanis kiállításokra, bemutatókra, személyes eseményekre szánják, vagyis pusztán a látvány és a szabadidő kellemes eltöltése a lényeg a váz alkalmazásánál. Robotvázakról esett szó az imént, melyek nem kifejezetten egészségügyi céllal készültek. Hamarosan a menhelyi kutyák stressz hormonjának vizsgálatával folytatjuk. Maradjanak velünk!
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: A következő kutatásból kiderül, mekkora a stressz hormon szintje a kutyáknak különböző menhelyeken. Hollandiában végeztek felmérést a menhelyeken élő kutyákat érő stressz kapcsán, azzal a céllal, hogy a körülményeiken majd javítani lehessen. Bármennyire is igyekeznek jól bánni a menhelyeken élő kutyákkal, ők akaratlanul is stresszes környezetben élnek, ezért kutatók a kutyák szőréből kimutatható stressz hormon szintet vizsgálták meg. Azoknál a kutyáknál, amelyeket sikeresen örökbe fogadtak, a hormon mennyisége fokozatosan csökkent, megközelítve a menhelyre kerüléskor mért értéket. Összesen 52 kutyánál mértéke fontos hormon szintjét, mindegyiknél 4 alkalommal, a bekerülés előtti pillanatban, 6 héttel a bekerülés után, majd 6 héttel, illetve 6 hónappal az örökbefogadásukat követően. Ezeket az adatokat azonos fajtába és nem betartozó, de nem menhelyi kutya hormon szintjeivel hasonlították aztán össze. Több mint egy éven át naponta végeztek méréseket a menhelyen. Örökbefogadást követően a gazdika megadott instrukciók alapján levágtak egy kicsit a kutya szőréből és elküldték a kutatóknak. Minden vizsgált kutya Hollandia legnagyobb kutyamenhelyén élt azonos körülmények közt. A menhelyek közt nagy különbségek lehetnek, nem csak nemzetközileg, de országokon belül is. Hollandiában egyenként helyezik el a kutyákat, más országokban gyakran előfordul, hogy csoportosan. Bár a menhelyeken igyekeznek a lehető legjobb ellátást biztosítani az ebeknek, természetesen nem stresszmentes ez a környezet. Ilyen a sok másik kutya közelsége, vagy az, hogy nem sétálnak eleget, no meg azt sem szabad elfelejteni, hogy a menhelyi kutya a korábbi megszokott környezetéből kiszakítva kerül a menhelyre. Meglepő volt, de a kistermetű kutyák kortizol szintje magasabb volt, és bár hasonló eredményt már más kutatások is produkáltak, egyelőre nem világos, hogy ennek mi lehet az oka. A kutatók vizsgálatai remélhetőleg a jobb, kevesebb stresszel járó menhelyi kutyatartási körülményekhez vezethetnek majd el. A menhelyi kutyák stressz hormon szintjét vizsgálták kutatók az előbbi hírünkben. A továbbiakban témánál maradunk, ugyanis kutatók elkészítették a dingó genetikai térképét. Ausztrál kutatók vezették azt a nemzetközi csoportot, amelynek sikerült a dingók genomját feltárni, s ezzel egy hosszú ideje tartó vita végére pontot tenni. Egyes elképzelések szerint a dingó nem más, mint kivadult kutya, és ennek megfelelően az ökoszisztémában betöltött szerepét is másképp ítélik meg. Egy tanulmány szerint a vadon született tisztavérű dingók genetikai átmenetet képeznek a háziasított kutyafajták és a farkas között. A kutatás rangidős szerzője szerint ez létfontosságú információ a faj egészségének és az ökoszisztémában betöltött helyének megőrzése miatt. A dingó genomját a szakemberek a grönlandi farkas és számos kutyafajta genomjával hasonlították össze. A dingó és a kutya közti fő különbséget egy hasnyálmirigy eredetű enzim termelését meghatározó gén másolatainak száma jelenti. A tisztavérű dingóknak csak egyetlen egy van ebből a génből, míg a kutyáknak több is akad. Ez pedig meghatározó az étrend szempontjából is. Ez azt jelenti, hogy a dingók emiatt biológiailag sokkal kevésbé alkalmasak arra, hogy az ember által tartott állatokat, például birkákat egyenek meg. Ha helyesek az eredmények, akkor az, amit a farmerek állítanak a dingók haszonállatok elleni támadásairól, nem dingókhoz, hanem valóban kivadult kóborkutyákhoz köthető. Az 5 éven át tartó kutatásban 6 ország 10 intézménye vett részt. Az előbbi kutatásból kiderült, nem kivadult kutyákról van szó az ausztrál csúcsragadozó esetében. Hamarosan egészen más témával folytatjuk a műsort.
0: A tudomány mai állása.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: a tudomány világából.
1: A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Az űrkutatás világából következik most egy szeizmológiai eredmény. A legnagyobb ismert rengéseket mérték a Marson. Az amerikai űrhivatal szeizmikus adatokat gyűjtő szondája működése két legerősebb Mars rengését mérte az elmúlt hetekben. A 4,2-es és 4,1-es magnitudójú rengések ötször erősebbek voltak az eddig ismert mozgásoknál. A 4,2-es magnitudójú esemény központja kutatók szerint a bolygó túloldalán található kanyon volt. A naprendszer legnagyobb kanyonrendszere, amelyről korábban is feltételezték, hogy szeizmológiailag aktív terület, de ezek az első adatok, amelyek ezt bizonyítják. A másik rengés hullámai áthaladtak a bolygó magján és köpenyén is. Ennek epicentrumát nem sikerült körülhatárolni, de ez is a bolygó túloldaláról indult. A rengés ugyanakkor 94 perces időtartamával a leghosszabb ismert Mars rengés. A Mars szeizmikus tevékenységének adataiból a tudósok megismerhetik a bolygó belsejének szerkezetét. A vörös bolygó mágneses mezeje elenyésző, amit az aktív mag dinamó hatásának gyengesége magyaráz, ezért a kutatók eddig úgy gondolták, hogy nem sok minden történik a Mars belsejében. A legutóbbi adatok alapján azonban aktívabb a Mars magja, mint korábban feltételezték a kutatók. A szeizmológiai műszerek 2018. novembere óta dolgoznak, és több száz rengést észleltek. A legutóbbi rengések egy vulkanikus aktív régió alól indultak. A kutatók elemzése kimutatta, hogy a rengések nem mutattak összefüggést a Mars holdjának mozgásával, ezért az aktivitás fő oka a mélyből fölfele mozgó olvadt kőzet. Az eddig ismert legnagyobb rengéseket mérték a Marson, erről szóltunk az imént. Most következő hírünkben a csillagászat területéről mutatunk be egy felfedezést a csillagrobbanásról. Mikronovának hívják azt az újfajta csillagrobbanást, ami újraértelmezi a termonukleáris robbanásokkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. A jelenség olyan kettős csillagrendszerekben fordul elő, ahol a fehér törpe beszippantja egy másik csillag anyagát. A fehér törpén összegyűlő anyag berobbanása a mikronova. Csillagászok által megfigyelt első ilyen robbanás több száz trillió kilogramm anyagot égetett el pár óra alatt. Ez több milliárd gízai piramis tömegének vagy a hold ezred részének felel meg. A fehér törpék gyakran keringenek párban más csillagokkal. Bizonyos esetekben a Tejútban 10 ilyet azonosítottak, elég közeli pályán mozognak a nagyobb csillag körül, hogy a gravitáció miatt hidrogén szivárogjon át a csillagra, ahol a felszínen összegyűlve a magas hőmérséklet és nyomás hatására termonukleáris robbanás következik be. Ez a nova, a mikronova ennek a robbanásnak a kisebb korlátozott kiterjedésű változata. A hidrogén a fehér törpe mágneses pólusainál gyűlik össze, és csak ott történik a fúzió. A megfigyelés régóta fennálló rejtélyt oldott meg, 40 éve látnak titokzatos villanásokat fehér törpéken. Az előbbiekben arról adtunk számot, hogy újfajta csillagrobbanást fedeztek fel csillagászok. A tudomány mai állása szerint mesterséges izmokat használó, megtermett robotgiliszta segíthet feltárni a nehezen elérhető föld alatti járatokat. Robotikai fejlesztésekkel foglalkozó kutatók fejlesztették ki azt a hosszúkás robotot, mely rugalmas anyagból készült mesterséges izmok segítségével közlekedik, féregszerű mozgást végezve. A robot már több teszt során is bizonyította, hogy életképes koncepcióra alapul. A robotgiliszta ugyanis nem csak több különböző formájú és átmérőjű alagútban volt képes gond nélkül közlekedni, de még egy függőleges csőben is tudott felfelé is mozogni. Egy robotgilisztáról adtunk hírt az imént, ami a nehezen elérhető föld alatti járatokat segít feltárni. A továbbiakban az újraindult nagy hadronütköztetőről adunk hírt. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!

0: Rádió. Tudás, csúcs technológia, hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: A következőkben az újraindult nagy hadronütköztetőről lesz szó, melynek 2018-ban kezdődött karbantartásának célja a berendezés továbbfejlesztése volt. A 27 km hosszú, gyűrű alakú alagúttal rendelkező részecske gyorsító csaknem 14 éves. A nagy energiájú fizika legnagyobb és legkorszerűbb berendezésében 2008. szeptember 10-én futott végig az első protonnyaláb. A nagy hadronütköztető kísérleteinek egyik legérdekesebb eredménye, hogy 2012-ben fél évszázaddal a felfedezésük után sikerült bizonyítani a Higgs bozon létezését. A nagy hadronütköztetővel eddig felfedezett dolgok, köztük a Higgs bozon, megfeleltek az úgynevezett standard modellnek, ami az 1970-es évek óta a fizika irányadó elmélete. Ez azonban köztudottan hiányos, mivel nem ad magyarázatot a fizika néhány rejtélyére, például a sötét anyag természetére. A kutatók szerint 6-8 hetet vesz igénybe, még az első protonütköztetésekre ismét sor kerülhet. A nagy hadronütköztető újraindításáról adtunk tájékoztatást az előbbiekben. Áttörést jelentett be egy kutatócsoport az energiaátvitel területén. Vezeték nélkül sugároztak 1,6 kW áramot két antenna között. A kutatócsoport már régen megálmodta, a napokban pedig demonstrálta, hogyan lehet két antenna között jelentős energiát továbbítani vezeték nélkül. Kutatólaboratóriumban sikeresen demonstrálták a vezeték nélküli energiaátvitelben rejlő lehetőségeket. A kutatócsoport 1 kilométeres távolságra továbbított 1,6 kW-nyi elektromos áramot. Régóta kutatják az energia vezeték nélküli utaztatásának lehetőségeit. Szűk egy évvel korábban be is mutattak egy megoldást, ami parabola antennák segítségével végzi a jeltovábbítást, igaz, nem túl nagy távolságon. Annak a technológiának volt tesztje a mostani próba. A kutatócsoport által kitalált rendszer két részből áll, mindkét fejlesztés 10 GHz-es hullámhosszon végzi az átvitelt, amihez előbb a továbbítandó energiát mikrohullámmá alakítja, majd ezt sugározza át egy vevő egységre, utóbbi pedig egyenárammá konvertálja azt. A kísérletet vezető kutató szerint a 10 GHz-es átvitel hatékony, a rendszer által generált sugár pedig nem jelent veszélyt sem a környezetre, sem az emberekre. Emellett sokkal olcsóbb is, mint azok a technikák, amiket először kezdtek vizsgálni. A kutatók szerint a vezeték nélküli energia átvitelben szinte korlátlan lehetőségek rejlenek, amiket például az űrhajózás területén is hasznosítani lehet majd. Vezeték nélkül sugároztak áramot, erről szólt az iménti hírünk. A régészet területéről következik egy felfedezés. 1700 éves lábbeli került elő a jégből. Vaskori lábbelit találtak egy közép-norvégiai hegységben. A felfedezés megerősíti, hogy 1700 évvel ezelőtt egy forgalmas útvonal húzódott a területen keresztül. Az olvadás hatására az utóbbi időkben számos izgalmas lelet került elő Norvégiában, a hegyi jégből és hóból. Találtak például ősi fegyvereket, illetve síléceket. A Szandára egy túrázó lett figyelmes 2019. augusztusának végén, aki értesítette a gleccserekben és jégfoltokban konzerválódott leletekkel foglalkozó csapatot. A férfi megküldte a GPS koordinátákat és néhány fotót, a tárgyat pedig nagyon helyesen érintetlenül hagyta. A Szandár stílusát a római divat inspirálhatta, azt csugalta, hogy tulajdonosának kapcsolata volt a külvilággal. Egykori használója a kényelem kedvéért szövettel vagy bőrrel bélelhette ki a lábbelit. A kutatók egyéb maradványokat, köztük textildarabokat is felfedeztek a környéken, de egyik tárgy sem volt olyan ősi, mint a szandál. A 2019-es expedíció során előkerült leletek megerősítik, hogy egykor egy forgalmas útvonal húzódott a térségben, mely a szárazföldet kötötte össze a partokkal. Előző hírünkből kiderült, hogy újabb leletek igazolják egy ősi útvonal nyomát Norvégia hegyein át. Hamarosan pedig megtudhatjuk, hogyan vethet véget egy fejlesztés a ruharendelések okozta károsanyag kibocsátásnak.
0: A tudomány mai állása.

0: állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: A következő fejlesztés véget vethet a ruharendelések okozta károsanyag kibocsátásnak. Hatalmas tehertől mentesítheti a földünket egy megalkotott okostükör, amelynek segítségével az otthonunkban könnyedén meghatározhatjuk, melyik ruhamárkából mekkora a számunkra tökéletes méret. Ezzel az online vásárolt, visszaküldött mérethibás ruhák és az utakon futkározó kiszállítók száma is csökkenhet, ezzel arányosan pedig a járműveik által kibocsátott károsanyag mértéke is visszaeshet. A kényelmet ugyan senki sem kéri, hogy feladjuk, hiszen a globalizáció tényleg rendkívül egyszerűvé teszi a mindennapjainkat, mégis hatalmas lépés lenne, ha az online rendelésnek legalább fele nem történne meg. Ez volt az egyik célja a most kijött forradalmi újításnak, ugyanis egy olyan okos tükröt fejlesztettek ki, amelyre egy olyan alkalmazást telepítettek, ami pontosan meghatározza, hogy melyik márkából mekkora méretű ruhára van szükségünk. A tükörre készített applikáció beszkenneli a testünket, majd meghatározza, hogy az adott darabból mi passzol ránk tökéletesen. Ezt követően online vagy akár személyesen az üzletben is van lehetőségünk a kiválasztott termék megvásárlására. A tükrök valóban igazi próbafülke hangulatot varázsolhatnak az otthonunkba, ugyanis az applikáció nem csak a megfelelő méretet határozza meg, hanem lehetővé teszi azt is, hogyha csak virtuálisan is, de felpróbáljuk a ruhákat. Ilyen applikációk már korábban is léteztek, azonban most tényleg nem csak kinézetre, hanem méretre számunkra tökéletes darabot vásárolhatunk a tükörnek köszönhetően. A fejlesztést végrehajtó vállalat első körben 364 ezer tükröt bocsát forgalomba, amely a világ 65 országában lesz elérhető a vásárlók számára, akik vélhetően a nagy számok törvénye alapján így direkt keresés nélkül is szembe találhatják majd magukat a forradalmi újítással, amelyre talán az összes háztartásban szükség lenne. Az előbbiekben egy okos tükörről számoltunk be, amely segít kiválasztani a megfelelő ruhaméretet. A következőkben egy új fejlesztésről lesz szó, amit a NASA szakemberei találtak fel. Az anyag 1000-szer erősebb, mint bármelyik ötvözet, 1093 Celsius fokot is kibír, és minél nagyobb hőnek van kitéve, annál ellenállóbb. A repülésnél és az űrkutatás terén is hasznos lehet a jövőben az az új ötvözet, amit a NASA mérnökei fejlesztettek ki. A szakemberek szerint az anyag akár 1000-szer is erősebb lehet, mint az eddig kifejlesztett legmodernebb ötvözetek. A NASA régóta dolgozik már azon, hogy új, a korábbinál sokkal erősebb anyagot hozzon létre. Erre azért van szükség, mert a rakéták indításánál a start, valamint a világűr mostoha körülményei is próbára teszik a földi anyagokat. A nemrég bejelentett anyag nagyon kemény behatásoknak is ellenáll, mielőtt ketté törne. A NASA mérnökei anyagmodellezéssel találták meg az új anyagot. Ez jelentősen lerövidíti az egyébként évekig tartó kutatási folyamatot, a 3D nyomtatás pedig a legyártást is lehetővé teszi. A szakemberek mindössze 3D modellezési folyamat szimulálása után bukkantak rá erre az ötvözetre. Az új ötvözet képes 1093 Celsius fokot is kibírni, magasabb hőmérsékleten pedig akár 1000-szer is ellenállóbb. Az anyag egyébként bizonyos körülmények között rugalmas is, ezért a mérnökök úgy látják, hogy a jövőben olyan kompromisszumot is megköthetnek majd a repülőgépek vagy a rakéták tervezésénél, amire eddig nem volt lehetőség. Egy új anyagot talált fel a NASA, ami 1000-szer erősebb, mint bármelyik ötvözet, erről adtunk tájékoztatást az előbbiekben. Hamarosan speciális, agy nélküli robotokat foglalkoztató vállalatról számolunk be. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: kérdések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megkezdte működését az első lift a világon, amit csak robotok használhatnak. Ezzel folytatjuk műsorunkat. Egy cég nemrégen nyitotta meg második központját, ahol az épületet kifejezetten úgy tervezték meg, hogy minél robotbarátabb munkahely lehessen, mivel az itt zajló tevékenységek során a legújabb technológiákat, köztük a gép-ember kooperációt tesztelik. Ez az együttélés utopisztikus színben tűnik fel, minden azt a célt szolgálja, hogy a robotok, sőt az egész központ automata módon növelje a munka hatékonyságát, és levegye a dolgozók válláról a leghét köznapibb tevékenységek elvégzésének terhét. Az épület infrastruktúráját úgy alkották meg, hogy a gépek minél akadálytalanabbul közlekedhessenek a folyosókon és irodákban. A robotok fő feladata a kézbesítés, a kiszállítás és az adatok kezelése, de ezekhez az egyszerű munkákhoz is a körülbelüli 100 tagból álló flotta állandó, tökéletes szinkronjára van szükség, valamint arra, hogy a távolabb lévő adatközpont információhoz gyorsan hozzáférjenek. Ezt az 5G hálózat használatával oldják meg, amely a központban a kommunikáció alapvető gerincét adja, az egymással összeköttetésben álló robotok pedig a felhőszolgáltatáson keresztül gondolkodnak, így nincs szükségük saját agyra. A vállalat emiatt a robotokat agy nélküli robotoknak hívja, ami valójában csak annyit jelent, hogy a számítási feladatokat nem a gépekbe egyenként beépített csipek, processzorok végzik, hanem kiszervezik a felhőbe, ezzel leegyszerűsítve az üzemeltetésüket. Ahhoz, hogy megvalósuljon a hibamentes ember-gép együttélés, a robotok nem lehetnek láb alatt. A cég ezért kifejlesztette egy liftet, ami szállítja a mechanikus kollégákat. A robotokat több mint 30 emelet között ennek az összesen 10 felvonóból álló liftrendszernek a segítségével közlekednek percenként 90 méteres sebességgel, teljesen önállóan. A platformokat egy rendszer működteti egy erre a célra kifejlesztett algoritmussal, ami összhangba hozza a számos dolgára siető robot közlekedési útvonalát, és az aktuális forgalom szerint optimalizálja a liftek indulását. Arra is figyelnek, hogy a gépek ne essenek ki a liftekből utazás közben, váratlan mozgás esetén automatikusan leállítja a rendszert. A cég elmondása szerint az első olyan lift a világon, amit csak robotok használnak, de a mechanikus munkatársak terjedésével lehetséges, hogy hasznos kiegészítőjévé válik az épületeknek a jövőben. Utolsó hírünkben speciális agy nélküli robotokról adtunk tájékoztatást, amik saját lifttel járnak egy kísérleti épületben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy menhelyi kutyák stressz

0: stresszhormon szintjét vizsgálták kutatók. Hallhattak az újraindult nagy hadronütköztetőről, melynek 2018-ban kezdődött a karbantartása. Megemlítettük, hogy a legnagyobb ismert rengéseket mérték a Marson, és hogy újfajta csillagrobbanást fedeztek fel csillagászok. De szóltunk arról is, hogy 1700 éves lábbeli került elő a jég alól. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: Hírek a tudomány világából.
2: A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Új típusú vérrögoldó gyógyszert használtak egy sztrókos betegnél. Ismét meghirdették a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. A jelentkezési határidő október 15-e éjfél. Az új rendszerben megszűnik a centrumok kettős vezetése és a kancellári rendszer. A szakmai működési és gazdálkodási felelősség pedig a főigazgatóknál összpontosul. A vezetőket határozott időre legfeljebb 5 évre nevezik ki. Feladatuk lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása és a szakmai partner kapcsolatok erősítése. Elsőként a kecskeméti Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban alkalmazták Magyarországon a Tenecteplaz nevű új típusú vérrögoldó gyógyszert egy sztrókos betegnél, írja az Infostart. A készítményt egyetlen injekcióban adják be, szemben a korábban használt egyórás infúziós kezeléssel. Ez főként a súlyos, nagyér elzáródásos betegek ellátását gyorsíthatja, mert a gyógyszer már a szállítás közben kifejtheti hatását. Az első kecskeméti esetben a beteg állapota a szegedi műtétet követően jelentős. A kezelést minden esetben orvosi vizsgálatok alapján alkalmazzák. Ismét meghirdette a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. A november 9-én, 13-án és 16-án online megrendezett versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek október 4-e éjfélig. 6 különböző területről várják a résztvevőket, köztük középiskolásokat, felsőoktatási hallgatókat, egészségügyi dolgozókat és hallássérülteket. Informatikai vagy kibervédelmi szakirányú hallgatók és ilyen végzettségűek nem indulhatnak. A csapatok pontokat gyűjtenek, a győztes pedig vándorkupát kap. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4-del, a házasság kötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. 3 hónap alatt 29-el csökkent a magyarországi bankautomaták száma. Június végén 5659 ATM működött az országban, írja a Forbes a Bank Monitor adatai alapján. Ez volt az első visszaesés azóta, hogy 2023-ban minimum darabszámhoz kötötték a bankok ATM hálózatát. A következő időszakban azonban ismét növekedhet a gépek száma. A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitása miatt ugyanis a Fintech cégre is vonatkozhat az ATM telepítési kötelezettség. A jegybank szerint ez a jövőben akár több 500 új automatát is jelenthet.
2: Időjárás.
3: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van. Egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbánya-rákhegyi, a várpalotai-notai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

716 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is. Balaton Rádió.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás, vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópart már nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: 5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festeti csörökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék tovább vinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Megmozgatjuk az állóvizet!
2: Tudja már, te is Balaton Rádiós vagy! Balaton Rádió!

0: A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A Hunren, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több száz millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. A mintegy fél órás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Ruszin-Szendi Romulusszal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázott zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy az Egyesült Államok szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholdfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertő túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

felszigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőihez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyes. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér, ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

0: Svéd asztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svéd asztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svéd asztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Réf Fülöp és Balaton Boglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Réf Fülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel egy méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Réf Fülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele, különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Genesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Átvizsgálja majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország. 33 centire apadt a Balaton, több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot a kormány, közölte Magyar Péter a 14. Leó pápával folytatott vatikáni találkozója után. A miniszterelnök elmondta, hogy nyílt pályázaton keresik a program új vezetőjét, és továbbra is fontosnak tartják az üldözött keresztények támogatását. Magyar Péter a pápát magyarországi látogatásra is meghívta. Amint egy félórás megbeszélésen szóba került a háború, az energiaválság, a mesterséges intelligencia és a fiatalok elmagányosodása is. A magyar állam 6000 euró értékű gyógyszert ajánlott fel egy rászorulókat segítő vatikáni klinikának. Szorosabb védelmi együttműködésre készül Magyarország és Németország, erről Boris Pistorius német védelmi miniszter beszélt budapesti látogatásán. Rosinszendi Romulussal folytatott tárgyalása után közölte, több olyan területet is azonosítottak, ahol erősíthető a két ország együttműködése. Ezek között említette a katonai logisztikát, a képzést és a közös gyakorlatokat. Németország emellett fegyverrendszerekkel kapcsolatos szakmai tudás átadásában is részt venne. 33 centire apadt a Balaton, ezzel a tó mindössze 10 cm-re került a 2003. október 4-én mért 23 cm-es történelmi minimumtól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján több 100 millió köbméter víz hiányzik a mederből a sok évi augusztus végi átlaghoz képest. A tó vízmérlege hosszú ideje negatív, a párolgás mértéke rendszeresen meghaladja a befolyókon és a csapadékon keresztül érkező utánpótlást. A 2000-es évek eleje óta már 10-szer fordult elő negatív éves vízmérleg, ami felgyorsítja a tó ökológiai átalakulását. Megnyílt a 2026-os WordPress fotókiállítás a budapesti Biodomban, ahol 42 díjazott fotós munkáit láthatja a közönség. A képek a világ legfontosabb problémáit mutatják be, a fegyveres konfliktusoktól, a rendőri túlkapásoktól és az éghajlatváltozáson át a nők jogaiig. A pályázat zsűrije 141 országból több mint 57 ezer fotót tekintett át. Az év fotója díjat Carol Guzzi amerikai fotóriporter nyerte el, egy az Egyesült Államok szétválasztott bevándorló családról készült felvétellel. A kiállítás november 8-áig látogatható, és két kísérő tárlat is kapcsolódik hozzá. A Fel is út, Le is út című válogatás a 2026-os választás emlékezetes képeit, a Sortűz 1956 pedig a forradalom fotóit mutatja be.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott parcakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Yeah! Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: mérő platformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hím harisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fiókanevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

0: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton rádiós vagy?
1: Balaton.

0: még megismert.
1: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője

0: Ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. 4 napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztérium vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi Pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Nem csak a fővárosi autósokat sújtja, hanem egyre több vidéken közlekedőt is a rengeteg kátyú, ami bizony nagyon komoly és nem mellesleg drága károkat képes okozni az autóinkba. Az út fenntartójától megszerezni a jogos kárigényünket, még ha nem is teljesen lehetetlennek tűnő vállalkozás, de az biztos, hogy nem túl gyors. Addig is mi lesz azokkal, akik akár hosszú hónapokig sem tudják használni az autójukat? Létezik-e mondjuk átmeneti megoldás, magyarul van-e annak realitása, hogy fizet a biztosító? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. sajnos sosem fogynak el. Lassan már nincs olyan hét, amikor ne kellene újabb és újabb csalásra felhívni a kedves hallgatóink figyelmét. Ebből a mai műsor sem fog kimaradni. Ezúttal azonnal fogjanak gyanút, ha olyan csomagot kapnak, amelyet nem is rendeltek meg soha az életbe. Semmiképp se vegyék át. Hogy miért, mindjárt kiderül. Aztán megint fülön csípett egy engedély nélkül befektetéseket gyűjtő csalót a Magyar Nemzeti Bank. Mesés havi hozamokat ígért, ám a befektetői pénzek jó részét, hát mit csinált? Magára költötte. Édes, nem? Viszont ennek kapcsán összegyűjtjük, hogy minek nézünk utána, mielőtt ilyen és ehhez hasonló csalók áldozatává válhatunk. És ma parkolás kapcsán megpróbáljuk megfejteni, mire számíthatunk, amikor rossz zóna parkolását indítottuk el. Két kérdés is felmerül ennek kapcsán. Az első, hogy visszakaphatjuk-e a tévesen kifizetett pénzünket, a másik pedig az, hogyha igazoljuk fizetési szándékukat azzal, hogy bemutatjuk a téves parkolást, akkor elegendő lehet-e, hogy befizetjük az elmaradt díjat, és nem büntetnek meg minket. Lehet, hogy ilyen hangzik a kérdés, rövidesen kiderül. És végül, de nem utolsó sorban, szerintem nagyon fontos, úgyhogy ma mindenképpen beszélünk róla, idén durván szigorodtak az építési bírságok. Higgyék el, nem kicsit. Már is kezdünk. Témánk pedig a kátyúk. A műsor elején is mondtam, szerintem nagyon aktuális, mert nem múlt el, élek a gyanúval, hogy még ősszel is aktuális lesz sajnos, hogy tele van a város kátyukkal, de nem csak Budapest, hanem az országutak is, és a kisebb települések is. Azt gondolom, hogy a kátyuk minden autósnak a rémálmai, márpedig mostanában tényleg rengeteg van belőlük. A kérdés az Németh Péterhez, a CLB kommunikációs vezetőjéhez, hogy Mencsvár lehet-e a biztosító, ugye, mert azt tudjuk, hogy egy ilyen vége láthatatlan, szerintem megfelelni nem tudunk neki elvárások után hajlandók egyszer majd valamikor fizetni valakik, vagy a főváros, vagy az adott települések, de ugye a műsor elején is azt mondtam, hogy hónapokig ilyenkor megáll a kocsi, ha nagyobb baja van, ezért is gondolom, hogy fontos lehet, hogy a biztosítás az valamelyik biztosításunk Mencsvár lehet-e. Szia!
5: Szia! Igen, és üdvözlöm hallgatókat is, és már láttad a grimaszt az arcom, hogy ne keverjük össze. Esetleg fizet valamikor a biztosítással, meg vagy akár mondjuk ugye a közútkezelőben, hiszen tényleg nagy a különbség. A biztosítás nem vizsgálja, és ez szerintem egy nagyon fontos mondattal szeretném nyitni az elejét, a biztosítás nem vizsgálja, hogy mi törte össze az autót. Lehet a szomszéd is, lehet a kátyú is, lehet bármi, lehet én magam is. A biztosítás a törés tényét vizsgálja, márpedig ha az megtörtént, akkor a biztosító fizet.
4: Természetesen és az is mindegy, alul-fölül oldalt hol tört.
5: Igen, ha a kaszkóról beszélünk, nyilván, tehát azt jelenti, hogy a kaszkó biztosítással én magam is összetörhetem a saját kocsimat, persze direkt hobbiból, de a saját hibámból adódó is összetörhetem. Tehát ilyen módon azt lehet mondani, hogy a biztosításnál sokkal egyszerűbb lesz az ügymenet, ugyanis nem azt fogja nézni, hogy hol volt a kátyú, miért volt, le van fotózva, hanem meg a tényét, a fotó kell, hogy megvizsgálja azt, hogy összetört a kocsinak az eleje, belementünk a kátyúba, kitört az alja, stb. Kitört a kereke, igen. És még egy fontos dolog, ugye itt, ha már a károkról beszélünk, milyen típusú kár, meg mi tört ki.
4: De várj, állj meg egy pillanatra. Ezek szerint a kötelező biztosításban nincs olyan passzus, hogy kátyukár esetén fizet, hanem csak az reménykedhet abba, hogy a biztosítótól valami kárenyhítést kap, akinek van kaszkója, ha jól értem.
5: De persze, hiszen a kötelező biztosítás, hogy az általam okozott, másnak okozott kárt fizeti ki helyettem. Ott én vagyok a felelős, és másnak tartozom. Az általam okozott saját magamnak keletkezett kárt már nem fizeti ki, erre való kaszkó, és ugye a kátyú esetében nem is én okoztam a kárt, hanem az út miatt keletkezett kár az autóban, tehát gyakorlatilag ott aztán végképp nem játszik a kötelező, tehát nem, hogy ilyen passzus nincs benne, hanem nem erre szól, hanem arra szól, hogy ha én elrontok valamit, és másnak kárt okozok, helyettem kifizeti a kötelező biztosítás, nagyon hasznos, de nem erre van, erre a kaszkó biztosítás való.
4: Kaszkót is nagyon sokféle dologra lehet kötni, lehet ilyen, én azt mondom, ilyen komplexet, ami nagyon sok mindenre jó, de vannak-e olyan kaszkó termékek, pontosan itt az elmúlt évek tapasztalataiból kérdezem, hogy én mondjuk csak kátyú meg elemi kára kösse.
5: Igen, van, tehát ugye a szakmai köznyelven ezeket a fapados kaszkóknak hívjuk. Ugye teljes körű és nem teljes körű kaszkó egyébként igazából, amiről szó van. A teljes körű kaszkó az mindig mindenre fizet, még hogyha tényleg neki megyek egy űrhajónak arra is.
4: Nem túl életszerű, de
5: nem olyan régen egyébként meteorit darabok hullottak még Magyarországra is, és keletkezett autókban is. Igen. Kár, nem vagyunk messze az űrhajóval ütközéstől, ha az űrből a meteorit átjut itt az ozonrétegen, akkor a törött űrhajó darabok, sőt, én tudok olyan esetről, hogy ugye műhold darabok, amik ugye a szatoszférába érkezve lemégtek, és azok is okoztak már károkat, ez inkább azt hiszem, hogy Kaliforniában volt, de a lényeg az, hogy van ilyen.
4: Megesett,
5: van ilyen, és egyébként tényleg szó szerint benne van a kaszkó biztosításban is, hogy az űrből érkező hulladékra is kiterjed, mert ugye hát akkor, ha nincs benne, akkor lehet, hogy nem tered ki.
4: Na meg fogom nézni hazamra.
5: Meg, és ilyenkor egy ilyen oda nem figyelős alien föld megszállás esetén, ahol nem lesznek tekintettel ránk az élének, de mégis lesz értelme a megérkezések után a biztosításokkal és az anyagkárokkal foglalkozni, akkor ilyen szempontból ebből így is nyugodtak lehetünk, hogy akár még íti, mert is ha koccanunk, akkor a kaszkó fizetni fog. Na ez a teljes körű, és akkor ehhez képest vannak a fapados biztosítások, azaz részkaszkók, tehát csak törés, ahogy te is mondtad, csak törés, csak lopás, és van a kátyú kiegészítő, és úgy onnan van a keveredés az általános emberi tudatban, hogy a kötelező biztosítás mellé szokták eladni a kátyú kiegészítőt. És akkor azt gondolják az emberek,
4: hogy ez egyben van.
5: Hogy na, hogy tehát a mégis a fizető kötelező rosszul tudja szakértő, de nem, hanem ilyenkor gyakorlatilag egy ilyen részkaszkót eladnak, ami a kaszkó biztosítás csak kátyukárra vonatkozik. Na ott viszont a biztosító vizsgálni fogja, tényleg kátyukár történt, és nem más jellegű kár.
4: És akkor ugyanazt a cirkuszt kell végigcsinálni, hogy kitörik a kerekem, a legnagyobb forgalomba álljak félre, készítsek fotót, szerezzek tanukat, és nem folytatom.
5: Nézd, egy kaszkó biztosítás nélkül is, ha kitörik a kerék, a cirkusz lesz fél árna forgalomba. Tehát ugye legtöbbször sajnos egy tényleg ilyen volumenű kárnál nem az a legnagyobb tortúra, hogy be kell jelenteni a biztostól, hiszen az legalább ki fogja
4: hanem
5: fizetni.
4: Hanem az, hogy
5: maga megtörtént a kár. Tehát azért nincsen boldog károsult, boldog ügyfele a biztosítónak, ez tényleg így szokott lenni, mert vagy nincs kár, és akkor csak fizetni kell, nem vagyok boldog, vagy van kár, és ma alapból nem vagyok boldog. Tehát igazából mi nem járunk ki olyan szempontból jól az ügyfeleknek az elégedettségé, vagy az elégedett ügyfél, akinek a biztostó fizetett, az is egyébként egy károsult, és szomorú, hogy a háza leégett, a kocsi összetört.
4: Vagyis nem egy vidám szakma.
5: Vidám szakma, így van. Nálunk egy-két ágazaton, amely talán még szomorúbb, azokat nem akarom most ideidézni, de így van. Tehát így összegzem, tehát gyakorlatilag abban az esetben kell fotó, kell. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy sokszor felhívnak, hogy szerinted, Peti, kell a rendőrségi helyzet, és én szerintem kell.
4: És kimegy a rendőr, azt mondom, hogy egy kátyúba kitört a kereket.
5: Magának a tényét, a balesetnek a rendőrség rögzíti sok esetben, nem is állapítja meg, de nem lesz helyszínen nyomozás, vagy egyáltalán megállapítás. Van, hogy igen, de itt nincsen, hanem egyszerűen csak ő rögzíti, hogy valóban megtörtént a baleset. Nagyon sokszor ez mondjuk fontos. Ha benne vagyunk mondjuk az M1-esen, például a tömegkarambol, tudod, néhány évvel ezelőtt volt, nem is egyszer volt
4: de
5: már.
4: De az M1-esen korábban nem is volt más, csak kátyú átán kátyú.
5: Így van. És ott gyakorlatilag egy ilyen tömeges karambolba, ha belekerül az ember, igen, és utána lesz mondjuk egy nagy biztosítási esemény, akkor kifejezetten fontos egy ilyen kárigazolás a rendőrségtől, hogy igen, valóban ez is az a rendszámú autó, ez a sofőrrel benne volt ebben a tömegkarambolban, és neki, ha lesz vagy ilyen globális kár megállapítás, mondjuk egy vagy két biztostó fedez az egész, akkor ő benne lesz azok között, akik fel vannak sorolva, vagy kiret fizetve.
4: Hogyha valaki végigcsinálja azt az utat, ami azért sok idegességgel járt, tehát a közútkezelő, vagy a főváros, tehát akihez tartozik az az út, ahol komoly kárt szenvedett az autója a kátyú miatt, és mindemellett a kaszkóra is szeretném igényelni a kaszkójavítást is. A kettő lehet-e, nincs ilyenkor, tehát nem ütik el az egyik összeg a másikat, hanem simán mind a két helyről be lehet szerezni ellenszolgáltatást?
5: Nem, hát ez ugye nem olyan, mint egy lábtörés, ami tényleg olyan, hogyha van egy baleset biztosításom, és eltört a lábam, akkor azt annyi helyről veszem fel, ahány biztosításom van. Itt gyakorlatilag a káron gazdagodás ténye nem valósulhat meg, ez így is fogalmaz a jogszabály.
4: Igen.
5: Tehát nem lehet egy ugyanazon számlásom, vagy javításrendezhető kár, elrendezhető káros, amire két helyről felven az összeget, de ez úgy működik, hogy a kaszkó biztosításomra is, meg a közútkezelő felé is bejelenthetem. A kaszkó biztos vagyok benne, hogy gyorsabban, nem akarom szegény közútkezelő kollégákat innen mondani, bármilyen módon rossz fénybe feltüntetni, de szerintem a kaszkó fog előbb fizetni, és utána a kaszkó biztosító viszont be fogja jelenteni sok esetben a közútkezelőnek, hogy regresszálni, tehát visszakapni szeretni azt, amit ő kifizet, hiszen nem a kaszkó biztos, hogy azt gondolja, és ennek megvan a joga egyébként, sokan nem tudják.
4: De ahhoz már nekem nincs közöm, ugye?
5: Nem, nincs közöm, de ha onnan is felvetted a közútkezelőt, akkor az a közútkezelő el fogja mondani a kaszkó biztosítómnak, hogy hát haló, felvette már az ügyfelünk tőlünk is a kárt, és akkor a kaszkó biztosító vissza fog jönni hozzánk. Tehát nem érdemes ezt kijátszani, nem mondom, hogy még soha nem sikerült, biztos valakinek már igen, de azért a legtöbb esetben ez ki fog derülni.
4: Igen, akkor kérdezek egy harmadikat, hogy rendben van ez így, én is azt gondolom, de az értékcsökkenése egy autónak, hogyha kitörik a kereke, és aztán ott javítás történik, mind a ketten tudjuk, autós emberek vagyunk, hogy értékcsökken az autónk, és az eladásnál, ha egyszer el akarjuk adni ezt az értékcsökkenést, tehát ezt nekünk kell elszenvedni. Ilyenkor az értékcsökkenésért külön pert kéne indítani a közútkezelő, vagy nem?
5: Hát az igénybejelentés és a per között azért vannak fokozatok, nem kell egyből pert indítani, így van.
4: Kettőből kettő.
5: Mint hogy ez is egy jó dolog, ha erről beszélünk, hogy a biztosítókkal való együttműködés az nem olyan, hogy kötöm a biztosítást, és csak per után fizet a biztosító, tehát a kettő között vannak valóban fokozatok, így van, be kell jelentenünk, hogy az értékcsökkenést is szeretnénk kérni, hiszen az egy kár esemény, ahogy nagyon jól mondtad, elszenvedjük azt a fajta kárt is, hogy a kocsink kevesebbet ér, és az is egy olyan kár, amit a biztosítás fedez. Kaszkó biztosítás is képes fedezni az értékcsökkenést, meg hogyha nekünk jön egy másik autó, akkor a kötelező biztosítás is képes fedezni az értékcsökkenést. Ugye az, hogy a közútkezelő kifizeti-e az értékcsökkenést vagy sem, az már sokkal inkább jogászkodás szagú történet, az arra nincsenek ugye olyan, a közútkezelőn ki kell fizetni a kárt. De mondok egy példát, ami már ezt az egészet egy picit így felülírja. A kaszkó biztosítás mind a két gumit kifizeti, a közútkezelő csak az egyiket. Ugyanakkor elviszük a gumishoz a kocsit, és azt mondjuk, hogy a jobb hátsóm majd kiment a kátyúban, akkor a gumis azt fogja mondani, hogy párba kell cserélni a kettőt, ha csak nem egy egynaposban szól. Igen. Nekem ment el egynapos gumim egyébként a kátyúban, tehát azt tették fel, és délután már igen, csak az anyósom azt mondta, nem hallgatja a műsort, hogy ne merjen bejelenteni a nem mondom meg kisfalunak az önkormányzat, mert őt ismerik, és őt, és az ciki. Úgyhogy ez az 50-esembe fájt ez a mamának, de jó a rántotus, de azért sok volt az 50-es. Na mindegy, nem jelentettük be, de ott ugye csak egy gumit fizet neki a közútkezelő, mert csak az egy sérült, igazából a valós kár pedig sok esetben két új gumi vásárlása, és a kaszkó biztosítás ezt figyelembe vesz. Uh-huh. Tehát ugyanúgy a biztosító nem csak gyorsabban fizet, hanem azért ez egy teljes körűbb kár kifizetés.
4: Na jó, még mielőtt itt istenítenénk a biztosítókat, azért ne felejtsük el, hogy mi megfizetünk azért, hogy aztán fizessenek, ha bajunk van. Tehát akkor összegezve, sajnos a kátyukár szerintem még végig fog minket ebbe az évbe kísérni, mert ahol ki is javították, ott már újabb kátyuk vannak, mert valamiért ott lukat tehát nem tudom miért, nem is akarok belemenni. Tehát jobb vigyázni, de azért azt jó tudni, hogy vannak úgynevezett fapados biztosítási lehetőségek is, amit a kötelező mellé ajánlanak, és ezek ilyen például a kátyukára is érdemes megfontolni, mert sajnos Magyarország a kátyuk országa lett, de vannak rendes, hát vannak ilyen komplettebb kaszkók is. A lényeg az, akinek nincs kaszkója, annak az futhat a pénze után, vagy a közútkezelőt üldözheti. Németh Péternek, a CLB kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen, hogy eljött, elvárunk a jövő héten is.
5: Köszönöm szépen, én is itt.
1: Facsipesz.
4: Sajnos már közhelynek számít, pedig nagyon igaz, hogy a csalásoknak se szeri, se száma Magyarországon sem, de azt gondolom az egész világon. Minden 5 percbe, és ez most túlzás lehet, hogy minden másodpercben újabb és újabb csalásra jönnek ki a világ valamelyik táján, amelyek komoly veszélyt jelentenek számunkra. Én most mondok egy újat, egy újdonságot, ez a brushing nevű csalás. Arról szól, hogy eladó, hogy úgy csinálnak, mintha pedig, de hogy inkább én így fogalom össze. Edmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője az, aki segít megfejteni, hogy mit csinálnak, és hogy is van ebbe a nagyon nagy csavar, a csalás.
6: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy tényleg szinte percenként jönnek új típusú esetek. Éppen ma két kolléganőm kapott két teljesen különböző SMS-t. Az egyiknél a Shane kínált egy állás lehetőséget az egyiküknek, és a gyakorlatban, nem, angolul, és a gyakorlatban úgy tűnik, hogy tényleg még kezdetben valóban bizonyos feladatok elvégzésért minimális összegek járnak is, majd ezt követően további feltételeket szabnak, hogy már neked kell befizetni nagyobb összegeket, magasabb szinten lép, ami után persze meg már nem jön több.
4: Ez pilóta játék.
6: Hát,
4: hívták az én antivilágos koromban, igen.
6: A másik pedig már egy korábban is elég gyakran tapasztalt eset, és egy másik kolléganő kapott éppen ilyet, amikor szabálysértési ügyben a rendőrség jelez egy SMS-ben, nyilván nem a rendőrségtől jön, hogy mondjuk gyorshajtását megbüntették, fizesse be ezt az összeget, kattintson ide, stb.
4: Sajnos azt én tapasztalatból tudom, hogy tértivevényen jön az ilyen.
6: Sosem SMS-t fog küldeni a rendőrség, hogyha bármilyet elkövettünk.
4: Legfeljebb akkor küld SMS-t, ha megjött az útlevelet, vagy a személyigazolványod. Igen.
6: És hát ez a harmadik eset, amit a felvezetőben elmutatta, ez az úgynevezett brushing scam intézménye, amikor egy eladónak tűnő csaló, már nem nevezhetjük általános vállalkozásnak őt, egy alacsony értékű terméket küld nekünk, mint címzetnek, holott azt nem rendeltük meg.
4: De örülünk neki.
6: Jött valami, amiért egyébként nem fizettünk, tehát nem feltétlenül kell, azért úgy bedobják a postaládánkba, vagy átveszünk, aláírjuk, stb. És ez kettős a hatása. Egyrészt ő, mint eladó elmondhatja, hogy történt egy vásárlás, és utána ad egy hamis értékelést önmagának. Egy ötös értékelést mondjuk, hogy tökéletes, hogy csillagos, minden rendben volt.
4: Szerintem még ez a legveszélytelebb oldal.
6: Ez a legveszélytelebb. Lehet, hogy később megtéveszti a fogyasztókat, ami nyilván nem jó, de nekünk közvetlen kárral nem jár. Viszont az adatainkat is adott esetben ellophatja. Ugyanis nagyon sok esetben a csomagoláson van egy QR kód, amire arra kér a futár minket, hogy olvassuk be. Na, mi ezt beolvassuk, simán lehet, hogy valami vírus kerül a telefonunkra, vagy adott esetben az adatainkat megadjuk, vagy adott esetben az is, hogy a bankkártya adatainkat megadjuk, annak ellenére, hogy nem kell fizetnünk, de mondjuk kér egy ilyenfajta garanciát az átvételhez. És ha már bekerül az adatunk bárhova, ezt pontosan tudjuk, korábban több adásban is beszéltünk, erről azzal bizony vissza is élhetnek.
4: És ezt csinálják, tehát nagyon örülünk egy olyan csomagnak, amit sose rendeltünk meg, aztán adathalászok. Gyakorlatilag ugye annak küldenek, akiknek már lenyúlták adathalászok valamilyen módon az adatukat.
6: Hát pontosan. Egyébként pont hétvégén írtak a közösségi média oldalunkra egy üzenetet, és mi szoktunk hétvégén is olvasni ezeket, és gyorsan válaszunk is, mert nagyon sok esetben tényleg azonnal meg kell oldani a problémát, és ott pont azt kérdezte az egyik fogyasztó, vagy követőnk, hogy ő most kapott egy csomagot, a felesége átvette, mert nem tudta, ugye az ő a férj nevére szólt, nem tudta, hogy ő most rendelt, vagy nem, nem csinált vele semmit, hát Isten nem olvasta be, de hogy most ezzel ő mit csináljon, fizessen, vagy ne fizessen. És mondtuk, hogy egyrészt, ha nem rendelte meg semmit, ne fizessen, megkérdeztük, hogy volt-e QR kód rajta, volt QR kód rajta, mondtuk, hogy be ne olvassa semmi, az a legjobb, ha kidobja a kukába, vissza se küldje, mert annak is van egyrészt, nyilván anyagi következménye, ahogy nekünk fizetni kell, de akkor is már az adatunk bekerül a rendszerbe, tehát ne is küldje sehova, ilyenkor ez menjen kukába automatikusan, és kisebb bontsa lehetőleg egyébként.
4: Tehát akkor el is jutottunk oda, hogy hogyan lehet ezek ellen védekezni. Mindenki azt mondja, meg most tényleg már Csabból is az folyik, hogy rendszeresen cseréljünk jelszót. De én nem tudom, lusta vagyok, hogy én örülök, hogyha megjegyezem a jelszavaimat, mert már annyi helyre kell jelszó, ugye azt se szeretik, ha egy jelszóval lépek be mindenhova. Azt se szeretik, a telefonom karikájába be megengedem, hogy a jelszavamat elmentse, csak ha ilyen úgynevezett ilyen lényegtelen dolgoknál, de azok is lehetnek veszélyesek. Hogy rendszeresen cseréljek jelszót. Mondjuk egy munkahelyen el is várják, van, ahol 30 naponta kell jelszót cserélni, és akkor már hosszú listája van az embernek, tapasztalatból tudom, de hogy ez az egyik módszer, hogy állandóan trükközünk a jelszavainkra.
6: Hát így van, meg hogy erős jelszót adjunk. Ne legyen könnyű kitálni. Volt egy felmérés, egy ilyen kiberbiztonsági felmérés, hogy milyen jelszavakat adunk, és nem tudom hány százaléka volt, amikor az volt a jelszó, hogy 1-2-3-4-5-6, meg az, hogy password, meg a születési dátumunk, amik azért ma már az internetvilágában simán kideríthető, és másfél perc feltörni ezeket a típusú jelszavakat. Nyilván egy sokkal bonyolultabb jelszót sokkal nehezebb, de hogyha van benne kisbetű, nagybetű, szám, speciális karakter, és azt meg változtatjuk mondjuk 2-3 havonta adott esetben, azért sokkal nagyobb biztonságos.
4: Tehát akkor mindenképpen egyedi jelszavakat próbáljunk meg kitalálni, És de azt hova tegyük? De most tényleg komolyan kérdezem, azt tegyük a párnafiókba, mert a telefonba életveszély.
6: Ne, semmiképpen sem, meg ne írjuk le, meg ugye szoktuk mondani, hogy a bankkártyára se tegyünk ki is posztitet a PIN kóddal, mert
4: ja, meg van, aki fogja és beírja a titkos kódját is, és elrakja.
6: Az a legrosszabb, mert ráadásul akkor még a bank nem is fizeti vissza egyébként a pénzt, amit buktuk, hiszen akkor az a mi hibánkból került ki az a PIN kód, tehát emiatt sem.
4: De mi az, amit még lehet tenni? Én mondjuk azt szoktam mondani barátoknak, ismerősöknek, családtagoknak, hogy a közösségi médiákból ne rendeljenek semmit. Ez nagyon, tudom, sarkos megfogalmazás, nagyon csábító dolgok vannak, de nem szabad, semmit nem szabad rendelni.
6: Ez az egyik, abszolút így van. Másrészt ne küldjünk sem üzenetbe, se SMS-be, se semmilyen módon bankkártya adatokat, PIN kódot, ez a titkosító, ez a CVV vagy CVC kódot. Ez sem. Hogyha bárhonnan vásárolunk, és tényleg ne közösségi médiából, meg ne marketplace-ról, hanem konkrét vállalkozásról, ha tudjuk, hogy az a vállalkozás, és onnan akarunk rendelni, és akkor is figyeljük például ez a HTTPS 2. és a cím legyen ott, ugye az ott S az kifejezetten a Secure-nak a jele.
4: Ott tehát fönt
6: a link, maga igen, a link, igen, amit beírtunk, ugye ez jelzi, hogy ez egy biztonságos fizetési csatorna, tehát aha, nem rossz helyre megy a bankkártya adatunk.
4: Jó, hát én meg, meg ugye azt is el szoktuk mondani, hogy minden csak utánvétel, ha lehet. Tehát ez a másik, hogy...
6: Hát igen, de nem feltétlenül egyébként a kollégákkal is nagyon sokat beszélünk erről. A bankkártyával rendeljük az adott terméket. Mondom még egyszer, hogy tudjuk, hogy mit akarunk rendelni, aha, és arra az oldalra mi megyünk, nem ott az interneten találjuk esetleg, vagy egy marketplace-en, vagy egy közösségi médiában. Ugye a bankkártyás vásárlásnál erről sokszor beszéltünk, ott a chargeback intézménye. Tehát sokkal könnyebb visszaszerezni azt a pénzt, mint ha mondjuk utánvétel kifizetjük, elviszi adott esetben a futár, és azt soha nem látjuk viszont. Az átutalás sem jó ilyen szempontból, mert ott azt nem tudjuk visszaszerezni úgy az összeget, mint hogyha bankkártyával vásároltuk.
4: Tehát nem rossz ötlet bankkártyával fizetni, csak tudni kell.
6: Inkább bankkártyával, csak nem akárhol, aha, a HTTPS. És ami nagyon fontos, tehát ha mi akarunk egy terméket venni, mondjuk egy cipőt, és ezt az interneten akarjuk, és mondjuk össze is hasonlítunk oldalakat, akkor nézzük meg a cipő márkáknak a hiteles honlapját, a saját honlapját.
4: Igen, hogyha, mert van a kamu honlapok.
6: Pontosan, tehát hogyha fölugranak ezek a kamu honlapok, lehet, hogy tök ugyanúgy néz ki, lehet, hogy tényleg olyan cipőket hirdet, de azok kamu. Tehát valószínűleg a termék sem igaz, vagy ha igaz, akkor egyetlen biztos, hogy kapunk olyat, mert lehet, hogy csak a képe szerepel. Ugye erről is beszéltünk egy korábbi adásban, hogy próbáljuk minél inkább lelőni ezeket, de itt ez az úgynevezett honlapblokkolás, de a fogyasztói tudatosság is itt nagyon fontos.
4: A másik, amit nekem mondott egy ilyen számítástechnikai gurú ismerősöm, hogy folyamatosan olyan szoftvereket kell venni pénzért a géped, jó, de akkor veszem a laptopomra, de a telefonomra, meg tehát annyi eszközt használunk már, hogy én nem látom annak nagyobb értelmét, hogy én a laptopomat ilyen nagyon drága szoftverrel védjem, mert ott van még a telefonom, ott van a tabletem, tehát gondold végig, hogy hány eszközt használunk. Itt az órám.
6: Persze, ráadásul mindegyik okos eszköz, úgyhogy mindegyik össze is van kötve egymással, de hát hogyha az egyik bukott, akkor mindent bukott.
4: Igen.
6: Amit még mondani szoktunk, és ez a bankkártyás vásárláshoz egy ilyen lehetőség, hogy úgynevezett a webszámlát nyitunk. Ez nem kerül semmibe. Tehát van egy bankkártyánk, bankszámlaszámunk,
4: igen,
6: és azon belül kötünk egy webszámlát. És ha költünk, ennek azt jelenti, hogy más a száma, mint a bankszámlánknak. Aha. Ha költünk, akkor erről a webszámláról költünk. Magyarul van egy 100 egységnyi pénzünk a bankszámlán, igen, abból átteszünk 20-at ebből a webszámlára, és a webszámla adatait adjuk meg, és ha költünk bármit, akkor a webszámla számait és adatait, aha, írjuk be. Mert ha ne adj Isten bal lesz, akkor nem a teljes fizetésünk, meg nem az egész családi vagyon megy kárba, hanem csak idézőjelesen az a kisebb összeg.
4: Na, tehát akkor visszatérünk arra, hogy mostanában ez dévik, ez a napok eredménye, hogy küldenek csomagot, attól úgy meneküljünk, mintha égő üzek kerülne a kezünkbe, egy égő fákja, dobjuk el, ne törődjünk vele, ne foglalkozunk vele, se QR-kódot, semmit ne használjunk, mert adathalászok kezébe kerültek a mi adataink, és innentől kezdve biztos számíthatunk arra, hogy nagyon le fognak húzni, ugye? Ez
6: hát
4: a
6: így van, meg hogy bekerül a bűnözői körökbe az adataink, mással kapcsolatban is az visszaérésre adhatók volt, úgyhogy nagyon vigyázzunk az adatainkra is, ne csak a pénzünk.
4: Ja igen, mert hiába vagyok én arra büszke, hogy én vagyok gazdag, aztán engem nyugodtan lehúzhatnak, az adataim lehet, hogy sokat érnek, mert pontosan. Azzal meg lehet további csalásokat. Ennek sose lesz vége, de viszont ennek a beszélgetésnek igen, amit Eitmann Norberttel, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökével beszélgettem itt az elmúlt szűk 10 percben. Köszönöm szépen, hogy riogatták kicsit, de mindig tájékozódni kell. Gyere máskor is.
6: Így van, én is köszönöm szépen.
1: Facsipesz.
4: Aki autózik, az tévedhet is, szoktam én mondani, illetve nem is úgy pontosítom, hogy aki parkol, az tévedhet is. Vannak olyan, szerintem leginkább Budapesten, olyan tipikus helyek, ahol nagyon könnyen elcsúszhatunk a banánhéjon, vagyis hogy rossz parkolási zónába dobáljuk be az aprónkat, már aki még így parkol. Mik a teendők, illetve milyen lehetőségeink vannak? Ezt ígértem a műsor elején, hogy erről fogunk beszélgetni dr. Kecskés András ügyvéddel, aki parkolási szakértő is, és aki remélem sok jókat fog nekünk mondani ezzel kapcsolatban. Szia!
7: Szervusz, tiszta köszöntöm a kedves hallgatókat. Sajnos ezt nem ígérhetem.
4: Jaj!
7: Igen, ez a...
4: Ez a körút egyik oldala, meg másik
7: oldala. Másik oldala, igen.
4: A Király utca egyik oldala, másik oldala.
7: Ez sajnos sűrűn előfordul, és egyébként nem csak az apró bedobálásakor, hanem az applikációval való parkolás esetén is elég gyakori az átparkolás. Annak tekintetében is differenciálnunk kell, hogy az övezet határ az egy parkolás üzemeltető övezetén belül jelent két övezetet, vagy esetleg két különböző önkormányzat területén, parkolási társulás területén lévő övezetről beszélünk.
4: De én ezen egyfolytában föl szoktam háborodni, mert miért kell nekem tudni, hát nem egy kalendárium az én fejem, leállok tisztességesen, parkolok, és aztán még jó, meg is büntetnek, ezen szoktam pufogni, szóval, hogy mennyi minden kell ahhoz, és még 5 percen belül vissza is kell érni. Szóval...
7: Igen, hát ez sok mindennel kapcsolatban föltetjük egyébként ezt a kérdést, hogy miért kell nekem tudni. Szóval ez a tipikus átparkolás esete, amikor én a rossz számra küldöm el az SMS-t, rossz órába dobom be ugye az aprót, vagy akár az applikáción rossz övezeti zónára vonatkozóan indítom el a parkolást. Az applikációnál mindig javaslom azt, hogy nagyon fontos ellenőrizni, tehát nem feltétlenül tökéletes a hely meghatározás, sőt, nekem az a tapasztalatom, pont az óvodánál, ahol a gyerekkel járok, hogy a hely meghatározás tökéletes az applikáción, tehát valóban oda lesz, teszi le, nevezzük úgy a kis gombos tűt, ahol én parkolok, viszont az övezetet az utca túloldalán lévőt jelöli ki, és itt most nem is egy főútvonalról beszélünk, hogy az adott útszakasznak a jobb vagy a bal oldalán állok, hanem én már egy utcával beljebb vagyok az övezetben, tehát ott azért egy tisztes távolság van az övezet határhoz képest, és mégis rendszeresen a fölötte lévő övezetbe rakja le, jelöli ki a parkolási
4: és
7: zónát.
4: És hogyha
7: én csak egyszerűen ezt nem változtatom, tehát nem nyomok át, hogy bocsánat, ebben az övezetben parkolok, nem ott, hanem csak szimplán elindítom a parkolást, akkor meg is büntetnek, ahogy ez egyébként az elején történt is, mert én magam sem figyeltem, és nem is értettem, és utána derült ki, ott egy azon önkormányzat volt, hogy hát én a rossz zónára parkoltam, és bizony ki kellett fizetnem a parkolást.
4: Vagyis megfizetted már a tanulaó pénzt.
7: Így van. Na most a Felkonfban említett kérdés, hogy ebben az esetben akkor arra a zónára megfizetett parkolási díjat, ahol igazolható módon nem parkoltam, ezt leginkább maga a parkolási társulás tudja bizonyítani, igen, ugye a saját pótdíjazásával. Azt én jogosult vagyok-e visszakövetelni? Igen, nyilván a jogalap nélküli gazdagodás jogcímén én azt visszakövethetem a parkolótársaságtól. Itt más kérdés az, hogy mekkora összegről van szó, megéri-e a belefektetett idő, energia, tehát hogy nem kerül
4: többbe a hús, mint nem
7: a leves. Hát igazság szerint írhatok egy e-mailt, és mondhatom azt, hogy akkor én kérem szépen vissza azt a 320 forintot.
4: De szerintem az lenne a logikus, ha azt mondanám, hogy kérem szépen vissza, illetve a másik társaságnak utalják
7: át. Nem feltétlenül azonos tehát nem feltétlenül más társaságról van szó, illetőleg az is függvénye a dolognak, hogy a két övezet, aminek a határán parkoltam, az ugyanolyan mértékű díjfizetési zóna. Mert elképzelhető ugye, hogy a belvároshoz közeledünk, hogy ugyanabban a kerületben vagyok, de
4: egy
7: közeled,
4: óra,
7: a belvároshoz, az egyiknél 600, a másiknál meg 420-os, mondok valamit. Tehát nem mindegy az, hogy én most akkor a 420 forintos övezetben fizettem, de a 600-ba kellett volna, mert akkor ugye bizony itt egy olyan értékkülönbözet van, nevezzük ennek, ami miatt romlanak az esélyeink arra, hogy elfogadják az én egyébként méltányossági kérelmemet, mert ugye a jogszabály e tekintetben nem tartalmaz egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy akár ugyanannak a parkolási üzemeltetőnek el kell fogadnia a másik övezetben megfizetett díjat, különösen, hogyha két különböző üzemeltetőről beszélünk, hogy nekik ezt egymás közt el kell intézni. Tehát ha nyersen nézzük, ahol engem megbüntettek, volt nekem érvényes díjfizetésem? Nem volt. Tehát jogos a büntetés. Persze, hogy egy enyhítő körülmény lehet az, hogy figyelmetlen voltam, és rossz zónára indítottam meg, de ez már tulajdonképpen kizárólag az adott, vagy az adott két üzemeltetőnek a méltányos elbírálására van bízva, hogy ők azt mondják, hogy akkor elengedik nekem, beszámítják nekem, vagy azt mondják nyersen, ami általában sajnos a gyakorlat tipikus, hogy sajnos azon az övezeten, ahol a büntetést kapta, nem volt érvényes díjfizetés, tehát a büntetés jogos, azaz meg kell fizetni.
4: Egyébként Budapesten belül régen ismerték azt a szót, hogy méltányosság a parkolási társaságok, ma már valahogy elfelejtődött ez a szó, értelmezhetetlen számukra, tehát nagyon kevés helyen van már arra lehetőség, hogy méltányosság.
7: Az is egy rendkívül érdekes dolog, ugye, hogy a pótdíjazásra ugye az érvényes parkolás lejártát, vagy a parkolási esemény megkezdését követő 5 percen belül kerülhet ugye sor. Tehát számtalan esetben fordul elő az, hogyha valaki mondjuk parkolóránál fizet, akkor ő elsétál a parkolóórához, mire visszaérnek.
4: Ami már nincs közel, egyre kevesebb van.
7: Így van, egyre kevesebb van, sőt most már a meghatározott távolságon belül nem is feltétlenül parkolóórát kell kihelyezni, hanem elég csak egy táblát is, ami jelzi, hogy hol van a legközelebbi parkolóra. Ebből kifolyólag az 5 perc az már nem olyan hosszú idő, hogy én oda elmenjek, megtaláljam, kifizessem, visszaérjek. De ugye, hogyha én tudom azt igazolni, hogy a büntetéstől számított 5 percen belül van nekem érvényes parkolójegyem, akkor az adott parkolás üzemeltetőnek ezt el kell fogadnia, és törölni kell a pótdíjat. Viszont ugye rendszeresen azt a szabályt alkalmazzák, hogy ezt abban az esetben, hogyha nincsen 30 napon belüli lejárt, nem vitatott tartozás.
4: Mármi parkolási szerint, tartozás?
7: Így van, igen. Mm-hmm. Tehát ez nekem egy kicsikét, hogy mondjam, igen, furcsa, hogy függővé tenni egy parkolási eseményt egy teljesen másiktól, tehát azért nem elengedni egy teljesen jogos igényt, vagy annak eleget tenni, mert nekem van egy elmúlt időszakból származó parkolási pótdíjam, amit én vitatok. Hát ez számomra
4: ezt én úgy hívom, hogy ez
7: szabály.
4: A rossz hiszeműség, tehát azt feltételezik az emberről, hogy 300, 600, 2000 forintért lopcsal, tehát ez a legsértőbb dolog, azt
7: így van,
4: gondolom.
7: Igen.
4: Vidéki városokban némileg egyszerűbb, mert egy parkolási társaság van, még a nagyobb városokban is csak több zóna van. Tehát ilyen értelemben ott egyszerűbb, ott nem tudunk mellé parkolni.
7: Igen, meg általában azért az ügyintézés során én azt tapasztalom, hogy azt emberibe is figyelembe veszik, hogy az adott rendszámon hányszor fordul elő az a véletlenszerű esemény, hogy ő most megint 5 percen belül bemutat egy parkolójegyet. Tehát ugye sokan vannak úgy, én is nem tagadom, hogyha valahova tényleg csak 5 percre ugrom be, akkor nem feltétlenül bíbelődöm a parkolással, leállok, beszaladok, elintézem, visszamegyek, 3 perc telt el.
4: Hát a pechen van, arra jár.
7: Így van, és bizony néha pechen van, és megbüntetnek, ilyenkor én gyorsan elindítom az applikáción a parkolást, ott van 5 percen belül, és akkor nyilván ez is egy órámba beletellik, míg szépen mindent kiprint-screenelek, és elküldözgetek, és megfogalmazom a szép levelet a parkolótársaságnak, hogy akkor nyilván engedjék el, és ilyenkor ugye szokott jönni vissza a válaszban az, hogy miután ugye nincsen 30 napon belül lejárt, nem vitatott, tehát ezért ők elengedik és törölték. De ha mondjuk ezt egy héten belül kétszer eljátszom, akkor lehet, hogy a másodikat már nem fogják törölni.
4: Mert húzhatod a lábad és lassan érhetsz oda.
7: De így van, de a szabály sajnos összefüggés.
4: De azért valljuk meg elég
7: között, ami elég érdekes.
4: Elég furcsák Magyarországon a parkolási szabályok, igen. Nem?
7: Azt egyébként mindig megjegyzem, úgy valahogy a mentségükre, hogy ezeket a szabályokat nyilván az élet alakította. Tehát pont azt, ahogy az emberek próbálták kijátszani a szabályokat, azt kiküszöbölendő jöttek ugye a szigorú szabályok, csak ugye ennek pont azok az emberek esnek áldozatául, akik tényleg teljesen jóhiszeműen járnak el, és nevezzük azt, hogy önhibájukon kívül kerülnek bele egy pótdíjazásba, de hát ugye ez úgy érzem, sajnos az élet minden területén úgy vagy a nagy Államok törvénye alapján ez előfordul.
4: Tehát akkor úgy lehetne összegezni, hogy nincs mentség, hogyha félre parkolunk, tehát rossz átparkolunk, azt hiszem ez a hivatalos neve.
7: Így van.
4: Átbarangolunk. Akkor nincs mentség, akkor végül is lehetne, de nincs, nagyjából ki kell, hogy fizessük akkor a pótdíjat, viszont én azt mondom, hogy még 400 forintért is érdemes kardoskodni, sok kicsi sokra megy, tehát hogyha az a zóna, ahol viszont kifizettük a parkolást, menjünk utána és kérjük vissza.
7: Nyilvánvalóan jogos lesz az
4: tőlük, így. Lehet, hogy az sem lesz könnyű, de legalább megpróbálunk valamit tenni, másért nem is a pénztárcánkért, a lelkünk megnyugtatásáért. Mert hogy nem egyszerű parkolni, főleg Budapesten, nem csak azért, mert kevés a hely, hanem azért, amit itt hallhattak az elmúlt percekben. Sok a parkolótársaság, különböző parkolótársasághoz van olyan, hogy egy utcán belül is máshova tartozik, mert más kerület, ezért nagyon-nagyon-nagyon bonyolult, nagyon oda kell figyelni. Dr. Kecskés András ügyvéd úrnak köszönöm szépen, hogy ismét eljött hozzá.
7: Én is köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
4: Szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk arról, hogy idén január közepétől, ahogy olvastam, szigorodtak az építési szabályok, és ez valahogy kevésbé köztudomású, és egy fogyasztói védelmi műsornak szerintem alapvető kötelessége nem a riogatás, hanem az, hogy felhívja azoknak a figyelmét, akik érdekeltek. Erről fogunk beszélni, jobban mondva Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője összeszedte a legfontosabbakat, amiket érdemes nagyon a fejünkbe vésni. Ugye? Szia!
8: Szerbusz, te is köszöntöm a tisztelt hallgatókat, jó napot kívánok! Igen, tehát ugye volt egy nagyon fontos változás, hogy az OTÉK, ami sokáig ugye az építkezők bibliája volt, úgymond, település, országos település és építési követelmények, ez most átalakult, és lett belőle TÉKA, ami település rendezési és építési követelmények alapszabályzat, ez 2005-ben már megtörtént ez a változás.
4: Mégis mindenki OTÉKot emleget egyébként, hát, ez
8: épült. Igen, ezek a dolgok azért nem változnak olyan gyorsan, az embereknek nyilván a tudatában még más van, és ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt alapvetően, amikor ez a változás 2025-ben megtörtént, akkor már megemelte a bírságokat a jogalkotó, és ezután 26, tehát idén januártól még szigorúbb bírságok léptek életbe. És bizony ez nagyon nagy emelés, tehát nem az, hogy egy picit, hanem igencsak nagyon.
4: Már forintálisan. Ugyanazokra a dolgokra büntetnek, vagy azt is kitalálták, hogy még mire?
8: Hát alapvetően ugyanazokra, de egy picit megváltozott az egésznek a jellege. És ugye ezek a változások elsősorban a kivitelezőket, beruházókat érintik, de közvetlenül minden építkezőre hatással vannak, főleg ugye abban az esetben, hogyha például a saját házát épít valaki, és ott nincsen feltétlenül egy generál kivitelezője, vagy ilyesmi, akkor azért komoly dolgok vannak. Tehát lakóházak, nyaralók esetén, ugye van az építésügyi bírságnak egy négyzetméterre megszabott összege. Ez eddig 180 ezer forint volt négyzetméterenként.
4: Tehát ha szabálytalanul építkeztem, akkor kiszámolták.
8: Ez főként ugye arra vonatkozik, hogyha nem az építési engedélyben meghatározott dolgot építem.
4: Mondjuk nagyobbat, azért ez elég tipikus.
8: Vagy nincsen például engedélyem arra, amit építek, ugye sok minden lehet, vagy például, ami megtörtént nemrégiben, a sajtót is eléggé bejárta, egy ismert villaépítésnek a híre,
4: ahol
8: ugye az volt, hogy egy 4 lakásos társasházra kaptak engedélyt, úgy kezdték meg az építkezést. Utólag kiderült egyébként, hogy már az eredeti látványterveken is egy villa szerepelt, tehát szó nem volt arról, hogy ott ők 4 lakásos társasházat akartak volna építeni. Na most az ilyen esetekre ez tipikusan vonatkozik. Azt gondolom nem gyakori, de hát azért látjuk, hogy elő-elő fordul. Na itt az lett, hogy 180 ezer forintról 600 ezer forintra emelkedett a bírság négyzetméterenként. Ez egy több mint háromszoros emelés. Viszont a számított érték, tehát hogyha mondjuk van itt egy 600 négyzetméteres ház, ahol erről szó volt, és ott 600 ezer forint a négyzetméterár. Eddig egyébként 50%-a lehetett a maximum bírság, most csak 20%-a, viszont ugye sokkal nagyobbak lettek az alapárak. Tehát ezek már kisebb beruházásoknál is gondot jelenthetnek. Sőt, egyébként pince, mélygarázs, tehát ugye a terepszint alatti építményeknél ennél is sokkal nagyobb a bírság, itt közel 30-szoros ára emelték.
4: De meg. Azért, mert hogy nagyon sokan csinálták azt, hogy földszint alá elkezdtek hatalmas hodályokat építeni, fitnessterem, meg
8: pláne mindenféle. Ugye olyan helyeken, ahol ezt ugye lehetővé teszi mondjuk a teleknek az adottságai.
4: Igen.
8: Mert mondjuk tehát a Rózsadombon, vagy még a Rózsadomb fölött ugye nagyon sok ferdetelek van, tehát igen. Azt meg lehetett úgy csinálni, hogy hát az csak a szuterén, igen ám, de van benne úgy mondom fitnessterem, sauna, egy iroda, nem tudom micsoda, meg még ott van három állásos garázs, és igen. Akkor mindezt berakták ugye pincének, egyébként meg hát ugye nyilván nem ez volt, na itt ezt nagyon-nagyon komolyan megemelték. És ráadásul még az is megváltozott, hogy most már nem feltétlenül a jogszabályban meghatározott építményértéket veszi figyelembe, ami volt, mondom.
4: A régen az volt, ugye, igen.
8: Régen az volt. Most azonban nem feltétlenül van így, mert ha mondjuk a szerződésben, ami az építésről szól, ott egy magasabb értéket uh-huh. szerepeltetnek, akkor azt az értéket fogja figyelembe venni a hatóság. És ráadásul ez természetesen a nagyobb beruházásokat is érinti.
4: És ugye azt tudjuk, hogy a kedvező 3%-os hitel miatt most ömlenek az új lakások, hatalmas beruházások vannak, de akkor nem nekünk kell elvileg fizetni, hanem a beruházónak.
8: Hát például abban az esetben a beruházónak. Így van. Tehát ott az mondjuk a hétköznapi ember szintjén kevésbé érdekes. Mm-hmm. Sőt, hát inkább örömteli nyilván, mert ez ad egyfajta garanciát arra, igen. hogy be vannak tartva, úgymond a jogszabályok. De mondjuk egy nyaralónak, hogy egy családi háznak az építés, akkor nagyon kell figyelnie a végfelhasználónak
4: elég
8: is.
4: Elég rémisztő. És hiába, ugye azt mondtad, hogy lecsökkentették 20%-ra, a érték 20%-ára a büntetés mértékét.
8: Így van, így van.
4: Na de így is többet fog fizetni az, aki...
8: Hát igen.
4: Akit nyakon csípnek.
8: Persze, tehát itt, és ráadásul úgy van, hogy itt már például lakásoknál is ugye akár 10 millió forintig kiszabható bírság, tehát hogy ezek óriási összegek tudnak ugye lenni, vagy egyébként, hogyha visszatérünk arra a nevezett épületre, ott ugye a számított érték az 400 millió forint körül van, tehát ha annak a 20%-át bírságként kiszabják, akkor az bizony egy elég
4: nagy. Na, az épület az milliárd felett él. Tehát az még ez
8: elképzelhető, hogy ebben az esetben a szerződés szerinti értéket fogják uh-huh. figyelembe venni, vagy vennék figyelembe. Ugye nem tudjuk, hogy a konkrét esetben pontosan mi történik, tehát hogy ott milyen eljárások vannak folyamatban, ezt ugye nem tudjuk. Uh-huh.
4: És a határidők változtak-e, vagyis ugye régen az volt, hogy 5 évnél régebben építettem valamit szabálytalanul, akkor már nem bontatták le velem, csak megbírságoltak. Ezek a határidők nem változtak ezek szerint?
8: Ezek a határidők tudtam, hogy nem változtak, viszont az nagyon fontos, hogy most már azért sokkal, hogy is mondjam, tehát digitalizáltak egy csomó munkafolyamatot például ezekben. Tehát ugye az építési napló digitálisan.
4: Még drónról is nézik az építkezéseket.
8: Most már így van valóban. A földhivatal, a NAV, akár drónról is simán megnézheti az építkezésünket. Minden, tehát a tudtunk nélkül is gyakorlatilag ez elképzelhető. Nyilván, ha úgy látszik, hogy minden rendben van, lehet, hogy mi is értesülünk róla, hogy volt egy ilyen. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amiket meghatároztak. És hogy mondom, főleg, hogyha nincsen ilyen nagyon komoly generál kivitelezőnk, hát akkor bizony nagyon oda kell figyelni.
4: Tehát akkor összefoglalom gyorsan, aki építkezik, már pedig azért elég sokan építkeznek, és most inkább a magánszemélyekhez, a fogyasztókhoz szólunk, nagyon figyeljenek oda, hogy mit, hogy, miért csinálnak, mert idén január közepétől ismét változott az építési bírság szabálya, legalábbis a kiszabás, a mértéke egészen pontosan.
8: Hát igen, főleg a mértéke, tehát itt főleg az a fontos. Így
4: nagyon
8: tehát,
4: durva.
8: Ne térjünk el a tervektől. Igen. Amit beadtunk, azt építsük meg. Ha pedig eltérés van, akkor azt be kell jelenteni rögtön.
4: Mert hogy 180 ezer,
8: 600 ezerre négyzetméterenként. Igen.
4: Ez nagyon-nagyon sok. Tehát nagyon figyeljenek oda, hogy mit csinálnak, mert egy banánhéjon elcsúsznak, akkor nagyon sok milliójuk bánhatja, és azt gondolom, az, aki építkezik, amúgy is mindig ki van centízve. Köszönöm szépen az elmúlt percekbe, tehát egy kicsit nem is riogattunk, hanem felhívtuk az önök figyelmét, hogyha építkeznek, akkor nagyon figyeljenek oda, hogy teljesen szabályosak legyenek, különben nagyon bánhatja a pénztárcájuk. Zentei András, a hovega.hu főszerkesztője jött el azért a műsorba, hogy elmondja mindezeket önöknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
8: Nagyon szépen köszönöm.
1: Facsipesz.
4: Minder István is itt van már velünk a stúdióban, egy Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, aki megint azért kellett, hogy eljöjjön, hogy elmondja, hogy megint büntettek. Én mindig ilyenkor egy kicsit örül a lelkem, mert azt gondolom, hogy egyel jobban biztonságban vagyunk. Én ugyanazt mondtam a műsor elején, hogy befektetéseket gyűjtő, nem lepkegyűjtő, hanem befektetéseket gyűjtő volt az ember, aki ezeket gyűjtögetett pénz, de aztán szerintem félre mondtam, mert követeléseknél volt itt probléma, de azért van itt. Hivatalosan elmondja István, hogy miről is van szó.
9: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, mindenki gyűjt valamit. A KM Sigma Kft., aki ellen még folyik a vizsgálatunk, tehát ideiglenes intézkedéseket, tiltásokat hoztunk, ő követeléseket gyűjtött. Nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan teszi egy vállalkozás, ugyanis a pénzügyi követeléseknek a kezelése, követelés vásárlás az is engedélyhez kötött.
4: Tehát én nem vehetem meg mondjuk a nem tudom kinek a követeléseit azzal, hogy majd én aztán behajtom, ha nincs engedélyem.
9: Ha ezt üzletszerűen tesszük, akkor nem tehetjük meg. Ez azt jelenti, hogy ha mi egy alkalma mondjuk az unokatestvérünknek a bank átadja vele szembeni követelést, és onnantól ő nekünk tartozik, azt nem gondolnám, hogy üzletszerűnek mondanánk. Ha ezt viszont egy előre meg nem határozott körrel szemben rendszeresen és nyereség fejében teszi egy vállalkozás vagy magánszemély, akkor megvalósulnak az üzletszerűségnek a feltételei. Aha. Márpedig itt egy olyan csomagot vett át ez a társaság, amelyikben több ezer darab az követelés igen. van. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a fogyasztók egy részével szemben további lépéseket tett a társaság, egészen konkrétan végrehajtásokat is indított velük szemben.
4: De ezt nem tehette volna.
9: És az a nagy helyzet, hogy az érintettek különböző netes, internetes fórumokon, csatornákon, vagy akár hozzánk érkezett jelzésekben azt jelzik, ami az egésznek a kezdete, alfája, az, hogy ők nem értesültek arról, tehát XY banknak, vagy pénzügyi vállalkozásnak tartozunk, mondjuk egy valamilyen áruhitellel, vagy személykölcsönnel, és egyszer csak jön egy másik vállalattól egy értesítés, hogy innentől ők, akik ezt hajtják be, és már végrehajtást indítottak ellenünk.
4: De itt kimaradt lépcső?
9: Hát az a nagyon fontos lépcső, hogy amikor egy követelésnek az engedményezése történik, adott esetben egy pénzügyi intézménytől ehhez a másik követelés vásárlóhoz, akkor mind a két félnek tájékoztatni kellene minket arról, hogy itt más a engedményezett a követelés. Aha.
4: Tehát ugye átadta ezt a tartozást egy követeléskezelőnek.
9: Így van. Természetesen csak olyannak lehetne átadni, aki ezt engedéllyel rendelkezik, de nem feltétlenül tudja ezt a pénzügyi intézmény, hogy ő egyet adott-e át, vagy ezt rendszeresen üzletszerűen csinálja a másik fél. Még egyszer, adott esetben egy követelést át lehet venni. Ha viszont már, és itt százakat. Ez a történet, itt akár egyetlen egy csomagon belül száz ezer követelés van, vagy mondjuk egy cég minden évben csak egyet vesz át, nem is csomagban, akkor bizony már megvalósulhat az üzletszerűségnek a feltétele. További feltétel az, hogy idézőjelben más tevékenységen, vagy látható tevékenységen ne is legyen ennek a másik vagy ennek a cégnek, hogy igazából ebből éljen. Uh-huh. Ha itt ez megvalósul, akkor Magyar Nemzeti Bank nagyon határozottan az elmúlt sok-sok évben, ez különböző nyilvános tájékoztatóban, vezetői körleveiben elmondta, hogy bizony vizsgálat fog indulni az ilyen társaságokkal szemben.
4: És ez nem az első, és nem az utolsó.
9: És nem az első, és nem az utolsó. És hát külön aggasztó az, hogy adott esetben már további lépéseket is tett ez a társaság.
4: Vagyis?
9: Egyrészt végrehajtásokat indított, tehát nem arról van szó,
4: jogtalanul teljesen.
9: Nyilvánvalóan.
4: Álljunk is itt meg egy pillanatra, mégiscsak a fogyasztókért vagyunk itt. Tehát ő elindított egy végrehajtást, és ő teljesen jogtalan engedély nélkül csinálja ezt a tevékenységet, akkor a végrehajtás is semmis, nem? Vagy sajnos nem?
9: Minden olyan cselekmény, amit a követelésvásárló tesz, az természetesen felvet erős jogi kérdéseket, és hát megtámadható adott esetben bíróságon, hiszen ő ezt a tevékenységet jogosulatlanul végzi, nem is vehette volna át, nem is kezel, és hát megtámadható adott esetben bíróságon, hiszen ő ezt a tevékenységet jogosulatlanul végzi, nem is vehette volna át, nem is kezelhetné ezeket a követelőséget.

0: címen elérhetőségen nem lehet, föltállni. Tehát azt érzem fogyasztókon, hogy egy kőkemény eljárás zajlik ellenem, miközben egy fantommal harcolok, mert az elérhetőségei azok teljesen hiányoznak.
1: Ezt érzi a fogyasztó
0: de, természetesen, de az összes létező fórumon azért a fogyasztók megtalálták ezeket az elérhetőséget, természetesen jelezni kell, hogy ez egy törvénytelen eljárás, és meg kell tenni a szükséges lépéseket, adott esetben ezt bíróságon is meg lehet tenni. A legfontosabb viszont, hogy mi ezt a vizsgálatot, hogyha lezárjuk, és megállapítjuk, hogy valóban a jogosulatlan szolgáltatás megáll, akkor ettől eltiltjuk, adott esetben természetesen feljelentést is teszünk, hiszen ez büntető jogi tényállással is
1: jár. És akkor visszakerülnek ezek a követelések az eredeti, aki eladtahoz?
0: Ez innentől megint egy polgári jogi jogvita, amit bíróságon tud az ügyfél rendezni. Nyilvánvalóan azért egy egész más pozícióba kerül a társaság, hogyha kiderül, hogy ezt jogosulatlan szolgáltatásként tette meg. Viszont arról nagyon pontosan kellett volna az átvételkor értesíteni a fogyasztót, hogy mennyi a követelés, mik a jellemzői, esetlegesen milyen díjakat számít föl az a követelés vásárló. Ezt még egy legális szolgáltatónak is meg kellett volna tenni, nemhogy egy jogosulatlannak.
1: Na most akkor ilyenkor az a lehetőségünk, hogy kézzel fölemeljük a kukát, és jobb kézzel belehajítjuk ezt a papírjukat, amit küldtek?
0: Én ezt nem tenném.
1: Nem?
0: Tehát én azt gondolom, hogy egy polgári peres bírósági eljárásban indítanék ez ellen egy eljárást ügyfélként, és ezt tisztázná azt, hogy itt mekkora tartozás, van-e tartozás, jogosulatlanul vette át, vagy pedig nem.
1: Még egyszer elmondanád ennek a cégnek a nevét, mert ezek szerint több száz ember érintett, csak jó jegyezzük meg.
0: Igen, több ezer sajnos, legalábbis a követelések száma ennyi. KM Sigma Kft.
1: Tehát KM Sigma Kft., hogyha ilyentől kaptak levelet, hogy követelésük van önökkel szembe, ott az elmondottak alapján ne dobják ki a papírt, én biztos azt tettem volna, hanem tudják azt, hogy eljárás folyik a cég ellen, jogosulatlanul vette át ezeket a követeléseket, és polgári peres úttól lehet az igazunkért harcolni. Minden Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én is köszönöm.
1: A mai műsorunk ezzel véget ért, remélem, hogy sok hasznos tanácsot kaptak. A mai műsort is, mint mindegyiket Bicó Tamással készítettem, nevében is köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is ugyanebben az időpontban. Törtei Takács Krisztát hallották, viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Magyar Rektori Konferencia üdvözli az egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Független Benzinkutak Szövetsége. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat próbáltak becsempészni az egyik börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A Magyar Rektori Konferencia örömmel üdvözli a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus Plus programba, hiszen ez nem csak egyszerű ösztöndíjprogram, hanem fiatalok tízezreinek jelent nemzetközi tapasztalatot. A Horizont Európa program pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy a magyar kutatók a legjobb európai műhelyekkel közösen dolgozhassanak. Az MRK mindvégig azt képviselte, hogy a magyar hallgatóknak, oktatóknak és kutatóknak ott a helyük az európai felsőoktatási és kutatási együttműködésekben, ezért az MRK számára az a legfontosabb, hogy a folyamat mielőbb lezáruljon, és az egyetemek, a hallgatók és a kutatók a gyakorlatban is újra teljes körűen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel, olvasható az MT-hez küldött közleményben. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja azt mondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak nehéz helyzetére. A szövetség a kormánytól vár választ arra, hogyan biztosítaná a tisztességes versenyt a szektorban. A szeptember 28 és október 1-e között a Kossuth téren megtartandó fórumon a független benzinkutasok kötetlen beszélgetésre várnak minden minisztériumi vezetőt, valamint közlekedőket, vállalkozókat és dolgozó állampolgárokat is, hogy megoldásokat találjanak a magyar KKV-k jövőjét veszélyeztető problémákra. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejutatni a budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A tiltott eszközöket egy sóval töltött zacskóba rejtették, majd bedobták az intézet területére, ahol az éjszakai járőrözés során találták meg. A kamera felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő ember látható. A BVOP szerint a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Az eset körülményeit vizsgálják. Jelentős fennakadások alakultak ki a Magyar Posta csomagkézbesítésében. Egyes küldemények napok, mások hetek óta várakoznak. A problémák hátterében az ecseri új logisztikai központ és az ott bevetett csomagfeldolgozó rendszer beüzemelése állhat, írja az Economics. A posta elismerte, hogy az új helyszín és az informatikai rendszerek integrációja során problémák merültek fel, ezért bizonyos csomagok feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe. A vállalat korábban 3-6 napos csúszás lehetőség tájékoztatott, de beszámolók szerint ennél jóval hosszabb késések is előfordulnak. A fennakadások miatt a vásárlók mellett a webshopok is nehéz helyzetbe kerültek. A posta a torlódás csökkentésére vidéki munkatársakat is az ecseri központba irányít.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn és kedden szinte nem is lesznek felhők az égen, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Régen az volt a menő társasjáték, amit úgy hívtak, hogy gazdálkodj okosan. Manapság szerintem meg az, hogy foglalj okosan. Mármint szállást, mert ahhoz, hogy a nyaralásod tényleg pihenés legyen, okosan kell tudni foglalni. Nem véletlenül foglalkozunk ezzel. Az elmúlt évek tapasztalatai nagyon is aktuálissá teszik ezt a kérdést. A gazdasági versenyhivatal is folyamatosan vizsgálódik ezen a piacon, s bizony nem kell nagyon keresgélniük, hogy olyat találjanak, amely jelentősen sérti az érdekeinket. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. S ha már nyaralás, akkor biztonság, hisz a kényelmen kívül ez a másik legfontosabb dolog. Különösen most kerülhetett sokak fókuszába, amikor megélhették, hogy nem tudnak hazajutni a közel-keleti konfliktus miatt. Borzasztó érzés lehet elveszve lenni egy idegen országban. Egy nagyon hasznos applikációról fogunk ma még ezért beszélni. Ez egyébként ingyenesen letölthető app, aminek ma már szerintem minden külföldre utazónak a saját érdekében ott kell lennie az okos telefonján. Mindjárt kifejtjük részletesen. Egy hallgatói kérdés kapcsán pedig beszélünk ma a kerékpárbiztosításokról is. Itt a tavasz, sokan most veszik elő a kétkerekűiket. És nem csak azért aktuális a témával foglalkozni, hanem azért is, mert a statisztikák szerint évről évre sajnos jelentősen nő a bicikli lopások száma. Utána néztem, sokféle a kínált csomag, és sokféle is az ár. A díj az évi néhány ezer forinttól egészen a súlyos tízezrekig terjedhet. Nyilván nem mindegy, mit és mennyiért érdemes biztosítani. Szakértő vendégem reményeim szerint segít majd az eligazodásban. És végül, de nem utolsó sorban, ma is lesz parkolás, illetve egészen pontosan parkolási bírságról fogunk beszélgetni, illetve ennek kapcsán azt fogjuk végigbeszélni, hogy hol vannak a határidők, mikor, meddig kell, illetve lehet rendezni a bírságot, vagy hogy úszhatjuk meg azt, hogy elszabaduljon a bírság összege. A tapasztalat az, hogy mi autósok egyáltalán nem fújjuk ezt fejből, és pont ezért fizethetünk és fizetünk is sokkal, de sokkal többet. Ezek lesznek tehát a mai műsorban. Tartsanak velem! Mindig azt mondom, hogy hát, mert persze itt a tavasz, mert most itt a nyár, de most tényleg itt a tavasz, és szerintem sokan gondolkodnak már azon, legalábbis így a kis fejükbe megfordul, hogy arról álmodoznak, hogy elutaznak valahova, ebbe semmi megvetnivaló nincs, a szállásfoglalás lehet, persze ez egy fogyasztóvédelmi műsor, mi miről beszélünk, hogy csapjuk le ezt az ideát úgy, hogy a szállásfoglalás lehetséges csapdáiról fogunk beszélgetni. Itt van már velem Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője, és nem véletlenül vagy itt, ugye?
1: Igen, igen, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Valóban foglalkozunk ezzel a területtel, már évek óta a gazdasági versenyhivatalnak elég hát hosszú praxisa van ezen a területen.
0: Komoly múlttal
1: rendelkezünk, főleg azok nagy online szállással foglaló oldalak esetében is, amelyek Magyarországon is nagyon népszerűek.
0: Tavaly előtt durrant nagyot a booking?
1: Igen, hát ez még egy 2021-ben zárult eljárásunk volt, ugye ez egy 2,5 milliárd forintos bírság volt a booking esetében, ez akkor ugye a legnagyobb fogyasztóvédelmi típusú bírság, amit kiszabott a gazdasági versenyhivatal. Fontos, hogy ezt meg is nyertük bíróságon ezt az ügyet több körben, ugyanis ez a holland gyökerű, de már amerikai tulajdonban lévő szolgáltató, ez bírósághoz fordult, nem ismerte el ezt a jogsértést, de a bíróság több esetben is kimondta, hogy igaza volt a GVH-nak ebben az ügyben, és be is fizették ezt az összesen egyébként a végén mintegy 3 milliárd forint bírság lett, ami befolyt a magyar költségvetésbe.
0: Ugye itt arról volt szó, hogy sürgettek minket, hogy hát nem, hogy mondjam, tehát ráutaló magatartással arra kényszerítettek, hogy gyorsan foglaljam le, mert el fog fogyni, ez a lényeg.
1: Igen, különböző sürgető üzenetek, úgynevezett sötét mintázatok, nem valós tartalmak, széttöredezett információk, nem elégséges fogyasztói tájékoztatás. Hát az, hogy ezek az oldalak most például az Airbnb-vel szemben is van ilyen vizsgálatunk folyamatban, illetve a Booking is most ismét a látókörünkben van.
0: Igen.
1: Nyáron mind a két társasággal szemben indítottunk egy-egy vizsgálatot, és alapvetően mind a két esetben az egyik oka a vizsgálatnak az, az, hogy a magyar nyelvű tájékoztatók azok nem egyértelműek, ellentmondásosak, a fogyasztók számára nem érthetőek, akár bizonyos helyzetekben nem terjednek ki minden olyan jogszabály előírásra, amit a magyarországi jogszabályi környezet előír számukra.
0: Magyarul
1: nem Magyarország kompatibilisek gyakorlatilag ezek a tájékoztatások, és ez nagyon fontos, hiszen a magyar fogyasztók, a magyar szálláselfoglalókat ugyanolyan jogok illetik meg egyébként, amely más szálláselfoglalókat is. És hogyha ez nem megfelelő, akkor a fogyasztók ugye olyan, mi úgy szoktuk mondani, olyan ügyleti döntést hoznak, amikor nincsenek minden információ birtokában.
0: Tehát például miket hallgatnak-e, vagy miket nem írnak ki jól magyarul?
1: Hát nem megfelelően tájékoztatják a fogyasztókat arról, hogy milyen jogaik vannak egyébként, milyenek az elállásfeltételei például adott esetben, egyéb különböző a szállással, egyéb paraméterei van a vonatkozó feltételek.
0: Ez az Airbnb-nél van most?
1: Airbnb-nél és a Booking-nál is van folyamatban ilyen vizsgálatunk, mind a két esetben ilyen ügy van. Ezért a fogyasztók számára néhány fontos szempontot mindenképp figyelembe kell venni, amikor ilyen szálláshelyet foglalunk különböző online platformokon. Ugye korábban a Booking-gal volt olyan probléma, hogy kikötötte a szálláshely hirdetők számára, hogy ők a saját platformjaikon vagy honlapjukon sem adhatták olcsóbban ezeket a szállásokat, vagy ezeket a szobákat, mint amennyire a Booking hirdeti. Ezeket ilyen különböző ilyen klauzáknak hívják, vagy kikötéseknek hívták. Ezeket egyébként ma már egyébként a magyar piacon a Booking megszüntette többek között köszönhetően a GVH eljárásának, amikor rámutattunk erre, hogy ez ellentétes a vonatkozó jogszabály előírásokkal.
0: Egyébként itt a Bookinghoz egy kis mellékmondat, hogy több ismerősen mondta, hogy azért nem szeret ott foglalni, mert egy jó szálloda oda mentek előző évben is, és gondolták idén egyszerűbb a Bookinggal, néhány éves történetek, és a legrosszabb helyeket kapták meg a szállodába, tehát hogy így ócskították a szállodába azt, aki Bookingon jött. Ez is egy jelenség, és erre is számítani kell.
1: Igen, nem mindig az, ami annak látszik ezeken a platformokon, ezért amikor a szálláshelyet foglalunk, akkor itt is sokszor emlegetjük ezt a tudatosságot, vagy fogyasztói körültekintést, tehát alapvetően akkor járunk el jól, hogyha megpróbálunk nem gyorsan foglalni, gyors döntéseket hozni, hanem megvizsgáljuk a különböző ajánlatokat, a különböző lehetőségeket, megnézzük azt, hogy az adott oldalnak van-e mondjuk magyar ügyfelszolgálata, magyarországi elérhetősége, sokat segít ebben az ügyben. Ugye volt egy elhíresült ügy még talán két évvel ezelőtt, hogy amikor a Booking a magyar szállásadókat nem fizette ki, gyakorlatilag nem fizette, nem továbbította azokat a befizetéseket, amiket a szálláselfoglalókat kifizettek a platformján. Hát ott nekünk is csatasorba kellett állnunk, tehát a gazdasági versenyhivatal is aktivizálta magát ebben az ügyben, és különböző vizsgálatokat is indítottunk. Több körben is ugye megjelentünk, kopogtattunk a Booking ajtaján. De ez nem volt egyszerű egyébként, hiszen nem volt mondjuk a magyarországi ügyfelszolgálaton, vagy én megvolt, senkit nem találtunk akkoriban gyakorlatilag, tehát nem tudtunk kapcsolatba lépni senkivel, és ezért aztán ezen a területen egyébként szigorúbb szabályok is léptek életbe, tehát a jogszabályokat is az országgyűlés szigorította ezen a téren, például az ügyfelszolgálatokra vonatkozóan.
0: Hát azért az ügyfelszolgálatok szerintem lesz még azokból vizsgálat, érdemes megkapirgálni, mert én most poénra mondom, hogy 10-ből 6 kamu. Tehát, hogy nem a Bookingról beszélek, hogy általánosságban, hogy névleg megcsinálják, mert ugye törvény, és valójában nincs mögötte ember, lehet, hogy még mesterséges intelligencia sincs mögötte, és az a legszebb, amikor karatyolnak valamilyen szlovák, szlovén, valamilyen kimondhatatlan nyelven, mert hogy még le se fordítják magyarra, úgyhogy szerintem ez biztos, hogy majd aktuális lesz. Fölmentem a Bookingra, amikor készültem erre a beszélgetésre, és már nem kezdik azt írni, hogy már csak egy szoba üres, hanem azt írják ki, hogy 15-en nézitek ezt a szállodát. Ezzel is idegesítenek, de lehet, hogy csak én egy ilyen idegbeteg ember vagyok, de hogy ezzel is arra próbálnak engem nyomni, hogy ne sokat bámuljam, mert a 15-en nézik, akkor el fog fogyni az a szoba, és mi nem tudunk nyáron oda menni. Ez szabályos? Ennyi szabály?
1: Hát ez is olyan tiltott gyakorlatnak minősül, ami egyfajta ilyen pszichés nyomás gyakorlással lehelyezi a fogyasztót, tehát ezt egyébként ebben az vizsgálatunkban is nézzük most ezt a fajta pszichés nyomás gyakorlással a helyezését a fogyasztónak, ez tiltott egyébként, ugye ez egy ilyen sötét mintázat gyakorlatilag, amit nagyon sok kereskedő alkalmaz. Tehát ebben a vizsgálatunkban is ezt nézzük egyébként pont a Booking esetében is, hogy ilyeneket alkalmaznak, de hát ezt te is megerősíted akkor ezt a gyanunkat, hogy valóban ez így fennáll. Szerintem fogyasztóként egyrészt, amikor kiválasztjuk az úti célunkat, akkor nagyon fontos a részletes tájékozódás. Mindenre kiterjedően próbáljuk meg információt szerezni, nézzük meg, milyen előírások vannak az általános szerződési feltételekben. Persze tudom, hogy nem trend trendi dolog ilyesmiket olvasgatni vagy nézegetni, de ha mondjuk egy nagy értékű utazást foglalunk le, akkor nézzük meg, hogy milyen feltételeket tudjuk lemondani az adott szállást, mikor van fizetési kötelezettségünk adott esetben. És hogyha helyszínen viszont problémánk van, akkor ott is próbáljunk meg tudatosak lenni. Tehát minden esetben vegyünk fel a jegyzőkönyvet, tehát vegyük fel a szállásadóval a kapcsolatot, vegyünk fel a jegyzőkönyvet a panaszunkról. Ugye, hogyha magyarországi illetékességű a szálláshelyű, akkor a vármegyei illetékes kormányhivatalokhoz tudunk fordulni ezekben az ügyekben. Ha külföldön van problémánk, akkor az Európai Fogyasztói Központ tud ebben segíteni nekünk, és ott tudunk panaszt tenni az ilyen ügyekben, hogyha az EU tagállamai, vagy egyéb Izland és egyéb több társult országok területén vannak ilyen problémáink, akkor ott is tudunk panaszt tenni, és van lehetőségünk arra, hogy jogorvoslatot keressünk a problémánkra.
0: Egyébként most ez a közel-keleti háború okán megint megváltozik az emberek gondolkodása, és először is európai célpontokat jobban keresnek, legalábbis mondom, én két napja a Bookingot bújom, mert így kíváncsi voltam, és tényleg azt látom, hogy sokkal gyorsabban fogynak az olyan úti célok, ahogy beülök a kocsiba, és tudom, 3 óra múlva kiszállok. Tehát, hogy sokkal nagyobb forgalmat fog ez generálni itt Európán belül, ezt is vizsgálni kellene?
1: Hát akár Európán belül is, bár azt gondolom, hogy az emberek, amikor ilyen zűrzavaros a világ körülöttünk, akkor minden inkább megpróbálnak felkészülni a kockázatokra, és például ilyenkor mindig akár mondjuk a belföldi turizmusnak is hatással lehet ez, hiszen sokan akár úgy döntenek, hogy nem utaznak el egy külföldi, vagy akár egy másik kontinensen lévő nyaralásra, ugye ezt több terület esetében ez nem is javasolja most a külügyminisztérium, hanem mondjuk belföldön nyaralnak. Én azt gondolom egyébként, ha van pozitív hatása egyébként az ilyen zűrzavaros időknek, akkor akár ez egy pozitív
0: tudjátok,
1: hatás.
0: Tudjátok, mi a Covidnak mi volt a legpozitívabb hatása? Az én szűk családomra is, hogy mi bejártuk ezt az országot, és olyan helyeken jártam, hogy szégyellem magam, hogy a világ összes kontinensén voltam, és itt Magyarországon olyan helyeket kihagytam, úgyhogy én ezt köszönöm a Covidnak. Valami fantasztikus szép.
1: Így van, gyönyörű ez az ország, és rengeteg felfedezni való terület van, és akár ezt a nyári
0: és kevésbé vagyunk megtettem. Kiszolgáltatottak, azt gondolom, egy belföldi turizmusnál, mert valahogy jobban biztonságban érezzük magunkat, mert tudjuk, hogy mikor, hova lehet fordulni.
1: Így van, szerintem ez ebből a szempontból egyértelmű, illetve nyilván egy magyarországi szállásadónál sokkal kevésbé merülnek fel a kommunikációs problémák adott esetben, sokkal jobb a helyismeretünk bizonyos helyzetben, és azt gondolom, hogy a magyar fogyasztóvédelmi rendszer az védi a fogyasztókat ilyenkor, tehát ha bárkinek bármilyen problémája van, akkor akkor teljesen világos, hogy hová tud fordulni, a kormányhivatalok segítenek, és azt gondolom, hogy az illetékes hatóságok minden ügyet igyekeznek kivizsgálni és segíteni a fogyasztóknak.
0: Kíváncsi vagyok, hogy a lezáruló vizsgálatnak mi lesz az eredménye, úgy eljössz és majd beszámolsz. Ezek mindig tanulságosak nekünk, hétköznapi embereknek.
1: Igen, ez gyakorlatilag nyáron indítottuk mind a Booking, mind az Airbnb esetében ezeket a vizsgálatainkat, és amint ezek lezárulnak, természetesen a széles közvéleményt is tájékoztatni fogjuk erről, hiszen alapvetően a vizsgálatainak mindig egyfajta ilyen célja az, hogy a fogyasztókat ezáltal is védjük, hogy eljutassuk ezeket az információkat, és ezáltal is a fogyasztói tudatosságot erősítsük. Nyilván a jogszabálysértő vállalkozásokat szankcionáljuk adott esetben, hiszen ez egy fontos eszközünk, illetve olyan vállalásokat érjünk el az adott cégeknél, akár például a jogszabálysértés elszenvedett fogyasztók közvetlen kompenzálása lehet egy ilyen eszköz, hiszen nagyon sokszor előírunk ilyeneket. Igen. Ugye tavaly évben talán itt is beszéltünk már a műsorban arról, hogy a GVH mintegy 800 millió igen. forintot fizettetett vissza a fogyasztóknak igen. vállalkozásokkal, és most is törekszünk arra, hogy amellett, hogy megbírságoljuk a cégeket, és mondjuk a központi költségvetést gyarapítjuk ezáltal, ugye ez sosem a GVH pénze, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hanem mindig a közösségi kiadásokra fordítandó összegek. Emellett a fogyasztókat is célunk, hogy azok a fogyasztók is kapjanak valamilyen pénzügyi visszatérítést, lehetőleg pénzügyi visszatérítést, nem mondjuk levásárolható kuponokat, tehát nem ilyen forgalmat generáljunk.
0: Na, abból is csak a baj cégeknek, van, és erről is szoktunk beszélgetni.
1: Hanem közvetlen visszatérítést, ez kifejezett célja a vizsgálatainknak.
0: Köszönöm szépen, Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője volt az elmúlt percekben a vendégem, és az utazás inkább a foglalással kapcsolatban beszélgettünk.
2: Facsipesz.
0: Egyre többet utazunk, és hát ahogy körülnéz bárki, vagy akár csak kinyitja a tévét, azért látja, hogy a világban most már tartósan, és valószínűleg így is fog maradni, hatalmas a zűr meg a zavar, ezért mindenképpen, ahogy a műsor elején ígértem, egy apról fogunk beszélgetni, nem szoktunk, de erről most tényleg muszáj beszélgetni, mert azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet mindenki számára. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője az, akit megkértem, hogy mondja el nekünk létező apról, hogy mit kell tudni, meg hogy hívják, meg miért is van ez, és hogy miért fontos nekünk, hogyha akár csak kitesszük a lábunkat a határon, akkor is ott legyen az okos telefonunkon. Szia!
2: Szervusz Kriszta, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Ezt is azt mondani, hogy ha kinyitod a tévét, akkor vigyázz, hogy meg ne rázzon. Másrészt igen, tehát egy applikációról gondoltam, hogy nagyon érdemes beszélni.
0: Nagyon, így van.
2: Ugye itt, ahogy te is mondtad, tehát rengeteg olyan kockázat van a világban, amik előre nem feltétlenül láthatók. Ugye például ki gondolta volna, hogy majd Dubajban is csapódnak be bizonyos rakéták, vagy drónok, vagy ilyesmi.
0: Nekem én is azt gondolom, hogy egy hónappal ezelőtt, mikor ez először történt, az rázta meg a világot, hogy az volt a kényszer képzetünk a fejünkben, hogy ott az egy hiper-szuper...
2: Hogyne. Hát nekem ismerősöm is van, aki a családjával Dubajba költözött, sokan. Mert ugye internetes munkája van, tehát igen. Mindegy, hogy hol van, és akkor most éppen ott laknak, és például az egyik drón, ami becsapódott, az arra a játszótér mellett csapódott be, ahol szokott járni a gyerekével egyébként. Tehát, hogy ezt nem gondoljuk, hogy milyen kockázatok vannak a világban. És például erre jó ez az app, ami egy picit tudja csökkenteni ezeket a kockázatokat. Ugye, ha elutazunk valahova, akkor az már úgy nagyjából megvan a fejben, hogy utasbiztosítást kötünk, bár ugye erről is nagyjából sokszor beszéltünk igen, már igen, itt a műsorban, igen, hogy azért hajlamosak vagyunk például megspórolni mondjuk 5000 forintot az utasbiztosításon, hogy aztán esetlegesen óriási baj történjen velünk, nem csak egészségileg, de anyagilag is. Na, egy ilyen ilyesmihez tudnám ezt hasonlítani, csak szerencsére még ennél is alacsonyabb a küszöbe, mert egy ingyenes alkalmazásról van szó, amit a Külügyminisztérium konzuli szolgálata, tehát a magyar állam fejlesztetett.
0: Mi a neve?
2: Az a neve, hogy Konzinfo utazom. Konzinfo, mint a konzuli információs szolgálat, gyakorlatilag arról van itt szó, hogy ezt föltelepíti az ember a telefonjára, nyilván létezik androidos és iPhone-os verziója is ugyanazzal megegyező funkcionalitással, és akkor ez gyakorlatilag lehetőséget ad nekünk, hogy minden külön bejelentkezés nélkül azonnal tudjunk konzuli segítséget kapni.
0: Nem kell hozzá internet?
2: 200 országában. Internet kell hozzá részben.
0: Na, ez
2: mert
0: jó,
2: úgy van megcsinálva az alkalmazás, ez például egy tök jó dolog, hogy nem online az egész, hanem a legfontosabb információk, tehát például az, hogy ha valamelyik országba elutazunk, akkor ott milyen telefonszámot kell fölhívni, ahol azonnal valaki velünk, mint magyar állampolgárral segítő módon foglalkozik, az offline. Tehát ahhoz nem kell internet, azt föltelepítjük az alkalmazást, onnantól benne van a telefonunkban. Akárhova megyünk, se térerő, se internet, az ott van benne a telefonunkban, és azt mindenhol elérjük.
0: Ez nagyon jó.
2: Ez egy nagyon hasznos dolog szerintem, igazából az a furcsa, hogy eddig miért nem volt.
0: De hát mindig, ahogy alkalom szülő attól van, itt az események szülik mindig az előrelépést, nekem így van. Ez a
2: véleményem. És tehát 200 országban, és meg tudjuk azt csinálni, hogy mielőtt elutazunk, itthon telepítjük, megadjuk ott az adatokat, hogy hova megyünk, tehát mi a célállomásunk, beregisztráljuk a konzuli védelmet, úgymond, és innentől kezdve a magyar állam konzuli szolgálata tudja rólunk, hogy mi hova utazunk, ott meddig vagyunk, és amennyiben ott valamilyen különös esemény történik, mert ugye nem csak arra kell gondolni, hogy most akkor hirtelen valakit megtámadnak, vagy ilyesmi, időjárási vészhelyzet, vagy földrengés, akármi, tehát 1000 dolog van, a világ hatalmas, nagyon sok kockázat van, és azonnal tudni fogják rólunk, hogy hol tartózkodunk. Ezáltal, ha ott valami történik, akkor a konzulátus elkezd minket keresni, nem is feltétlenül nekünk kell kutakodnunk a segítség után, mert mondjuk nem tudunk, mert valami olyan dolog történt velünk. De tudják rólunk, hogy mi ott vagyunk, és akkor tudnak segíteni. Tehát az azonnali vészhelyzeti értesítések, úgy hívja ezt az applikáció, hogyha én vagyok valahol, és az be van nekem regisztrálva, engedély megvan adva a telefonomon, akkor föl fog ugrani egy kis ugye push értesítés, úgy hívjuk ezeket, amik fölugranak, és akkor mondja, hogy mondjuk terrorveszély van, nagyon komoly útlezárások, ilyen
0: hurrikán,
2: tehát közlek, akár hurrikán, vagy például törölték az összes repülőjáratot, ezt megtudjuk, és hát bizony, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, elképzelhető, hogy néhány perc is akár számít. Nagyon fontos különbséget tehet, hát most nem mondom, hogy élet és halál, de mondjuk sok, akár az is. Aztán tudunk kérni gyors segélyt, tehát ha történik velünk valami, akkor az applikáción keresztül is tudunk kérni gyors segélyt. Hogyha van internetünk.
0: Na ezt akarok, ugye azt mondtad, hogy bizonyos dolgok mennek internet nélkül.
2: Hát ugye, hogy az online segítségkeresés az nyilván online működik, de mondjuk a telefonszámot, és azért a telefon az nagyon sok helyen elérhető ma már, tehát úgy értem, hogy térerős szinte mindenhol van, meg lehet találni egy telefon. Tehát a telefonszámot, hogy ki fog nekünk ott segíteni, pontosan, címet, azt tudjuk, mert például olyan is van, hogy nem tudunk telefonálni, el kell jutnunk a konzulátusra, mert valami olyan dolog történt, akkor tudjuk, hogy hova kell mennünk. És egyébként rengeteg fontos információ van benne, egészségügyi tudnivalók, a gyerekekkel kapcsolatos
0: arra
2: tudnivalók.
0: A térségre, ahova megyünk.
2: Ahova akarjuk gyakorlatilag.
0: De hogy azt akartam mondani, hogy tehát én elindulok.
2: Személyre szabja, úgymond.
0: Igen, ezt akartam kérdezni. Egyébként meg még egy kérdés fölmerült bennem, hogy nagyon sokan már azért nem írtóznak, inkább azt mondom, hogy óvakodnak az applikációktól, mert azt mondják, hogy mindenütt meg vannak figyelve, hogy állandóan meg vannak figyelve. Egy ilyen applikáció is lehetőséget ad arra, nem, hogy jó, ennek megvan az előnye, hogy tudják, hogy hol járok, hát de az, hogy melyik étteremben eszem, az nem biztos.
2: Én erről azt gondolom, Kriszta, hogy ha beülök egy étterembe, a múltkor voltam Pozsonyban, és ott beültem egy étterembe, és a Google földobja nekem a telefonomon a push értesítést, hogy tetszik ez az étterem nekem. Minden különböző.
0: Hát idő. Akkor megértesztük.
2: Tehát, hogy akkor most jobban féltem én az adatomat a magyar államtól, mint a Google-től? Igaz. Vagy kevésbé? Vagy a Temu-tól, ugye, akik, de nagyon sokan, tehát ott aztán végképp, ráadásul Kínába kezelik az adatot, tehát semmilyen ugye eszközünk nincs ellen.
0: Egyébként, ha már a Temu-t mondtad, én nem egy embertől hallottam, hogy először befutottak ebbe a csőbe, és a bankszámlaszámokat, bankkártyaszámokat megadták, és most bankkártyát cserélnek pont azért, hogy leszálljon róluk a Temu.
2: Hát jól teszik, hogy bankkártyát cserélnek, mert ott nagyon komoly dolgok történnek. Igen, ez egy másik téma.
0: Igen.
2: Egyébként úgy van az alkalmazás kitalálva, ez le van írva a felhasználói feltételekben is, hogy alapból az adatok azok nincsenek, nem kerülnek felhasználásra. Tehát csak akkor kezelik őket, hogyha ez feltétlenül szükséges adott vészhelyzetben. Nyilván kinek milyen a bizadalma ezekben a rendszerekben.
0: Jó, de azért ez megnyugtató volt, ahogy mondtad, hogy ezt elrakják egy dobozba, és nem úgy kezelik.
2: Hát még szerintem abba se, tehát, hogy ezek kódolt módon vannak valamilyen tárhelyen tárolva, és ahhoz csak abban az esetben férhetnek hozzá. Ugye sokszor az van, hogy itt ember el se tudja olvasni ezeket az adatokat. Ugye kódolt üzenetküldésnél is az van, tehát hogyha én a Messengerbe írok egy üzenetet a feleségemnek, akkor is az van, hogy hiába, tehát a Facebooknak a nem tudom, a szerver operátora nem tudja elolvasni azt az üzenetet, mert csak krikszkrakszokat lát, ugye végpontok közötti titkosítással vannak ezek kezelve. De ez egy pozitív dolog például, ugye ezt ki is írja sokszor az alkalmazás, hogy ezt a beszélgetést végpontok közötti titkosítás védi.
0: Akkor most mondjuk el még egyszer, hogy egyébként Bicó Tomi kollégám, aki ugye remélem már mindenki tudja, hogy ő segít nekem, ő kezeli itt a technikát, még itt beszélgettünk, le is töltöttem, mert megmutatta ezt az applikációt, úgyhogy meg kíváncsiak, mi a véleménye. Még egyszer mondjuk el akkor ennek a nevét, ez egy ingyenesen letölthető applikáció, ami nagyon ajánlott akkor, hogyha kitesszük a lábunkat az
2: országon. Konzinfo utazom. Ez a neve, tehát konz, mint konzul, és info, mint információ, és utazom. És még egy nagyon fontos funkciója van, ezt még hozzáteszem, hogy az utasbiztosításunk kötvény számát bele tudjuk írni, és akkor az applikáció már azt is tudni fogja, hogy nekünk milyen utasbiztosításunk van, és ha bajunk van,
0: igen,
2: és szükségünk van rá, akkor ezen keresztül is el tudjuk érni. Nem kell nálunk legyen semmilyen külön papír. Vagy
0: tényleg egy nagyon hasznos applikációról van szó, és én is azt javaslom mindenkinek, hogy aki kiteszi a lábát az országból, semmiből nem áll, most otthon ülve 10 másodperc alatt töltse le. Zentei András nagyon fontos és jó tanácsokkal látott ma el minket, hát lassan közeledik ugye a nyár, az utazási szezon. A hovege.hu főszerkesztője, ő volt most ennek a résznek a vendége. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, várunk további jó ötletekkel.
2: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
0: Facsi Pesz. Egy korábbi hallgatói kérdés kapcsán ma a bicikli biztosításokról fogunk beszélgetni, beszélgető társam pedig a biztosítási szakértőnk, mégpedig Németh Péter, a CLB biztosítás kommunikációs igazgatója.
3: Igen.
0: Nem a biztosítás, a kommunikációs vezetője. Szia Péter!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hosszú bevezető után a hallgatókat is.
0: Szóval tavasz, nyár, mindenki előkapja a bicikliét, bár ez is ma már csak fél igazság, mert vannak olyan kamikázék, akik télen is hóba, fagyba, szélbe mennek, mint az őrültek a biciklivel. Én mindig azt zondrukkolok, hogy mikor fog leesni, mert azért szerintem nem annyira komfortos.
3: Megképzelek, hogy drukkolsz azért, hogy szerencsétlen télben bringázó
0: az
3: ember.
0: Az északi országokban az hétköznapi, de hát ott a feltételek is megvannak.
3: Igen.
0: Mindegy. A bicikliseket mi nagyon sokat szídjük, mint autósok, de most nem fogjuk szídni egy kicsit sem, hanem arról szeretnék veled beszélgetni, hogy egyre több a biciklis az országban, ami nagyon jó, egyre több a biciklilopás is, ami kevésbé jó, és ahogy nézem, az egészen olcsó bicikliktől akár a millió fölötti biciklik is látni, akár a nagy körúton is. Tehát a kérdés az, hogy ma Magyarországon létezik-e olyan, hogy bicikli biztosít?
3: Hát olyan, hogy bicikli biztosítás, olyan is nem akarom röviden lezárni a műsor, de nem létezik. Olyan viszont nagyon sok esetben van, hogy a biztosító kifizeti a biciklis kárt, legyen az lopás, vagy bicikli összetörés.
0: De más biztosításból,
3: más biztosításból,
0: ugye?
3: Tehát nem úgy van, hogy kötök egy bicikli biztosítást. Mindig szó van erről a biciklis felelősség biztosításról, és arról is, hogy lehet, hogy kötelező lesz, nem.
0: Igen,
3: kötelező,
0: az még
3: nincs is igazából biciklis felelősség biztosítás, talán egy-két biztosító megpróbálkozik vele, személyi felelősség biztosítás kategóriába tud még inkább beleesni, tehát ugye én Németh Péter kárt okoztam, és akkor az most kalapácsa vagy biciklibe tettem már szinte mindegy ilyen szempontból, tehát innen lehet, de nincs még ilyen biciklis biztosítás, nem ugyanolyan résztvevője a KRESZ-ben, meg a törvényben nincs megfogalmazva, mint mondjuk az elektromos roller, ugye, ami most már azért tavaly óta kötelező felelősség biztosításban van. Én rolleres is vagyok, bringás is vagyok, autós is vagyok, nem szorok senki.
0: Motorozol is.
3: Motorozom is, igen, úgyhogy én senki nem szidok, csak a gyalogosokat, de nem, mert gyalogolni is szoktam, úgyhogy őket sem szidom. És azért azt mondom itt a biciklisek védelmében, hogy a leghányatatottabb helyzetben szerintem ők vannak a közlekedésben. Járdán nem lehet biciklizni, úttestel lehet biciklizni nyugodtan, a buszsába biciklizhez, hát ugye aki próbálta már azért az tudja, hogy ez nem egy vidám történet, amikor a busz úgy elzúg melletted, és így néhány centire elmegy a karottól. A legszínű az útnak mehez, de útnak ugye kátyuk vannak, hogy a múlt heti műsorra utalják vissza, és akkor ott ugye biciklikerék-kerék kátyút elkapni, az még életveszélyes autóval. Tehát nem, nincsen könnyű helyzetben a biciklisek, és egyáltalán nem könnyű az ő közlekedésüket megoldani, és sokszor azért szidjük őket autósként, mert egyébként szegények próbálnak eljutni A-ból B-be a biciklire, ami szabályos, de
0: jó, azért azt mind a ketten tudjuk, hogy Magyarországon, vagy legalábbis Budapesten eléggé sajátosan értelmezik ők a saját státuszukat, és sokszor hajmeresztő dolgokat megengednek maguknak. Én nekem azóta 5 éve van fedélzeti kamera a kocsimban, amikor is egy biciklist megelőztem a pirosnál, odajött, fölemelt a biciklét, és 2 kézzel rávágta a kocsimra, meg is sérült a kocsim, majd elment. Azt gondolom, hogy ez se ritka sajnos, hogy ezt csinálják, de tehát én nem tennék igazságot biciklis kontra autós között, szerintem több évtized kell ahhoz, hogy egy Dánia-szerű kulturált egymás mellett élésbe egy kultúrát biciklizés kialakuljon. Igen. Ebbe az országba. Azt hiszem, hogy ebben nincs között.
3: Teljesen egyetértünk, meg abban is szerintem sajnos, hogy nem annyira elfelé megyünk, mert ugye inkább a budapesti közlekedést ezek a külföldi valószínűleg távol-keletről érkező futárok, akiket én látok, ők, akik ugye Indiából, nem tudom én, honnan
0: akik
3: jönnek,
0: egészen más, csak
3: nagyon
0: más
3: jól tekernek, csak más a kultúra, és nem lehet azt mondani, hogy ők nem is tudják, hogy szabályszegnek, amikor két busz között a villamos innen egyensúlyozva ügyesen átmennek egyik sávból a másikba, mert nyilván az ő kultúrájukban ez teljesen rendben van, és én is vezettem már ilyen országokban is turistaként, és valóban nagyon nehéz ott olyan a biciklist találni, akik szabályosan közlekedik, de mégis sosem nincsen semmi bajuk.
0: És
3: sokszor nem azzal van a bajtod, hogy ügyetlen a biciklis vagy sem, hanem egyszerűen nincs kitalálva jól a biztonságos közlekedési helye.
0: Nincs, abszolút.
3: Ha a biciklis sáv van mondjuk a Kálvin téren, vagy a Deák tér, akkor az ugye elvették a szélső sávból, de legalább annyit tettek, tehát sem akarok én senkit ember emiatt most így elmarasztalni, vagy azt mondani, hogy nem jól csinálta, legalább ennyit gondolkodott érte, nyilván a belvárosi útak szélesség egy adottság, és azon belül...
0: Jó, de vidéken se jobb a helyzet, a Balatonon jött egyszer hozzánk Angliából egy vendég, és meglátta, hogy a főúton, mert nincs ugye külön bicikli út, kitalálták, meglátta azt a temérdek biciklist, és azt kérdezte, hogy Kínában vagyunk. Szóval neki ez volt a...
3: Igen, de ha már Dániát nézzük például, akkor ott azért, hogyha szabályok kellnének a biciklisekre is, meg kéne rájuk biztosítás is, de azért még mindig van egy réteg, és most Budapest vagy vidék teljesen mindegy, akik azt mondják, hogy azért biciklizek, mert inni fogok este, mert nem ülök autóba, és akkor ezt is be kéne
0: tartani. Jó, de hát akkor, de könyörgöm, hát...
3: Ezt is be kéne tartani,
0: hogy akkor... Tintózva nem lehet biciklizni.
3: Hát igen, meg a közlekedésbe se lehet lészre, ezt is be kéne tartani, hogy akkor viszont
0: térjük
3: a biciklet szondáztatni.
0: A bicikli biztosításokra, tehát az, akinek nagy értékű biciklije is van, vagy úgy gondolja, hogy nem szeretné, hogy ha ellopják, akkor kár érje, akkor milyen biztosításokat kötnek ezek? Mert nyilván kötnek ezek az emberek, akik ilyen felelősségteljesek.
3: Hát én azt mondom, hogy elsősorban, ha valaki tényleg szeretné megóvni a biciklit, akkor inkább, és most nem viccben mondom, akkor inkább vigyázzon rá, mint sem a biztosításokban bízzon. Vannak a lakásbiztosítások, egyébként azoknak részévé lehet tenni a kerékpárt. A legtöbb lakásbiztosítás akkor ki fogja fizetni a kerékpárt, hogyha feltörik a lakás, vagy a pincét, vagy a garást, ahol tartjuk. De vannak olyan lakásbiztosítások is, amelyek akár a lakáson kívüli használatnál is tudják ezt így fizetni. Ilyen rendes bicikli kaszkó egyediben elő tud fordulni, versenybiciklire szoktak kötni, meg vannak ilyen jellegű biztosítások, de ezek nem ilyen könnyedén lekattintható termékek, mint mondjuk egy személyautóra. Ezeket általában egyediben kell kérni a biztosítótól. Van egy regisztrációs feladat, az alvász számát a biciknek lehet regisztrálni, és akkor így esetleg megköthető, de megmondom őszintén, hogy tényleg csak a nagyon drága biciklik esetében fogja megérni, mert szerintem a díjakat...
0: De én megnéztem, és én azt láttam, hogy egy 10 000 alatti havi díjtól elkezdve nagyon-nagyon-nagyon sok.
3: Igen, csak ugye ez nem szüneteltethető termék, tehát ugye éves, és úgy tartunk, mint a motorkaszkók esetében is, hogy nagyon jó motorkaszkók vannak, de igazából csak 5-6 hónapot használja az ember a motort, ha most a biciklit lehet, hogy 7 hónapot, vagy talán 8-at, de amikor egész évben kell fizetni, és az emberek tavasszal megkötik, és akkor még szeptember, októberben le kell rakni ott, és november, december, január, február, március végig csak ott áll a garázsba, és mégis fizeti az ember a kaszkót, akkor általában el szokták hagyni ezt a fizetést, és megszűnnek a szerződések, és ugye ugyanaz a biztosító már nem fogadja vissza az ügyfelet, aki egyszer már kvázi úgymond szerződésszegés vagy díj nem fizetés miatt megszűnt, csak ha kifizeti az elmaradást, és nem sok biztosító kínál ilyen terméket, ugye végül belefutnak abba, hogy na jó, akkor nem lesz.
0: Igen, kaszkó. Mert csak arra gondoltam, hogy ha én a lakásom ingóság biztosításába beleveszem mondjuk a nagy értékű biciklimet, akkor és ellopják, akkor azt én nem fogom tudni érvényesíteni, mert nem a lakásban volt. Mert a lakásban lévő ingóság ugye azt feltételező, hogy az ott van az én lakásom.
3: Igen, igen, így van. Azért mondom, hogy a legtöbb esetben így van. Vannak olyan ingatlan biztosítások, amelyek kiterjeszthetők úgy az eszközökre, az otthon tárolt eszközökre, hogy idegenben is, hogy a történik, mint ahogyha az én gyerekem nálatok lelöki a tévét, akkor is az én lakás biztosításom egy bizonyos kor alatt ezt ki tudja fizetni, mert a gyerekkor alatt, hiszen akkor ugye úgy okozott kár. Nem feltétlenül úgy az, mert ez felelősségbiztosítás, de a legtöbb esetben olyan védelem, hogy meg is éri, és gyorsan jól működik, lekattint, most van egy kaszkó a biciklire, nyugodtan összetörhetem, meg nyugodtan alhatok az utcán, hagyom, mert meg kifizet a biztosító, ilyen nincsen. Erre nehéz azt mondani, hogy lenne olyan termék, ami erre való, tehát a biztosítást, most a szakértőként a témára mondom, hogy a legtöbb esetben érdemes alkalmazni, de a biciklik esetében nem merném nyugodt szívvel azt mondani, hogy lehet olyan terméket találni.
0: Senki se hitte volna, hogy eljutunk egyszer odáig, hogy egy biztosítási szakértő azt mondja, hogy hát ilyen esetben a biztosítás nem igazán kínál megoldást.
3: Szerintem ez egyébként fontos különbség, ugye, hogy az a régi, általam tudod, jó, hogy sokat szidott, és szerintem joggal múltba ítélt ügynök rendszer már megszűnt, és meg kell szűnjön az a hiteles tájékoztatás, ha elmondjuk, hogy mire való egy biztosítás, és mire nem. régebben valóban az ügynökök, és még te is azért emlékszel ilyen negatívan a biztosítást értékesítőkre, akik mára már rengeteget változtak, azok mindent eladtak, mindent tukmáltak, és ilyen burda szabás, mint a méretű hatalmas papírokat terítettek eléd, csak hogy közs már meg végre a biztosítást, aminek a végén meggazdagszol.
0: Ahogy szokták mondani, a hajat lebeszélt a fejed.
3: Azok le, meg a lyukat a hasba, és elmondták, hogy ha te az életbiztosítást fizeted, akkor még életedben gazdag leszel. Ez igazából sosem volt, szerintem senkivel nem történt, meg így nem is szabad. Hiteles tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy mire nem való egy biztosítás, még mindig kevesebb lesz azoknak a száma adott káreseményeknek, amire nincs rendes biztosítás, vagy megfelelő biztosítás, hiszen azért még ott van rengeteg olyan más típusú kár, ami lesekedik ránk az életünkbe, és kiváló biztosításokat lehet rá kötni.
0: Tehát nagyon vigyázzanak a biciklieikre, mert igazából olyan biztosítási lehetőséget ma még nem lehet ajánlani Magyarországon, amivel 1000%-ig meg tudják védeni magukat, ha baj lesz. Német Péter, a CLB kommunikációs vezetője volt ismét a vendégem. Köszönöm.
3: Én is köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Facsipesz. Parkolási határidőkről lesz szó, ami azért fontos, hogy nagyon megjegyezzük mi autósok, mert ha egy picit is csúszunk, az nagyon sokba fájhat. Dr. Kecskés András parkolási szakértő, egy nem mellesleg ügyvéd, már itt is van a stúdióban, és megkértem, hogy szedje össze, hogy mik a legfontosabbak, amiket mindenképpen vésünk a fejünkbe.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát alapvetően azt gondolom, hogy a határidők tekintetében is a parkolásban résztvevők függvényében beszélhetünk, tehát egyik dolog az, hogy milyen határidő vonatkozik magára a parkolás üzemeltetőre, a parkolási társulásokra, illetőleg milyen határidő ránk vonatkozik ránk, akik ugye a szolgáltatást igénybe vesszük.
0: De mind a kettőt jó, ha tudjuk.
4: Mind a kettő, nyilvánvalóan összefügg ugye a kettő. Az első és legfontosabb nyilvánvalóan ugye a Mikulás cédula, amit a parkolási büntetés kor, ugye a parkolási eseménykor már ugye megkapunk, ezt nevezhetjük akár első felszólításnak. Ebben ugye van egy 15 napon belül esedékes pótdíjmérték, illetőleg egy 15 napon túli pótdíjmérték.
0: Tehát már nincs az, én úgy látszik régen büntettek meg, hogyha mit tudom én aznap befizetem, akkor olcsó.
4: Nem, most már 15 napon belül és 15 napon túli. Van. Régen helyes. Volt ez a három sávban működő pótdíjazás, most már ez kettő.
0: Egyébként lehet, hogy azért szüntették meg, mert én például kiszámoltam, egy drága helyen parkolok, és piszok dolog, amit mondok, ez már nem él. Ez olcsóbb volt, hogyha megbüntetnek, és aznap befizetem, mint hogy ott álltam hosszú órákig, úgyhogy lehet, hogy ezt ők is felfedezték.
4: Régen ezzel valóban többen kalkuláltak, és tényleg jobban megérhette. Egyébként a parkolási pótdíj mértéke az a mindenkori BKV jegy árához van igazodva egy meghatározott szorzóval. Tehát ennek a következménye lehetett az, hogy régebben ugye kedvezményes volt inkább egy egész napos várakozásra megfizetni egy pótdíjat, már ha csak egyszer büntettek meg aznap, mint hogy megfizetni a sok-sok órára ugye az adott ellenértéket. Ez megszűnt, most már a 15 napon belül esedékes pótdíj van, illetőleg 15 napon túl is.
0: És 15 napon belül hogy számolják azt a 10 000-eket ki?
4: Hát, ahogy említettem, ugye a BKV jegy árához van igazítva ugye a parkolási pótdíj mértéke, most meg nem mondom őszintén, hogy
0: a szorzó, hogy jön ki.
4: Valami szorzószámot alkalmaznak. És a Mikulás cédula tekintetében ez a fontos, hogy hiába nem értesültünk róla, vagy hiába úgy vagyunk vele, hogy majd ráérünk mi azt a pótdíjat megfizetni, ha megkapjuk a parkolási társulástól a postai úton érkező első felszólítást, amit a parkolási társulásnak az eseményt követő 60 napon belül kell postára adnia,
0: akkor
4: már úgy általában a 15 napon túl vagyunk, tehát ott már nem lesz lehetőségünk azt mondani, hogy jaj, bocsánat, elfelejtettem, nem értesültem, stb., és én a 15 napon belüli mértékű pótdíjat szeretném megfizetni, tehát ott már bizony a 15 napon túli pótdíjra megyünk, ami durván mondhatjuk azt, hogy háromszorosa ugye a 15 napon belülnek.
0: Most
4: ez úgy átlagban több tízezer forint összeg, ez így van. Ami nagyon fontos a 60 napon belüli felszólító levél esetén, amit sokan nem tudnak, hogy a parkolás üzemeltetőnek elegendő a postára adás tényét igazolni. Tehát ezt nem kell egy ajánlott értivevényes levélben megküldeni nekem, tehát nem kell nekik azt tudni igazolni, hogy én ezt a felszólítást átvettem. Nekik azt kell tudni igazolni, hogy ők ezt a felszólítást 60 napon belül postára adták. Ez egyébként egy jogvesztő határidő, tehát hogyha ők a 61. napon vagy azt követően adják postára, akkor onnantól kezdve elvesztették a jogosultságot, hogy azt a pótdíjat akár perben érvényesítsék.
0: Jó, de én honnan tudom, hogy mikor adták volna?
4: Hogyha esetleg per van, akkor ugye ott a parkolótársaság mindig becsatolja a postakönyvet, ami ugye a feladást igazolja, és abból egyértelműen látszik ugye a rakszámból, meg ugye a címzetből, hogy azt ők melyik nap adták postára, tehát azonban már onnan már könnyen megállapítható ugye a parkolási eseménynek az időpontja ismeretében, hogy ahhoz képest a hanyadik napon történt a postára adás. Ettől függetlenül elképzelhető, nem kapom meg. Tehát még akár a jó címemen is, ami azért ritkább esett, de ugye azért azt gondolom, hogy ebben a postának is van felelőssége, és sajnos ahol én lakom, ott egyébként nem csak nálunk, hanem több házban, ezt mindig a postán értesülök róla, hogy látom a panaszos emberkéket az ügyintézőnél, hogy az adott postás rendszeresen azt csinálja, hogy amikor ő kijön, akkor lusta fölmenni a társasházban az emeletekre, ezért ő rögtön bedobja már első alkalommal a második értesítést. Ja, na most ugye ebben azért a postának egy óriási nagy felelőssége van, mert ugye általában a kézbesítési vélelem, hogy én azt a levelet megkaptam átvettem, ugye, tehát ha nekem azt jó címem küldik, akkor ugye a jogszabály azt mondja, hogy a második megkísérlést követő 5. napon azt kézbesítettnek kell tekinteni.
0: Tehát, vagyis nem tehetek semmit. Magyarul.
4: Vagyis nem tehetek semmit, kivéve, hogyha igazolom, hogy önhibámon kívül nem tudtam átvenni ugye azt a küldeményt, ami hogyha a valós lakcímemre érkezett, akkor ez nem egy könnyű dolog. De ugye, hogyha a postás rögtön a másodikat hagyja ott, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve nekem ez mondhatjuk, hogy 5 napra lerövidült ugye az a határidő, ami tulajdonképpen azt mondom, hogy a két megkísérlés plusz 5 nappal beszélhetünk egy közel 2 hetes időszakról, és ha én mondjuk külföldön vagyok, ezt akkor lehet, hogy a hanyag postai dolgozónak a magatartására visszavezethetően kerülök hátrányosabb helyzetbe.
0: De akkor én kerülök hátrányosabb, tehát hiába igazolom, hogy én ravalpindibe voltam, senkit nem érdekel.
4: Hát nem könnyű, nem könnyű. Sokkal könnyebb az, hogyha esetleg lakcímváltozásom volt, és ők még a régi lakcímemre küldték
0: na
4: ki a felszólítást,
0: hát
4: és azért nem kapom meg.
0: Nyilvántartóból nézik ki, hogy én hol lakom. Jó, tudom, hogyha én lakcímet váltok, akkor az az én kötelességem, hogy a forgalmiba a helyes lakcímemet...
4: Most már egyébként össze vannak hangolva annyit nyilvántartások. Tehát ők ugye a gépjármű nyilvántartás adatait kérik le, és korábban ez úgy működött, hogy jogszabály szerint, amikor nekem ugye bármilyen személyi adatom, lakcímem ugye adott esetben megváltozik, akkor én az köteles voltam a változást követő 15 napon belül az illetékes hatóságnál bejelenteni. Na most az illetékes hatóság akkor is kizárólag a központi lakcím nyilvántartó hatóságot jelentette, tehát nem voltam én köteles külön elmenni a lakcím nyilvántartóba, gépjármű nyilvántartóba, akár cég esetén egy cég nyilvántartást megkeresni a lakcímváltozásommal. Elegendő volt a központi lakcím nyilvántartóba megküldeni, és ők keresték meg a többi nyilvántartást, és intézkedtek ugye az adat átvezetése iránt. Most már ezek a rendszerek informatikailag össze vannak kötve.
0: Végre.
4: Tehát sokkal,
0: végre.
4: Így van, tehát sokkal hamarabb megtörténik a lakcímváltozás jelzését követően az összes többi nyilvántartásban is az átvezetés, de korábban a gépjármű nyilvántartás esetében előfordult az, hogy ők lekérték az adatot, nekem megváltozott a lakcímem, mondok valamit 20 nappal ezelőtt, de az alatt a 20 nap alatt nem történt meg a két nyilvántartásnak az összehangolása, és ebből következőleg ők még a régi címemre küldték ki. Ez annyiban szerencsésebb eset, hogy ilyenkor én tudok a kézbesítési vélelem megdöntésével élni, ami nyilván 15 napos határidőn van a tudomásszerzés követően, de azon a 15 napon belül én elküldöm nekik, hogy bocsánat, amikor ti ezt nekem küldtétek, én akkor nem ott laktam, becsatolom a lakcímkártyámnak a másolatát, ami igazolja, hogy mikor jelentkeztem át az új lakcímre, és akkor tulajdonképpen visszakerül az eljárás, mondhatjuk azt, hogy egy vagy több lépéssel hátrébb oda, ami
0: 15 napon belül.
4: Az első felszólításhoz. A 15 napon belülire nem, tehát a 15 napon belül pótdíjhoz nem tudunk visszakerülni, de hogyha esetleg ez az anomália mondjuk úgy jut tudomásunkra, hogy már egy végrehajtási eljárás van, ez is nyilván egy külön témában is tudnánk kitárgyalni, akkor azt mondom, hogy sokkal több lépéssel tudunk visszamenni, ami minden lépés több tízezer forintba is kerülhet.
0: Mi a tapasztalatod? Nagyon sok ilyen ügy van.
4: A kézbesítési vélelem megdöntése kapcsán vannak ügyek, de sajnos azt tudom mondani, hogy a pontosan az előbb említett nyilvántartások összehangolása folytán, hogy most már azért egyre ritkábban fordul elő az az eset, hogy rossz címre küldik a felszólítást, és ugye az, hogy én kézbesítési vélelem megdöntésével tudok-e élni úgy, hogy a jó címre ment és nem kereste jelzéssel, tehát kvázi vélelmezhető az önhibám, hogy én nem vettem át, ez egy sokkal nehezebb helyzetet okoz számomra.
0: De azért lehet egyéb anomália is, mondjuk én eladom neked az autómat, és te nem iratod át. Nem tudom, régebben ez úgy volt, ugye, hogy az új tulajdonosnak kellett átiratni, a régi tulajdonos sem árt, ha bejelentő, hogy eladta.
4: Ez régen is úgy volt, és most is úgy van, hogy ugyanúgy, mint minden változást, ugye 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni, tehát a régi tulajdonosnak is volt egy kötelezettsége, hogy bejelentse a gépjármű nyilvántartás felé az értékesítés tényét, hogy ő azt már eladta. Ebből kifolyólag is van számos anomália, hogyha a parkolótársulás a korábbi tulajdonossal szemben kezdi meg az igényérvényesítést,
0: akkor mit, és
4: a korábbi tulajdonos tudja azt igazolni, hogy már pedig ő bejelentette a gépjármű nyilvántartás részére.
0: Hogy lehet igazolni?
4: Hát úgy, hogy...
0: Kapok ott valami papírt, hogyha bemegyek,
4: tehát ha személyesen jelentem, akkor kapok róla ott egy elismervényt, illetőleg elektronikusan van egy átvétel. Több ilyen eset volt, tehát amikor én régen többet foglalkoztam a parkolási ügyekkel, akkor ez számos esetben fordult elő, mert ugye itt az a problematika, hogy a korábbi tulajdonos nem tudja elintézni az átírást. Tehát ő egy dolgot tud, annak a tényét jelenteni, hogy és ezt igazolni, hogy én eladtam a gépjárművet. Ez a legtöbb, amit tehet. Ezzel
0: az
4: minden
0: átírás
4: nektem.
0: Csak az új tulajdonos tudja
4: a saját nevére. Mert így van, illetőleg, hogyha bejelenti az eladó, a vevő pedig nem iratja át, akkor a bejelentés következtében a hatóságnak a tudomására fog jutni a tulajdonváltozás ténye, tehát feltétlenül sokkal hamarabb fel fogja szólítani az új tulajdonost arra, hogy intézkedjen ugye az átiratás iránt. De visszatérve, hogyha elindult egy eljárás a korábbi tulajdonossal szemben, és a korábbi tulajdonos nem tudta azt leigazolni, hogy ő be is jelentette, akkor tulajdonképpen nyilván, hogy mondjam, Magyarországon élünk, és a rafkós gondolkodás ugye nem áll távol a magyaroktól, akkor elég hamar eljutunk oda, hogy borzasztó könnyen kijátszható lenne egy parkolási büntetés, ha én csak egy adásvételi szerződést visszaküldenék a parkoló társaságnak, hogy én eladtam, mondok valamit Hakan Şükürnek Törökországba, akit az életben nem találnak meg, és akkor ezzel én rögtön anulálni tudnám azt a parkolási büntetést. Tehát teljesen jogos és életszerű az az elvárás a parkolótársaság részéről, hogyha az eladás megtörtént, akkor az nyilván a gépjármű nyilvántartásban is legyen megfelelően dokumentálva, és ennek folyamányaként, ha én tudom igazolni, hogy bejelentettem az eladást, akkor rögtön törlik is az azt követő parkolási büntetést az én nevemről.
0: Tehát még parkolás ügyben is saját érdekünk az, hogy bejelentsük 15 napon belül, ha eladtuk az autónkat, mert többszörösen a saját érdekünk, azt akartam mondani, de így is egy csomó kellemetlensége jár, mikor megtalálod parkolási társaság.
4: Miután fogyasztóvédelmi műsorban ülünk, ez nem csak parkolásnál, én minden fogyasztói szerződés esetén különösen felhívom a figyelmet a közüzemi szerződések esetén erre, hogyha valaki egy ingatlant eladja a lakását, ugyanez a helyzet, hogy a villanyórát, gázórát, vízszolgáltatást, ugye a közműveket, ezt ugye a vevőnek kell átiratni a nevét, de ugyanúgy az eladónak, illetőleg aki korábban a fogyasztó volt, fel kell mondani, mert hogyha nem mondja föl, akkor a közüzemi szolgáltató kivel szemben fogja tudni érvényesíteni azt a követelést, akivel szemben jogalap van, akivel szemben szerződéses jogviszonyban áll, és hogyha az eladó korábbi fogyasztó ezt nem mondja föl, akkor bizony fogja tudni érvényesíteni a közüzemi szolgáltató. Az más kérdés, hogy egy regressz igénnyel mehetek a vevővel szembe, hogy hát igazolom, hogy az ténylegesen nem én fogyasztottam el, de ez már sokkal komplikáltabb. Tehát a lényeg az, hogy nem szabad bízni semmilyen esetben a vevőben, az új fogyasztóban. Mi a kötelezettségünknek tegyünk eleget, hogy jelezzük, hogy már nem mi vagyunk a szerződés alanya.
0: És hát a parkolás az kimeríthetetlen téma, nekem mindig összeugrik a gyomrom, mikor...
4: Abban mi a kötelezettségünknek tegyünk eleget, hogy jelezzük, hogy már nem mi vagyunk a szerződés alanya.
0: És hát a parkolás az kimeríthetetlen téma, nekem mindig összeugrik a gyomrom, mikor erről van szó, de

0: kormányhivatalban.
1: Biztató, köszönöm szépen.
2: Facsi Pesz.
1: Ennyi fért a mai műsorunkban, remélem sok hasznos tanácsot találtak ebbe a szűk egy órába. Továbbra is arra biztatom önöket, hogy írjanak nekünk, hogyha panaszuk vagy megoldatlan fogyasztóvédelmi ügyük van. Ahogy látom, nagyon sokféle és sok van. Érdemes tehát írni, csak nem szabad türelmetlenkedni, mert idő kell ahhoz, hogy szakértő vendégeim feldolgozzák, illetve a végére tudjanak járni az ügyeknek. A rendkedvéért azért elmondom, hogy aki szeret lehetne írni, az e-mailbe megteheti a facsipesz2025@gmail.com címre, és jobb, hogyha azt gondolja, hogy legalább 2-3 hét, mire rendes választ kap, de küldhetnek oda történeteken kívül telefonszámot is, ha megtisztelnek bennünket azzal, hogy elküldik a telefonszámukat, akkor vissza fogom én bizonyára hívni önöket, sokkal gyorsabban fogunk tudni segíteni önöknek. Tehát ennyi volt a mai műsor, a végén gyorsan elmondom, hogy mint mindig most is Bicó Tamással készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, a jövő héten ismét várom önöket, legyen szép napjuk!

0: Find us online at undtrip.com.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazás nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

0: természetterápiás tanösvény nyílt nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hétállomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: még meg is.
1: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő

0: Főtelepüléseken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban ezért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Muszáj nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.

Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki: a piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvízelvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

0: adnak.
1: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
2: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi mederlépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: turista. Nem önmagában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECAK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balatonlellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

Ne váltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli.